0: függetlenségének helyreállítását ígéri. Szerinte a jövőben a támogatások szakmai alapon működnek majd. Elindult a Turizmus E-Akadémia nevű országos fejlesztési program. A kezdeményezés célja a turisztikai kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítése. A projekt uniós támogatással indulhatott. A fejlesztést a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány vezeti. Ennek részeként egy új digitális kompetencia központ jön létre. A platform e-learning tananyagokat, szakmai szolgáltatásokat és e-kereskedelmi funkciókat kínál. A program támogatja a digitalizációt és a mesterséges intelligencia alkalmazását is. A projekt 2025. októbere és 2027. májusa között országos lefedettséggel valósul meg. A kezdeményezés célja a hazai turisztikai vállalkozások versenyképességének növelése. Mérséklődött a növényvédőszerek értékesített volumene 2025-ben Magyarországon. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint a visszaesés 5,3%-os volt, az összérték ugyanakkor elérte a 126 milliárd forintot. A legnagyobb arányt a gyomirtók képviselték mintegy 38%-kal. A rovarölők részesedése 20, a gombaölőké 19% volt, az egyéb szerek 17, a gyűjtő csomagok 5,2%-ot tettek ki. A termékkategóriák közül egyedül a rovarölők forgalma nőtt. A növényvédőszerek export volumene 2,1%-kal emelkedett, ezzel szemben az import volumene 2,5%-kal csökkent. Az export értéke valamivel több, mint 308 milliárd, az importé pedig 183,5 milliárd forint volt. Az adatokat 133 piaci szereplő értékesítése alapján állították össze. Kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg országszerte. A Hungaromet szerint áprilisban alig hullott csapadék Magyarországon. Több térségben már március vége óta nem esett számottevő eső. A talaj felső rétege porzik és egyre mélyebben is kiszárad. Az Alföldön és a Mezőföldön jelentős vízhiány alakult ki. A szakértők szerint az őszivetések állapota romlik az aszály miatt. A repce virágzása különösen érzékeny időszakban van, kevés a nedvesség. A gyümölcsösök több helyen fagykárt szenvedtek az elmúlt hetekben. Az előrejelzés szerint a következő héten csapadék és enyhülés érkezhet, addig azonban tovább fokozódhat az aszály az országban. Közel 150 diák vesz részt a jövő héten Kolozsváron a protestáns felekezetek országos olimpiáján. A Biblia ismereti versenynek több mint 10 év után ismét a Kolozsvári Református Kollégium ad otthont. Az 5. és 12. évfolyam közötti tanulók az ország több régiójából érkeznek. A háromnapos rendezvény célja nem csak a tudáspróba, hanem a közösségi és kulturális élmény is. A programok között szerepel városnézés, koncertek, táncház és ifjúsági foglalkozások is. Az ünnepélyes megnyitót a Farkas utcai református templomban tartják Kolozsváron. Az írásbeli fordulót a Kolozsvári Református Kollégium főépületében rendezik meg. Az eredmény hirdetése és díjátadóra a Protestáns Teológiai Intézetben kerül sor. A szervezők szerint a cél, hogy a verseny hitben és közösségben is gazdag találkozás legyen. Donald Trump amerikai elnök pénteken a kongresszusnak küldött levelében megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A döntés azután született, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos határidő. Ezt követően minden további katonai akcióhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök ugyanakkor nem jelezte a csapatok kivonásának, vagy a nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát. Levelében hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy a haditengerészet eddig 45 hajót fordított vissza az iráni partok közelében. A lépések a tengeri blokád részei.
1: Az időjárásról.
0: A gomoly felhő képződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben is, mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk. A másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk. Mekkora volt az érdeklődés?
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek, illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű. Ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portrén, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincz Barcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsó-Dabói-Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni, és úgy gondoltuk, hogy rá emlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium egységes művészeti szak gimnázium és magyar-angol kéttanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézményben jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmére tettnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, ugye egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóság van. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek, és nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet, és ez az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozás. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is, ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolába, lehet más intézménybe, lehet nyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz levezetés, akár festészetben, akár rajz, de én úgy gondolom, hogy sokan lennének azok is, akik a digitális technikákat is meg tudnák tanulni, vagy arra éreznek kedvet, bár én inkább a manuális részt, azt, amikor kézzel, akár agyagozva, akár szobrászat, tehát bármiben, amiben inkább a saját érzelmi világom nem egy gép irányít, nem ott hozom létre, hanem valós színeket keverek ki, ecsettel, festékekkel, és ugye ott is több technikával, vagy technikát alkalmazva. Egy nagyon nagy élmény utána, meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
2: Talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunktól se.
3: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberbe benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekben az ábrázolásnak, igaz más céllal, de a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik. És akkor lehet egy alap, hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen. Tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan, tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat? Tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Tímea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztanál velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
3: A zsűri három tagból állt. A Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincbarcikáról a zsűri elnöke. Ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincbarcikán ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűri tag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória az is nagyon vegyes volt, és ahogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumban, szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincbarcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
2: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
3: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotás soha nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
2: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelentett a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
3: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve. Úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal többet nyom alatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha, ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
2: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
3: Természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehet sokszor, hogy beszélgessünk saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni. Ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor megszoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy 2-3-szor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák, az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, össze tudjanak jönni akár később is.
2: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretné folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
3: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb, tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket, és hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre is talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat. Illetve, hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal. És ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy, mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat. Ugye, mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem, a diákoknak az elfoglaltsága között is.
2: És itt beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig, a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
3: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kolléga, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt. Egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
2: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
3: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy

0: van, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tíme a művésztanárnak.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tíme a művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Választási Bizottság pénteki online ülésén 25 megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött. A mandátumok lemondás miatt üresedtek meg az április 12-én megtartott országgyűlési választást követően. A jogszabály szerint ilyen esetben a pártok nevezhetik meg, hogy kinek adják ki a helyeket a listáról. A Mi Hazánk mozgalom részéről Borvendék Zsuzsanna lemondása után Szabadi István kapta meg a mandátumot. A Fidesz-KDNP listájáról összesen 24 képviselő mondott le, köztük Orbán Viktor és Kövér László is. A jelölő szervezetek megnevezték az új képviselőket, akiknek a Nemzeti Választási Bizottság kiadta a mandátumokat. Egy esetben módosították a korábbi jelölést, így Nyitrai Zsolt helyére végül Horváth László került. A bizottság minden bejelentést jogszerűnek talált. A határozatok nem jogerősek, 3 napon belül kérhető jogorvoslat a kúriától. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-éig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek. Ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Mesebeli kiállítás nyílt a Pest vármegyei erdőkertes református óvodájában. A Szőlőfürt református óvoda udvara varázslatos mesevilággá alakult, adja hírül a református.hu. A kezdeményezés célja, hogy alternatívát kínáljon a gyermekek túlzott képernyő használatára. Az intézményben kiemelt szerepet kap az élőszavas mesélés és a személyes kapcsolódás. A program részeként szakmai előadásokat is szerveznek a szülők számára. A mesék a gyermekek fantáziáját és érzelmi fejlődését egyaránt támogatják. A történetek kiválasztásánál fontos szempont a keresztény értékrend. Az óvodában a hit és a mindennapi nevelés szorosan összekapcsolódik. A kiállítás létrehozásában az intézmény teljes közössége részt vett. A program nagy sikert aratott a családok és a környező óvodák körében, a kezdeményezés közösségi élményé vált a településen. A szervezők szerint a mese és a hit együtt segíti a gyermekek lelki fejlődését.
0: Az időjárásról.
1: A gomoly felhő képződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Opauszki Péter kajakos, ma már edző, aki 12 évesen legyőzte a leukémiát.
2: Nem élem meg ezt a betegséget negatív dologként az életemben, mert sokkal többet tanultam alatta, és úgy sokkal többet adott az életemhez, mint amennyit elvett.
1: Petita a Magyar Református Szeretett Szolgálat éveken át támogatta ösztöndíj programján keresztül, és ma már ő is ad. Ha szükség van rá, szívesen megy és beszélget érintett családokkal, beteg sorstársakkal a gyereklinikán.
2: Ha valaki oda bemegy, így az utcáról, éppen borús kedvel, akkor mire kijön, biztos, hogy azt fogja gondolni, hogy mennyire szép az élet.
1: Mai vendégünk tehát Opauszki Péter, kajakos és edző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy olimpiai arany reménye lebegett Opauszki Péter előtt, miközben legyőzte a leukémiát és kikerült a kórházból. Az akkor 12 éves fiatalember felépült, ám minden igyekezete ellenére az átütő sportsikerek elmaradtak. Fájó döntést kellett hoznia, az olimpiai aranyat azonban mégsem engedi el. Reméli, hogy valamilyen formában még eljut az ötkarikás álomig. Ismerjék meg Opauszki Pétert, kajakos történetét, aki azt mondja, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Nyilasmisi ösztöndíj programján keresztül kapott lendületet ahhoz, hogy elérjen oda, ahol ma tart.
3: Mi az első emléked a kajakozásról, még mielőtt te beültél az első kajakba?
2: Édesapám Zentán, Vajdaságba kapott egy álláslehetőséget. Ez édesanyámnak a szülővárosa, ő vajdasági magyar, onnan származik, és édesanyám szülővárosába kapott apa egy álláslehetőséget egy biogáz üzemben, úgyhogy kiköltöztünk Zentára, és ott folyik a Tisza. És a nagypapám nagyon szeretett horgászni, úgyhogy engem is megfertőzött ezzel a szeretettel, és csomószor jártam le vele a Tiszára horgászni, ahol edzettek a kajakosok. Kiderült, hogy a unokatesóim kajakoznak. Egyszer lementem velük a Tiszára, így tábort üzezni, szalonnát sütni, csónakázni, és mi csónakkal mentünk, de az unokatesóim kajakkal jöttek. És beleültem a kajakba, hogy kipróbáljam, és úgy egész ügyesnek éreztem magam benne, ők is, akinek már volt tapasztalata, ő is azt mondta, hogy hú, hát ez tök jó, nem borultál be elsőre, hogyha beül valaki, az általában rögtön beborul. És ben voltam a Tisza közepén, és egyszer csak jött egy motorcsónak a unokatesóm, hogy mentse a hajót, már ugrott a vízbe, és én így teljesen ösztönösen, nem tudtam, hogy ezt kell csinálni, hogyha hullámok jönnek, teljesen ösztönösen letettem a lapátot magam mellé, és így letámasztottam vele a vízre. És így mindenki tök meglepődve nézte, hogy honnan tudom, hogy ezt kell csinálni, amikor jönnek a hullámok, de nem tudtam, ez így ösztönösen jött, és azt mondták, hogy lenne értelme beiratkoznom kajakedzésre. Úgyhogy ez nekem így a legelső emlékem, élményem, tapasztalatom a kajakozással, és azóta is igazából ez a víz szeretet határozza meg igazából az egész életemet.
3: Milyen út vezetett akkor a zentai Tiszapartról addig, hogy profi legyél a kajakozásban? Tehát ott kezdted el Zentán, ott akiket addig néztél a horgászat közben, megkerestél egy edzőt, a család, és akkor elkezdted ott?
2: Igen, Zentán is töltöttem úgy a eddigi fiatalságom meghatározó részét. Ott nőttem fel 6 éves koromtól egészen 20 éves koromig. Ott jártam ki az általános iskolát, a gimnáziumot. 11 egy éven keresztül ott is kajakoztam. Egy nagyon-nagyon jó edzőm volt kint, akivel eddig a 11 évig egy nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt. Ő is sokat segített a betegségem alatt, úgy mellettem állt ő is mindig, viszont ez a 11 év után így azt éreztem, hogy egy kicsit így megültem, megrekedtem a fejlődésben, és azt éreztem, hogy valami új ingerre van szükségem, valami másra ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy kicsikét úgymond a gödörből, és majd fogunk beszélni róla. Kucsera Gábor, megismerhettem a Magyar Református Alapítvány ösztöndíjprogramja keretein belül, és így beszélgettem vele, hogy szerinte mi lenne a következő megfelelő lépés annak érdekében, hogy én tovább tudjak fejlődni, és akkor arra jutottunk, hogy valami új inger, új környezet, új edző, új csapat, ahol van egy kicsike versenydrukk is, vagyis egy erősebb megfelelési vágy. Arra jutottunk, hogy akkor Szeged közel van, nagyon-nagyon jó az egyesület, nagyon jó szakmai munka folyik, nagyon jók az edzők, akkor Szeged. És akkor segített abban, hogy át tudjak ide jönni, és itt igazából tárt karokkal fogadtak. Úgyhogy igazából így kerültem én Szegedre. A másik meg, hogy Szeged egy nagyon kedves helyet foglal el a szívemben, ugyanis itt a betegségem alatt itt Szegeden kezeltek, így gyógyultam meg. Szeged mindig egy ilyen kedves hely lesz az életemben, és most már itt is lakom életvitelszerűen, így kerültem én ide.
3: Akkor ugorjunk vissza a Kucsera Gábor említéséhez. Ugye mondtad, hogy ez a Magyar Református Szeretett Szolgálat ösztöndíján keresztül jött ez a lehetőség, hogy te vele beszélj. Tehát ő volt a mentorod tulajdonképpen a Nyilasmisi ösztöndíj program keretében?
2: Igen, ő volt az egyik mentorom.
3: Hogyan illeszkedtél be? Hány éve történt meg ez a költözés? Azt is mondd el, Léci. És akkor mesélj erről, hogy mi változott? Meghozta ezt az inspirációt, amire vártál? A fejlődéshez, azt az új szikrát, tüzet, ez a váltás?
2: 3 éve történt ez a váltás, és ahogy elkezdtem edzeni az új csapattal, rögtön így mindenki barátként fogadott és tekintett rám. Együtt róttuk a kilométereket, együtt kapcsolódtunk ki, és igazából, mivel szerintem én ezt annak tudom be, hogy ugyanazt a sportot űzzük évek óta, olyan érzés volt, mintha egy évek óta ismernénk is egymást. Ezen kívül az egyesület vezetés is a lehetőséget látta bennem, az edzőm is, az új edzőm is a lehetőséget látta bennem, úgyhogy igazából így tényleg teljesen, azt mondom, hogy teljesen simán ment. Én most az elmúlt szezonban éreztem azt, hogy így elértem azt a plafont, amire a lehetőségeimhez mérten, gondolok a testi adottságokra, mentális adottságokra, elértem. Úgyhogy most nem olyan régen, egy fél éve volt megint egy váltás az életembe, amiről egyébként még így, aki eddig sportolóként ismert, nem is tud. Szeptember óta edző vagyok a Szegedi Vízisport Egyesületben. 7 és 11 éves kor közötti gyerkőcökkel foglalkozom, úgyhogy igazából ezen a téren is látták bennem a lehetőséget a itteni edzők és vezetők, mert amikor átjöttem, akkor mondtam, hogy saját sportkarrierem után szeretnék fiatalokkal foglalkozni, és szeretnék a sportban maradni, úgyhogy most megint történt egy kis váltás így az életemben. Ez is nehéz volt, mert azt a célt tűztem ki magamnak a intenzív osztályon fekve, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert azt, amit tanultam a kórházban, szeretném valamibe átültetni. És úgy gondoltam, hogy én innen most kiszabadulok, és az olimpiáig nem állok meg. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon magas célkitűzés, ez kellett ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben törtetően tudjak előre haladni, és lépésről lépésre tényleg mindent, amit szeretnék megvalósítani, és keresni a lehetőségeket. Viszont tényleg most már azt éreztem, hogy így, amit tudtam, így a testi adottságaimból és hátrányaimból, amiket így a kórházban szereztem, azt elértem, és hogy most már inkább szeretném a sok tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, azt átadni nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, és még mindig álmom és vágyam és célom az olimpia, csak most már nem én szeretnék felállni a dobogóra, hanem azt szeretném, hogyha valakit hozzá tudnék segíteni ahhoz, hogy felálljon a dobogóra.
3: Ez nagyon megható váltás. Jól érzem, hogy azért nehéz volt meghozni ezt a döntést? Elengedni ezt a magadnak tett ígéretet, amiben kapaszkodva küzdöttél az elmúlt években?
2: Nyilván nehéz volt, viszont így szerintem tök jól át tudtam ültetni abba, hogy nem kudarcnak élem meg így a saját sportkarrieremet, hanem útnak, és van ez a mondás, hogy a út, ami számít, nem pedig a végcél. Ezt úgy bele tudtam ültetni a saját karrierembe is. Azt gondolom, hogy úgy kárpótol azért, amit kicsit így hiányérzet maradt.
3: Hogy idézzek tőled valamit ide vágóan. 2021-ben adtál egy interjút a református.hu-nak. És akkor azt mondtad, a mentorálásról kérdeztek, és az volt a kérdés, hogy ha te egyszer mentor lennél, akkor milyen mentor lennél? Hát ez bekövetkezett azóta tulajdonképpen. Akkor ezt mondtad. Legyünk mellette akkor is, amikor esetleg a dolgok kedvezőtlenül alakulnak. Ilyen mentor tudsz lenni? Tehát, hogyha valaki mondjuk az első alkalommal beborul a vízbe, nem úgy, mint te, akkor nem lesz időd, hanem mellette tudsz lenni? Valami igen. Ilyesmire gondoltál?
2: Igen, igen, mindenképpen olyan edző és mentor szeretnék lenni, aki nem is csak a sportra, hanem egy kicsit így az életre is neveli és ügyesíti a fiatalokat, hogy meg tudjam nekik tanítani azt, hogy mindegy, hogy milyen akadálya állunk szemben, mindegy, mit gördít elénk az élet, magabiztosan, keményen, ügyesen át kell menni rajta, és tényleg mindegy, hogy mit hoz az élet, meg kell oldani.
3: Hát ennél jobb átkötést talán nem is tudnám mondani ahhoz, hogy akkor a betegséged és gyógyulásod történetét átbeszéljük, mert hogy eléd is gördített az élet elég akadályt, amin aztán átmentél. Mi történt veled? Mikor derült ki rólad? Hogy derült ki rólad, hogy leukémiád van? Beszéljük ezt át, hogy gyúltál meg, de kezdjük azzal, hogy akkor ez így emlékszel erre a pillanatra, hogy valamilyen rosszul lét volt ez, vagy milyen, mi okozta azt, hogy egyetlen egy vizsgálat következett, ami ezt kimutatta?
2: Ez 2015-ben történt, szóval már egészen régen, viszont az emlékek azok még elevenek bennem nagyon. Egy májusi kajakversenyen éreztem azt, hogy nem érzem olyan jó magam, gyengédnek érzem magam, lázas vagyok, de nem gondoltam semmi extrának, ilyen influenza-szerű tünetek voltak. De úgy elhúzódott, és nem is ment jól az a verseny ebből adódóan. Utána való héten suliba is még mindig ezt a nagyon levertséget, lázat, szédülést éreztem, úgyhogy elmentünk egy vérvételre, és nagyon kimagaslóan rosszak voltak az értékek, úgyhogy ott zentán beküldtek minket a kórházba, de azt mondták, hogy majd adnak pár szurit, helyreállnak az értékek, aztán mehetek haza. És akkor így zentán a kórházban töltöttem egy pár napot, ahol mentek a folyamatos vérvételek, vizsgálatok, és nem akart javulni, sőt, úgy egyre rosszabb volt minden, és akkor mondták, hogy vagy levisznek mentővel Újvidékre, ahol profibb az orvosi ellátás, hogy kivizsgáljanak, vagy pedig dönthetnek a szülők arról, hogy hova szeretnének továbbvinni, és akkor anya áthozott ide Szegedre, először is lesz itt az orvos, hogy ilyen értékekkel mentőbe kellett volna szállítani a gyerkőcöt, de utána megmondta neki, hogy igazából én is ezt csináltam volna, kedves anyuka, úgyhogy jól csinálta, amit csinált. Itt, hál' Istennek, rögtön egy nagyon-nagyon profi doktornő kezei közé kerültem. Egyből mondta itt a vérvétel alapján, hogy hát ez valószínű, hogy leukémia, de várjuk meg a csontvelő mintavétel eredményét, de nyilván rögtön mondták, hogy akkor innen már sehova. Felköltöztem a gyermekklinika onkológia osztályára, és akkor megvolt az első csontvelő mintavétel, az nem sikerült, úgyhogy ezt meg kellett csinálni még egyszer, és akkor egyszer csak szaladt be a doktornő, hogy most gyorsan elkezdjük a kezelést, utána majd elmondom, hogy mi van, mert nagyon sürgős. Így anyával egymásra néztünk, és sejtettük, hogy nagy a baj, és akkor elkezdtük rögtön a kemoterápiát, és közben elmondták, hogy ez leukémia, daganatos betegség, és hogy kemoterápia fog kelleni ahhoz, hogy meg tudjak gyógyulni. És akkor nyilván így arcú csapott minket ez a hír, mondták, hogy a kemoterápia, és hogy attól kihullik a hajam. Ettől értettem meg ott valójában, hogy hát általában akinek kihullik a haja a kezeléstől, az nagyon beteg. És akkor én most nagyon beteg vagyok, húha, akkor kicsit így eltörött a mécses, de hál' Istennek ez így gyorsan átfordult abba, hogy hát jó, akkor most nagyon beteg vagyok, ez a feladat, ezt meg kell csinálni, és aztán vissza kell térni a normális életbe. És hál' Istennek utána 8 hónapot voltam itt a gyermekklinikán, és hál' Istennek mind a 8 hónapot így ez a felfogás kísérte végig, hogy ez egy megoldandó feladat, nem egy probléma, nem egy halálos betegségként tekintettem rá, közben az, de hogy tényleg egy megoldandó feladatként tekintettem rá én is, meg az egész családom.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Opauszki Péter kajakossal, edzővel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredményt érintő jogorvoslatokat. Az egyéni választókerületi eredmények már április 29-én jogerőre emelkedtek, ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság megállapította az országos listás mandátumokat is. A határozat ellen két felülvizsgálati kérelem érkezett. Az egyiket formai hiányosságok miatt érdemi vizsgálat nélkül utasították el. A másikat Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke nyújtotta be, aki a kampány során tapasztalt korlátozásokra hivatkozott. A kúria azonban kimondta, ezek a kifogások nem az eredmény megállapításának folyamatához kapcsolódnak, ezért a kérelmet nem találta megalapozottnak. A bíróság a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helyben hagyta. A döntés jogerős, így kialakult a választás végleges eredménye. 25 lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteken a Nemzeti Választási Bizottság. Az április 12-i választáson mandátumot szerzett képviselők az országgyűlés általi igazolásig mondhattak le tisztségükről. Megüresedés esetén a pártok nevezhetik meg, hogy kikapja a mandátumot a listáról. A Mi Hazánk mozgalomnál Borvendég Zsuzsanna lemondása után Szabadi István kapta meg a képviselői helyet. A Fidesz-KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le mandátumukról. A jelölő szervezetek új képviselőket jelöltek a megüresedett helyek betöltésére, egy esetben módosítással. A Választási Bizottság minden bejelentést elfogadott, határozatai ellen záros határidőn belül kérhető jogorvoslat. Közben bejelentették, Széchi Zoltán helyett Horváth László lesz a Fidesz frakció tagja. Széchi személyes okokból nem vállalja a képviselői munkát. Horváth László jelenleg kormánybiztosként dolgozik. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga férje kormányzati megbízatásának idejére. A bejelentést a Tisza párt elnöke tette közzé pénteki videó üzenetében. Magyar Péter közölte, sógorát, Mellitei Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri posztra. A döntést szakmai alkalmasságával és jogállamiság iránti elkötelezettségével indokolta. Hangsúlyozta, a családi kapcsolat miatt kiemelten fontos az átláthatóság, ezért húga a látszat elkerülése érdekében szünetelteti bírói munkáját. A leendő kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be. A miniszterek döntései nyilvánosak és ellenőrizhetők lesznek. Magyar Péter szerint a kormány a nemzet szolgálatában áll majd. Célként az ország rendbetételét és a közvagyon védelmét nevezte meg. A Tisza párt nagyobb összegű támogatásainak nyilvánosságát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba azt kérte, hozzák nyilvánosságra az 1 millió forint feletti mikroadományozók listáját. Bejegyzésében Váberer György 100 milliós támogatására reagált. Szerinte ki kell derülnie, kik és milyen összegekkel támogatták a pártot. Úgy fogalmazott, nem szabad, hogy a politika a pénz játékszere legyen. A politikus további átláthatóságot követelt a finanszírozásban. Kiemelte, a választók joggal várnak tiszta képet a háttérről. Hozzátette azt is, hogy a kérdéseket nyilvánosan kell megválaszolni. Latorcai szerint a KDNP gazdálkodása mindenki számára elérhető. Állítása szerint pártja nem fogadott el támogatást nagyvállalatoktól.
0: az időjárásról.
1: A gomoly felhő képződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Opauszki Péterrel, aki kajakos és ma már edző is, és éveken át támogatta az ő fejlődését, előrejutását a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilasmisi Ösztöndíj programja.
2: Szerinted ez a sportból jön egyébként ez a mentalitás, hogy feladat, látod a végét, látod a célt, azt úgy lehet elérni, hogy szót fogadsz az orvosoknak, csinálod a kezelést, nyugton vagy, ott vagy, nem kiszöksz evezni a Tiszapartra. Tehát, hogy ez vajon a sportból jön ez a mentalitás szerinted?
3: Igen.
2: Kiszöktél evezni a Tiszapartra?
3: Azért nevettem, mert igen, volt egy pár hajmeresztő sztorim, amiket egyébként úgy érzem, hogy szintén szükség volt rájuk ahhoz, hogy most itt ülhessek, de nyilván nem bíztatok erre senkit.
2: Na, de azért most már vége van, mesélj, legalább egy hajmeresztő sztorit.
3: De mindenképpen elmesélem ezeket is. Igen, biztos vagyok benne, hogy ez a sportból ered, és a sport tanított meg azokra a készségekre, amik így át tudtak segíteni végig ezen a 8 hónapon.
2: Sztorit kérünk, mi volt a hajmeresztő?
3: Mi szokott lenni a rakparton, valami halászléfesztivál, valami ilyesmi?
2: Szokott lenni szeptember elején,
3: igen. És volt rajta Well Hello koncert, úgyhogy néha egyébként sétálni, amikor így jók voltak az értékeim, akkor kimehettem a kórház elé, vagy az udvarba, nyilván felügyelet mellett, és éppen jók voltak az értékeim, úgyhogy mondtuk a nővérkéknek, hogy hát mi most lemegyünk sétálni, és kérdezték a nővérkék, hogy de ugye arra a fesztivál fele nem mennek, ott nagyon sok az ember, nehogy véletlen valamit betegséget összegyűjtsek, mert ilyenkor ugye az immunrendszer az nullán van. Mi mondtuk, hogy de hogy hát eszünkbe se jut sok ember közé menni. Felvettem a kis szájmaszkomat, kapucimat, bátyám felvett a nyakába, aztán valahogy csak oda kerültünk a Well Hello koncertre, és ott csápoltam, aztán mintha mi se történt volna, visszamentünk a kórházi szobába, mondjuk, hogy nagyon jót sétáltunk a friss levegőn, és így nem is derült ki ez a sztori. Így utólag már nyilván elmeséltük a nővérkéknek, akikkel egyébként azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, meg a doktornőkkel is. Hát először fogták a fejüket, de most már nyilván ők is röhögnek rajta, és hát még millió egy ilyen dolog volt. Így a jókedv egyébként mind a 8 hónapon keresztül végig kísért. Ez nyilván a családomnak is köszönhető, akik végig mellettem álltak. A rosszabb napokon is édesanyám ilyen nagyon katonásan minden reggel időben felébresztett, még hogyha egyébként nem is kellett volna, akkor minden reggel volt méreckedés, aki nem volt olyan jó állapotban, annak bevitték a mérleget. Én mindegy, milyen állapotban voltam, anya nem hagyta, hogy behozzák nekem a mérleget, hanem ki kellett sétálnom a nővéri szobához, ahol volt, és csak ott méreckedhettem. De hát ezek mind olyan dolgok, amik kellettek ahhoz, hogy ilyen jó vegyem az akadályokat.
2: Most nyilván a derűsebb részeiről meséltél, ennek a 8 hónapnak, de biztos vagyok benne, hogy voltak benne nagyon nehéz pillanatok. Ha vállalod, akkor megosztasz valami nehéz emléket, ami azért kellemetlen volt, vagy fájó volt?
3: Ez a kemoterápia, ez egy olyan dolog, ami nem csak a rosszat nyírja ki, hanem a úgymond jó sejteket is, és nagyon-nagyon sok mellékhatása van, amit nyilván kellemetlenek. Volt hasnyálmirigy gyulladásom közbe, volt tüdőgyulladásom közbe, volt olyan, amikor így teljesen összeomlott a keringésem lényegében, és estéről reggelre 5 kiló víz maradt rajtam. Ez volt talán így a legalja a gödörnek, akkor lekerültem az intenzív osztályra, ilyen 0-24-es megfigyelésre, ott az tényleg így a gödör alja volt, de hál' Istennek azt az akadályt, és így gyorsan vettem, és gyorsan visszakerültem az osztályra, mert tényleg így haladni akartam, hogy minél gyorsabban túl legyek így ezen az egészen. Volt egy olyan kezelési blokk, ami így nagyon touchra vágott, teljesen szétmarta a kemó a nyálkahártyámat, így tetőtől talpig. Ott evés, ivás, illetve a mosdózás is nagyon kellemetlen volt, hogy szépen fogalmazzak. Tényleg nagyon-nagyon sok nehézség volt, mert ez azért nem egy szép dolog, nem egy kellemes dolog. Iszonyatosan sok mellékhatással, kellemetlen kezelésekkel, viszont ezek is egy kicsikét úgy megszépülnek az évek során, mert nem élem meg ezt a betegséget negatív dologként az életemben, mert sokkal többet tanultam alatta, és úgy sokkal többet adott az életemhez, mint amennyit elvett.
1: Tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az a református szeretetszolgálat. Már említetted Kucsera Gábort, aki tulajdonképpen nagy segítséget adott neked azzal, hogy adott egy ötletet, hogy merre kellene elindulni, ezt elmesélted, de ezen túl még mire emlékszel a 1+3 évből, ebből a mentorprogramból, hogy mit adott ez neked, apróságot, nagyobb dolgot, mi az, ami miatt ez fontos volt az életedben?
3: Amikor legelőször találkoztam a Nyilas Misi ösztöndíjjal, akkor az első egy évben az még csak egy ilyen pénzügyi támogatást jelentett, és utána alakult meg ez a 3 éves ösztöndíj és mentor programjuk, aminek szerintem rögtön az első turnusába jelentkeztem, és ez alatt ismerhettem meg a Kucsera Gábort. Egyébként szerintem a teljes túlzok, de a református alapítványnak a dolgozóit, és a karriertanácsadómat, a Mayer Danit. Abba segítettek nekem a legtöbbet, hogy kicsikét úgy terelgettek az utamon, de legfőképpen motiválni tudtak, és hatalmas boostot adott az a mindennapi edzéseimhez, és úgy alapvetően az előrelépéseimhez az, hogy bármikor beszélgethettem egyet mondjuk a Kucsival. És program lejárta után is, egyébként a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, és visszatért ő is a kajaksporthoz, úgyhogy most már a versenypályákon is találkozunk. Úgyhogy ez így ebbe tett hozzá sokat az életemhez a mentorprogram révén, maga a református alapítvány, meg egy kicsit így azt érzem, hogy elindította az utamon, egy ilyen kezdő löketet adott hozzá, hogy eljussak oda, ahol most tartok, hiszen nagyon sokan gondolták azt, hogy egy ilyen betegség után nem feltétlen lehet sikerekkel visszatérni a sporthoz. A Magyar Református Alapítvány nem gondolt ilyet, ő az ösztöndíj programmal úgymond teljes bálszélességgel mellém állt, mögém állt.
1: Csak hogy időben ezt értsük, amikor ez az 1+3 év volt, meg a te betegséged az átfedésben van? Vagy ez előtte volt, utána volt? Erre emlékszel, hogy ez hogy volt?
3: A betegségem után egy két-három évvel találkoztam így először az alapítvánnyal és az ösztöndíj programjával.
1: Utolsó kérdés, ami lehetett volna akár az első is, de talán így jobban értjük majd a válaszodat. Mit jelent neked a kajakozás?
3: Szabadságot, szeretetet, és így talán az egész életutam legmeghatározóbb tényezője.
1: Ami még kísért téged tovább.
3: Így van. Mert attól függetlenül, hogy nem lettem olimpiai bajnok, nem tudom másba elképzelni az életemet, mint a kajakkenuban. Azért könnyű nekem erről a sztoriról beszélni egyébként, mert azt érzem, hogy nem véletlenül kaptam ezt a dolgot a hátizsákomba, és azt érzem, hogy nekem ezzel feladatom van, úgyhogy bármikor bárkinek nagyon szívesen elmesélem a velem történteket, meg az én hozzáállásomat ehhez a dologhoz, meg akár az élethez is, mert azt érzem, hogyha akár csak egy embert is tudok ezzel motiválni, akkor már megéri nekem erről beszélni. Amíg kórházban voltam, addig egész sokszor jelentek meg már meggyógyult fiatalok az osztályon, és úgy jöttek be egy kicsikét motiválni a sorstársakat, és ez a dolog annyit segített nekem, és annyit motivált, amíg ott benn voltam, hogy úgy döntöttem, hogy ezt szeretném én is csinálni, és anyával kitaláltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy minden évben, karácsonykor bemegyünk az osztályra, és az éppen bent fekvő kis betegeknek viszünk be egy kis kedves ajándékot, kis csokit játékot, aminek tudnak örülni, és nem is igazából az ajándék a lényeg, hanem az, hogy a gyerkőcök is, meg a szülők is tudnak olyas valakivel találkozni, aki volt az ő helyzetükbe, volt beteg, és már meggyógyult, túl van rajta, és ugyanolyan teljes életet él, mint hogyha semmi sem történt volna, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a éppen ott bent lévőknek, hogy ilyet látnak. És ezen kívül is egyébként maradt bent nagyon kedves ismerős nővér, akivel azóta már barátságot is ápolunk, és hogyha úgy látja, hogy valamelyik kis bentfekvő betegnek jót tenne egy kis vagy egy beszélgetés olyannal, aki volt, járt az ő cipőjében, de már meggyógyult, akkor is szokott szólni, hogy van bent valaki, akire ráférne egy kis beszélgetés, akkor nagyon szívesen bemegyek is, és beszélgetek vele egy kicsit.
1: Miért teszed ezt? Mit ad ez neked? Vagy mit jelent ez? Vagy honnan jön ez a felelősségérzet? Nyilván ezt senki nem várja el tőled kötelezően, ezt te vállalod.
3: Egyrészt nekem is jó, mert látom azt, hogy honnan jövök. Így az emlékek megszépülnek egyébként, meg feledésbe ismerülnek, de jó, hogy látom, hogy honnan jövök, és milyen harcot vívtam meg, mert így azért a hétköznapokban ez nem jut mindig eszébe az embernek, de amikor éppen úgy érzem, hogy most egy olyan nehezebb akadályt gördít

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Választási Bizottság pénteki online ülésén 25 megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött. A mandátumok lemondás miatt üresedtek meg az április 12-én megtartott országgyűlési választást követően. A jogszabály szerint ilyen esetben a pártok nevezhetik meg, hogy kinek adják ki a helyeket a listáról. A Mi Hazánk mozgalom részéről Borvendék Zsuzsanna lemondása után Szabadi István kapta meg a mandátumot. A Fidesz-KDNP listájáról összesen 24 képviselő mondott le, köztük Orbán Viktor és Kövér László is. A jelölő szervezetek megnevezték az új képviselőket, akiknek a Nemzeti Választási Bizottság kiadta a mandátumokat. Egy esetben módosították a korábbi jelölést, így Nyitrai Zsolt helyére végül Horváth László került. A bizottság minden bejelentést jogszerűnek talált. A határozatok nem jogerősek, 3 napon belül kérhető jogorvoslat a kúriától. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-éig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek, ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Mesebeli kiállítás nyílt a Pest vármegyei erdőkertes református óvodájában. A Szőlőfürt református óvoda udvara varázslatos mesevilággá alakult, adja hírül a református.hu. A kezdeményezés célja, hogy alternatívát kínáljon a gyermekek túlzott képernyő használatára. Az intézményben kiemelt szerepet kap az élőszavas mesélés és a személyes kapcsolódás. A program részeként szakmai előadásokat is szerveznek a szülők számára. A mesék a gyermekek fantáziáját és érzelmi fejlődését egyaránt támogatják. A történetek kiválasztásánál fontos szempont a keresztény értékrend. Az óvodában a hit és a mindennapi nevelés szorosan összekapcsolódik. A kiállítás létrehozásában az intézmény teljes közössége részt vett. A program nagy sikert aratott a családok és a környező óvodák körében, a kezdeményezés közösségi élménnyé vált a településen. A szervezők szerint a mese és a hit együtt segíti a gyermekek lelki fejlődését.
0: Az időjárásról.
1: A gomoly felhő képződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcske. Szent Péteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetet. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Benedek Miklós.
6: Különös az, ha nagy szerencse éri az embert, hogy az első vágya, mert vágya még mindig marad, ha minden vágya betelt is, a közlés. A harsonákat szeretné megfúvatni, heroldok kiáltsák ki a nagy esetet, hallja az egész világ. De ha ilyen az első érzés, a második már a kételyé, a legnagyobb szerencse mögött is ott ólálkodik a barázdán egy árnyék, egy kellemetlen hátha. Gyuri is látott még ilyet. Hogy néz ki az a bizonyos esernyő, kisasszony? Veronka elbigyeztette ajkait, mintha nem tartaná érdemesnek ebben a tárgyban szóba állni a kérdezővel. Mivel ez nem valami különös? Szólt aztán vontatott hangon. Színe hagyott piros kelme, mintha ezer esztendős lenne. Folt is van rajta, nem tudom hány. Az alján körös körül apró zöld virágok? Látta? Nem, csak kérdezem. Igen, virágok vannak az alján. Szabad megnézni? Természetesen. Megnézi? Hisz azért megyek Lagovára. Azért? Hogy értsem azt, ha nem hiszi az eredetét? Éppen azért, ha hinném, el nem mennék. Maga rossz ember, pogány. Elhúzta kissé a széke Gyuri mellől, amitől az láthatólag megilletődött, elkomorodott. Megsértettem? Kérdészeli Iden bűnbánattal. Nem, csak megijesztett. S gyönyörű ovál arca csalódást fejezett ki. Hát inkább mindent hiszek, csak ne féljem tőlem. Veronka ajka körül mosoly suhant el. Védek is volna nem hinni, vágott közbe Slibinszkiné. Nem babona ez? Megtörtént? Bebizonyítható tények ezek. Aki nem hiszi, semmibe se hisz. Vagy igazak a Krisztus csodatételei, és akkor ez is igaz lehet, vagy? De már nem fejezhette be, mert Madame Krisbai asztalt bontott. Kijelentvén, hogy fáradt, aludni megy, mire mindnyájan felállottak, s Marvucsánné elvezette őt is, Veronkát is az udvarba nyíló két szobácskába. Gyuri az ajtónál oda settenkedett Veronkához, aki őneki is jó éjt biccentett a fejével. Korán indulunk reggel? Kérdé. Pajkos engedelmességgel hajtotta meg magát, féloldat körbítve hófehér nyakát, mintha el volna törve. Amint parancsolja, Tamás úr. Gyuri elértette a Tamás szót, és tréfásan viszonzá. Minden attól függ, hogy meddig alusznak a szentek. Veronka visszafordult a pitvarból, marcos arcot vágott, összeszorította a kis öklét, úgy fenyegette meg vele parasztosan Gyurit.
7: Na megálljon!
6: Gyuri szeme rajta veszett, hiszen olyan szép volt, úgy illett az a fenyegető ököl a hamisnak. Ezt csinálják meg utána a szentek, ha tudják. Nem sokára hazaindultak Slibinszkijék is. Mravocsán lámpásos embert rendelt nekik, mert nem volt holdvilág. Slibinszkiné beburkolta Vladint egy tavaszi felöltőbe, a fölé még egy köpönyeget akasztott, nyakát gyapjas nagykendőbe csavarta, s miközben meghagyta neki, hogy gyűn csak az orrán átvegyen lélegzetet, ráér Gyurival is csevegni.
7: Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat.
6: Ó, szegény legendák, felelte Gyuri. Ha ráfújna az ember egy ilyen szép legendára, s lefújná róla az aranyzománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján.
7: Hát nem kell ráfújni, mondta az asszony.
6: Gyűrd fel a köpenyed gallériát, Ladin!
7: Az ügyvéd elgondolkozott. Talán igaza van, dünnyögé elmerengő tekintettel.
6: Kisvártatva Gyuri is megkívánta az alvást vagy a magányt, s kérte Mravucsánnét,
7: jelöljön ki neki fekvőhelyet. Elment a mágnes, dohogta a jegyzősegéd. Alig, hogy betette maga után az ajtót, Kukucska mészáros vígan felkurjantott. Elhult a férgese! Levetette a kabátját, felgyűrte duhaj módon a lobogós ingét, egy tetovírozott ökörfejet lehetett látni a mesztelen balkarján. Aztán hamiskással oda kacsintott Rabucsánnak. Városbíró uram elérté a dolgot.
3: Igaz, igaz, bizonyítgatta sugárzó arccal. Nem lehet anélkül lefeküdni, hogy az ember ne tegyen próbát.
7: Szeretik-e még az asszonyok? Ezzel kihúzott az almáriumból egy fiókot, a fiókból pedig kivett egy pakli kártyát. A kártyából ugyan hiányzott a zöld alsó, de ez éppenséggel nem zavarta a bábaszéki intelligenciát. Már a múltkor is így játszották a preferanszot, az utolsónak kevesebb jutván egy kártyával az osztásnál, mely azonban képzeletben mégis neki jutott, s mint szellemi kártya szerepelt a játéknál. A zöld volt a híváson, az utolsó képzeletben adta az ütésre a zöld alsót, mondván, rajta van a szellemi alsó. Némelykor ütött is vele. Kivált, ha zöld volt a tromf. Ma azonban tekintettel a hiányzó kártyára egy kis parás ferbli kerekedett, mely jó éjfél utánig eltartott. A szenátorok játszottak, a mészáros meg a tiszteletes úr. A segédjegyző a katerkákat hordta. A pénztelen klempa, mindenütt a kántor a legszegényebb, parlagon könyökölt hol itt, hol ott, mert egyik helyről a másikra kergették azon címen, hogy a pekes gibic, ami alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértés. Költözött, vándorolt a szegény klempa játékostól játékoshoz, míg végre a mészáros és a tiszteletes úr közötti asztal csücskön lehajtá lankadt fejét, és elaludt. Hosszú, tömött szakálla szolgálván állának vánkosául. De egyszer s mind kellemetlen jövőt teremtett számára, mert a gézengusz Kukucska Pál azt indítványozá széles kedvében, mikor egy nagy zsinórt behúzott, hogy a klempa szakállát pecsételjék le az asztalhoz. Fölséges lesz, ha majd fölriad, és nem ereszti az asztal. Nosza, mohón kaptak a finom gondolaton. Mokri tartotta a gyertyát. Kukucska a viasz csöpögtette rá, nagy három helyen a szakállára. Magam Rabucsán pedig a pecsét gyűrűjével oda nyomta az asztalhoz. Hanem hiszen lesz ebből nagy parádé. Más, de szintén nem valami nagyon nevezetes epizódok is történtek. Madame Krisbai, akit a saját szobájába szállásolt Rabucsánné, nem mert befeküdni a dunyha tengerbe, attól félt, hogy besüpped és megfullad. Minden áron paplant kívánt. Rabucsánnénak nem volt. Leleményes angol ésszel azonban elhozta az ura nagyszőrű bőrbundáját, és ráterítette a madámra, amitől az úgy megijedt, hogy migrént kapott. Egész éjjel tormát kellett a halántékára rakni. Veronkának más kellemetlensége esett. Amint magára maradtam Rabucsán ház legszebb szobájában, berekeszelte belülről az ajtót, hogy senki se nézhessen be a kulcsjukon, egy mantillát akasztott a kilincsre, befüggönyözte a kis ablakot, mely az udvarra nyílt, aztán hozzáfogott a vetkőzéshez. Kibontotta elől mellénykéjét, egyik kapocs a másik után engedett, mire engedelmeskedtek a halcsontok is, visszaadván a mell és a derék igaz formáit. Százszor szebbeket a sejtetteknél. Az utolsó kapocs is pattant, mely a felső szoknyát tartotta, megszorítva a csípők felett, s erre a virágos, fodros rokolyácska kezdett alácsúszni, mintha a rózsabimbóról lehasadozik az irigy zöld burkolatja. Hult-hult a szoknyácska lefelé, súrolva vakító fehér alsó szoknyáját. Már-már annak zsinórját is meghúzta volna, mert az alsó szoknya nem volt bekapcsolva, de felkötve, mitől rémülve veszi észre, hogy két apró veres szem van rámeredve. Egy kis iromba cica jött ki az ágy alól. Az nézte, de úgy nézte, olyan nagyon nézte, kíváncsian, érdeklődéssel, mintha egy macskává elátkozott királyfi lenne. Veronka ilyetten kapott a széteresztett mellényéhez. Hirtelen lehajlott, s a másik kezével felrántotta újra a lecsúszott szoknyát, melyből már éppen ki akart volna lépni.
6: miközben majd csengő, majd parancsoló hangon korholta, riasztotta a macskát. Mars cica! Sírsz! Csúnya cica! Ne nézz ide, cica! A bakvis szégyenkezett levetkőzni a macska előtt. Újra felöltözött egész rendesen, s próbálta a macskát kikergetni, de az elbújt a bútorok mögé, felugrott a szekrények tetejére, hiába volt a kergetőzés vele, nem lehetett a szobából kitudni. Pravucsáné asszony figyelmes lett az öregre, átszólt a szomszéd szobából.
3: Mi baj a kisasszonykám? Nem tudom kikergetni a macskát, Pravucsán néni. Semmi a szívecském, ha bent marad is. Jó ártatlan állat.
6: De mikor lát? Felelte Veronka szorongva. Eloltotta most a gyertyavilágot, sötétben akart vetkőzni, de a fránya macska megint kijött a szoba közepére, és szemei még jobban villogtak a homályban. Na megállj, kíváncsi cudar, mindjárt kifogok én rajtad. Barikádot csinált a székekből, se barikád mögött, mintha a várában lenne, amelyben nem lehet belátni, az ágy szélére ülve keresztbe rakta a lábacskáit, mindenek előtt kifűzvén a cipellőit. Kip, kop, koppant az egyik topán, amint lehúzta, a padlóra ejtette. Kip, kop, a másik is koppant. Na bizony, imponált is a macskának a székes vár. Tip-top, egyet ugrott, kinyújtózott testtel, s ott volt a slingelt, abrosszal beterített mosdóasztalkán. Tip-top, még egyet ugrott, és ott volt a Veronka ágyán, a vánkos a közepén. Hanem hiszen nem jó közel jönni. Veronka se volt rest, egy ügyes mozdulattal elfogta. Itt vagy most már, macska goma. Hamar csak, hol van egy kendő? Majd adok én neked nézelődni, mikor a lányok vetkőznek. Tudod-e, hogy az nem illik, cicuska? Talált egy vastag gyapott kendőt, bekötötte vele a macska fejét, két rét a szemetáján. Most lásson már maga, ha tud. S így kezdte újra a vetkőződést. Az éj tanácsot ad. Míg így bohókás apróságok foglalták el a fehér népeket, s míg Klempa úr lepecsételt szakállal aludta az igazak álmát, senki sem álmodhat szebbet, mint egy szendergő gibic, addig Vibra György gondolatokba merülve virrasztott. Levetkőzött, lefeküdt, de nem aludt. Az ő levetkőzése, nem értóztassanak megijedni, nem lesz leírva részletesen, mert az megbotránkoztató jelenet a művelt emberi fogalmakban. Hogy miért? Hát, tudom is én. Csúnya, tehát leírhatatlan. A nő levetkőzésében poézis van, ha jól van írva. A női test finom, bolondító illatát érzi ki a betűkből az olvasó a nyomdafesték helyett. De egy férfi levetkőzése, fúj, említeni sem erészelem. A szoknyához akár ódát, dicshimnuszt szabad írni, de a nadrágnak kimondhatatlan a neve is. És miért? Hát, Isten tudja. És mit bizonyít? Talán azt, hogy a férfi inesztetikusabb teremtmény a nőnél? Alkalma sincs csak azt, hogy aki az illőt és illetlent kigondolta, nagy szamár volt. De végre is rosszabb dolog ennél, hogy hősünk nem aludt. Nem a gyomra volt megterhelve a Mravucsánné ételeitől, hanem a lelke. Agyveleje telt meg a mai nagy eseménnyel. Mint alaktalan zűrzavar kóvályogott a fejében a sok mindenféle benyomás. Néhány óra alatt, mintha néhány esztendőt élt volna át. Szent Isten, milyen réges-régen volt, mikor még a Münczné padlásán kereste az esernyőt. Most végre megkerült. Gondviselésszerűen bukkant rá. Az Isten egy angyalra bízta. Itt az esernyőről az angyalra siklott át az esze. Csinos kis jószág, meg kell adni. Egy csöppet se kellemetlen. Pedig ezek a többi kisasszonyok, akik a kamasz években járnak, feszesek, élettelenek, mesterkéltek, nincsen bennük semmi természetes. Veronka kivétel. Veronka helyes kis bakfis. És mintha rokon szenvezne is vele egy kicsit. Visszaidézte elejétől fogva minden szavát, úgy szólvá minden mozdulatát, mely ránézve kedvező volt, és újra meg újra átélvezte, Csak még több méz volt benne most harmadszorra vagy negyedszerre, de amint ment, ment a színes fonalon visszafelé, összerakva mosolyt, elejtett szót, meglágyult hangot, önfeled pillantást, ösztönszerű taglejtést. Milyen édes gyűjtemény volt ez. Hát talált közte közönyt, hidegséget is, és elcsüggettem, mint egy erőszakkal, áthajította magát az ábrándozás palánkján a színarany valóságba, az esernyőhöz. Bizony szerencsésnek érezheti magát, s nem szükség tacskó leányzók éretlenségeit találgatni. Úr lett, nábob lett a mai nappal. Úgy éli majd a napjait, mint egy herceg. Eljár télen át Budapestre, vagy a Rivierára, nyáron át Ostendébe, Monakóba, szóval nagy úr lesz, aki oda se néz halmi paphúgoknak. No, csak mindig visszatért a gondolata ahhoz a fitty-firigy-veronkához. Álom nem jött a szemhéjaira. Hogy is lehetne most aludni? Úgy röpködtek előtte a szemnél szebb élettervek, mint a lepkék a glogovai erdőben. Ő csak kergette őket, egyre kergette. Ej, csak már virradna, hogy mehessen, mozoghasson. A zsebórája vígan ketyegett a feje mellett levő asztalkán. Megnézte. Éppen éjfélt mutatott. Lehetetlen, hogy még csak annyi legyen. Talán rosszul jár. Valahol a harmadik udvaron egy kakas kukorékolt, mintha mondaná. Jól jár az órája, Vibra úr. A megfagyott birkából ide hangzott elmosódva a muzsika. Valami duhaj pásztorember előénekelte keservesen a híres Tóth Juhász dalt, melynek az eleje, pongyolán fordítva, ilyen formán hangzik. Nem Juhász az, aki a mért húst kedveli, nem azé a birka, aki fölneveli. Gyuri szivarra gyújtott, s a bodros füst mellett ez a bolond nóta a gondolatjának szép piros szövetjét a visszájára fordítá. Csak ugyan, sokszor nem azé a birka. Lám, ez az esernyő is honnan került elő? Azaz, hogy még meg sem került, hiszen nincs még a kezében. Sőt, ha jól föltesszük, nincs is valami sokkal közelebb hozzá. Eddig attól tartott, hogy mint jelentéktelen rongyot oda dobták valahol a szemétre, ahol megrohadt, s azért volt kevés reménye hozzájutni. Mi történt most? Mint össze megfordult a dolog. Most már az a baj, hogy valóságos klenódium az esernyő, templom gyerekje. Lássuk csak, hogy lesz, mind lesz. Mit mond ő a glogovai papnak holnap? Azt te, hogy eljöttem az esernyőmért. A pap bizonyosan kineveti, mert vagy bigott, rajongó, és akkor szentül hiszi, hogy Szent Péter hozta a húgának, vagy ámító farizeus, és akkor nem bolond, hogy hagyja magát leleplezni. Künszél mozdult. Haragos térrel, durral besűvített a rossz ablakú, rossz ajtajú kamrába, ahova Mravucsánné hálásra elhelyezte. A bútorok is mozogtak, ropogtak. Jól lehetett hallani a Liskovina erdőség távoli zúgását. Ugyancsak dolgozik benne az akasztott ember, akit Mravucsán említett. Gyuri ismét eloltotta a gyertyát, melynek lángjával kellemetlenül incselkedett a szél. Bebújt a dunyha alá, behunyta a szemét, képzelete meghízott a sötétben, látni vélte az akasztott embert, amint hajladozik ide-oda a fán, s vigyorogva bólingat feléje. Bizony kinevetik, Vibra úr, a glogovai parókián. Átkozott banyadalom, hajtogatta magában, nyugtalanul hánykolódva a hótiszta párnák között, melyekről a tavaszi napfény meghatározhatatlan illata áradott ki. Nem hiába voltak ma a lészán kiterítve? Mindegy, szőtte a gondolatait. Az esernyő mégiscsak az enyém, hiszen be lehet bizonyítani végső esetben a bíróság előtt is. Tanúrá Stolarik, Münzné, a fiai, egész Beszterce városa. Itt egyszerre felkacagott keserűen. Azaz, dehogy lehet bebizonyítani. Hol jár az eszem? Hiszen az elnyő nem az enyém, a Münzéké. A Münzék apja vette rendes árverésen a Gregorics hagyatékából a haszna vehetetlen holmik közt. Az esernyő tehát a Münzéké. Engem csak az illet, ami a belsejében van. De lehet-e azzal is előállnom? Mondhatom-e a papnak, főtisztelendő úr, az esernyő nyelében van egy-két vagy 300 000 forintos bankutalvány. Tessék csak kérem idadni, mert engem illet. Gyuri most elkezdte sorba elemezni. Mit tesz erre a pap? Vagy hiszi a szent legendát az esernyőről, és így szól. Eredj a pakolba. Majd bolond Szent Péter, hogy neked bankutalványt hozzon a mennyekből. Ha pedig csak ugyan kísértetbe jön, megnézi és benne találja a felnyitható nyélben, akkor azt mondja. Ha mégis hozta, akkor bizonyosan nekem hozta. Kiveszi az utalványt, és ő maga értékesíti. Miért is adná Gyurinak? Mivel tudná bizonyítani, hogy az övé? Majd így okoskodék hősünk tovább. Talán beavassam élettörténetembe. Elmondjak szögről végre mindent anyámról, atyámról, halálozási körülményeiről. Tegyük fel, elhiszi alfától omegáig. Mit ér az? Kiviláglik-e mindebből, hogy a kincs az enyém? Bizonyára nem. De ha belátná is, hogy enyém, ide adná-e? Hiszen a pap is csak ember. Pereljem talán, ha ide nem adja. Aj, nevetséges! Az utalványt kiveszi szépen, és milyen bizonyítékokkal álljak én aztán elő, hogy az esernyő nyélben benne volt? A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a bánkosát harapta dühében. Ilyen közel lenni az örökséghez, és mégis olyan mérhetetlen távolban tőle. Fekete éjszaka, adj tanácsot. És az éjszakához érdemes folyamodni. Jól tette Gyuri, hogy ő tőle kér tanácsot. A tépelődők és gondolkozók jó barátja ő. Az arany tanácsok közé lehetne írni. Minden nagy dolgodat gondold meg éjjel is, ha bár-bár nappal határoztál felőle. Mert az embernek van éjjeli esze és nappali esze. Hogy melyik a jobbik esze, azt nem tudom. Hogy nem tökéletes egyik se, gyanítom. A nappali verőfény szövi, mint egy takács a maga színeit a gondolatokba. Az éj is közéjük hullat fekete szárnyaiból egy-egy tollazatot. Festenek, pepecselnek, nagyítanak, kicsinyítenek, tehát falsifikálnak mind a ketten. Az éj szemnek mutatja a kedvesed alakját, mint aminő. Ellenségedet erősebbnek, bajodat nagyobbnak, örömödet kisebbnek. Nem szép eljárás tőle, de hát az éj szuverén, nem tartozik felelősséggel senkinek. Vedd olyannak, amilyen, de ne mellőzd, jámbor tűnődő, amikor az igazságot keresed. Azaz, dehogy keresed te az igazságot. Ha szembe jönne is, kikerülnéd. Rosszul fejeztem ki magam. Ne mellőzd az éjt, mikor a kivezető utat keresed. Csak látszólagosan hallgatag ő. Úgy súg neked, hogy észre nem veszed. Ha nem teheti másképp, Lábújhegyen csendesen elhozza az álmot, és abba göngyölgeti kimeríthetetlen leleményességgel, amit tanácsol. Egyszer csak elállt a szél, a muzsika elhalt a megfagyott birkánál. Gyuri nem hallott többé, csak lassú ritmikus zsongást. Aztán úgy rémlett neki, hogy más vidéken jár. A glogovai erdőben lepkéket fogdosnak Veronkával. Amint mennek-mennek a csalitok között, elejibök toppan az ösvényen egy öregember. Kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött. A kalapja madzagra akasztva lógott a nyakáról.
8: Ön Vibra úr? Kérdi az aggastyán.
6: Igen, és ön?
8: Én Szent Péter vagyok.
6: Mi tetszik?
8: Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára.
6: Az én javamra?
8: Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez. Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki. Tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak.
6: Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba.
8: Az nem lehet. Nincs annyi időm. Tudhatja, hogy én a kapunál álló strázsát, mennem kell.
6: De hát akkor én mit csináljak?
8: Miképp jussak az esernyőmhöz?
6: Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy serfánál mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb. Gyuri szót fogadott.
8: Tudja mit, barátom, uram? Ne okoskodjék sokat. Vegye el a Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő.
6: Jöjjön, mondta Gyuri, és megfogta erősen a szent palástját. Kérje meg a számomra. Húzta Gyuri, de ebben a percben, mintha valami erőszakos kéz megragadta volna hátulról, és rettentő erővel magával rántaná. Fölébredt. Kopogás hangzott az ajtón.
3: Szabad,
6: mondta gépiesen, ködös fejjel. Amravucsánik szolgálója nyitott be ásítva, nagy kosztrosan.
3: Bejöttem a cipőkért.
6: Gyuri kitörölte szeméből az álmot. Reggel volt. Az ablakon a napsugár nevetett be. Emlékezete gyorsan futott végig az illanó álom részletein. Még szinte látni vélte a foszladozó ködben a részletek halvány vonalait. Minden olyan eleven, friss volt még. Úgy szólván a haraszt recsegett még a Szentpéter talpa alatt, s ünnepélyesen kongott a jóságos hangja. Vegye el, barátom, a Veronkát feleségül, s akkor magáé lesz az esernyő. Különös egy álomlátás, tűnődött Gyuri, és mennyi logika van benne. Bíz, ez magától is eszembe juthatott volna. Mintha bizony nem magától jutott volna eszébe. Az éj csak parancsolt. Jöjj, álom, építs neki összefüggő mesét abból az agyagból, ami benne forr. Mire Gyuri felöltözött, nem volt már nagyon korán. Az egész Pravucsán ház izgett mozgott, mint a nébes köpű. Egyik köcsögöt vitt, másik szűrőszitát, a kifejt tejjel bajlottak a kapunál, melyet az éjjeli szél kiszakított az ütközőjéből. Ott pipázgatott a Gyuri kocsisa, és segített csodálkozni a többinek a szél erején, észrevevén urát, megemelinté gyalka, structollas kalapját.
3: Befogjak?
6: Nem tudom még. Hollá, kis leány! Fölkeltek a kisasszonyék? Már reggeliznek is a kertben, felelte egy szarvas termetű fehér cseléd, ki egy tepsit vitt forral tejjel.
3: Tessék erre jönni. Akkor hát befoghatsz, János.
6: Egy diófa alatt nagy kerek kőasztal körül találta Gyuri valamennyi őket. Már a reggeli végén voltak, csak még a madám rákcsálta a pirítós kenyereket. Nagy nevetgéléssel fogadták. Veronka felkiáltott pajkosan.
3: Itt jön a friss ember.
6: De már a friss ember titulust nem hagyom. Ellenvetém Ravucsán.
3: Az engem illet, mert tényleg feküdtem. Egész reggelig kártyáztunk. A szegény klempa még most is ott alszik a két könyökén, az asztalon, a leragasztott szakállával.
6: Szép is olyanokat tenni, pirongattam Ravucsánné.
3: Jó reggelt,
6: jó reggelt. Mindnyájan kezet fogtak a Gyurival, Veronka is felállt, és csintalanul hajladozott.
3: Jó reggelt, friss ember, jó reggelt.
6: No,
3: mit tézreám olyan nagyon?
6: Nézem, mondá zavartan Gyuri, a leány szépségén felejtve a szemeit, hogy mennyire megnőtt.
3: Egy éj alatt.
6: Tegnap még is leány volt. A maga szeme káprázott. Káprázik az ma is, mert még álmos. Hát ilyenkor kell felkelni. A játszi enyelgő hang, mint valami édes csiklandozás fölvillanyozta Gyurit, s kezdett is bőbeszédű lenni. Védte magát réfásan, széles jókedéllyel.
3: Elaludtam egy kicsit,
6: sőt, ha a szolgáló rám nem kopogtat, most is alszom. Bárcsak ne nyitott volna be, csak még 5 percig.
3: Ugyan, szólt Mabucsárné. Olyan szépet álmodott?
6: Mit parancsol?
3: Kávét vagy hidegsültet?
6: Kávét kérek.
3: Hát, nem mondja el, mit álmodott?
6: Házasodtam álmomban. Illetőleg megakadt a dolog a leánykérésnél. Hogyan? Kosarat kapott? Kérdé Veronka, előre tolva a kíváncsi fejecskéjét, melyet ma még szebbé tett a fölépített gazdag hajkorona. A hajkoronát pedig még szebbé tette egy beletűzött pünkös diszegfű. Kérdés, hogy mi lett volna?
3: Éppen a döntő pillanatban költött fel a szolgáló.
6: Úgy már szinte azt hittem, nem tetszett a személye a személyének, szólt Veronka átcsapva a mesei stílusba. Milyen kár, hogy most már nem tudhatjuk.
3: Biztosítom, megtudja.
6: Miképpen?
3: Úgy, hogy megmondom.
6: Ugyan ne beszéljen. Hiszen az álmok nem mennek át egyik éjjelről a másikra folytatásokban, mint a regények az újságokban.
3: Gyuri megitt a kávéját, rágyújtott, és nagy füstfelhőből szólt ki titokzatos arccal, szemeit az ég felé fordítva tréfásan.
6: Vannak olyan álmok, majd meglássa.
3: De hát maga hogy aludt?
6: Na, csak ezt kellett említeni. Menten kapott rajtam Ravucsánné, szélesen előadva a macska históriáját, aki miatt nem mert a Veronka este levetkőzni.
7: Gyuri elképzelte a bájos jelenetet. Édelget rajta a lelke.
6: Veronka irult-pirult. Ravucsán kacagott. Ravucsánné pedig egy pár oktató szót fűzött hozzá, amint illő, idősebb, tapasztaltabb asszonyoknak.
3: Nem jó, galambocskám, a jóból se a nagyon sok. A szemérenben is árt, ami túlontúl van az elégen.
7: Hozzá kell szokni az ilyesmihez. Hát, mikor ura lesz, szívecském, az bizony becsámpáskodik ám a hálószobába, és maga fűzi ki az asszonykája ruhadereká. Azon keresztül kell esni.
6: Jaj, néni, néni, miket beszél, néni?
7: Betukta a füleit, felugrott és elszaladt a ribiszkebokrok felé. Egy picinke gaj beleakaszkodott a szoknya fodrába, s úgy megrántotta, hogy kiszakadt a ráncaiból. Na, lett ebből nagy eset. Hamar tűcérnát!
6: Növelte még a zavart, hogy a vibra kocsija előállott. Két nyugtalan nyakú fekete ló részkulcsos hámmal.
3: Ej!
6: Csak jó mesterség a prókátoroké. Olyan fiatal, és már ilyen fogatot hazudott össze. Volt dolgam Ravucsánnénak és mindenféle élő léleknek a háznál.
3: Hamar kösd be, Anka, egy szalvétába a sonkát, amit az útra főztem. Te pedig szaladj, Zsuska, a kalácsért.
6: Ó, de hát, ha nincsen kések.
3: Hozzatok hamar egy szarvasnyelű kést.
6: Ne készítsünk a sarogjába egy kis acalgyümölcsöt. Jó lesz rágogatni lelkem útközben, kivált az idegen asszonyságnak.
3: Hát, egy csipetnyi lekvárt, ne tegyek egy bögrikébe. De bizony teszek.
6: Ugyan, néni, szabadkozott Veronka, hiszen ebédre hazaérünk.
3: Hát, ha előadja magát valami, soha se lehet tudni.
6: Térült, fordult a jó Ravucsán néni. Hol elszaladt, hol előkerült, mint a karika. Mi alatt Ravucsán mindenféleképpen kapacitálta őket, hogy maradjanak ebédre. Vagy ha nem, legalább még egy óráig. Utoljára már csak egy fél órát könyörgött, bíztatván őket, hogy akkoráig okvetlenül fölébredt Klempa, amihez fogható látványosságot maga a király sem pipált. Nem ért semmit. Megmaradtak csökönyösen az indulás mellett. Felültek a csinos kis Csézára, a hölgyek hátulra, Gyuri a kocsis ülésre, befelé fordulva, úgy, hogy a térdei már is oda surlódtak a Veronka lábacskáihoz. Nem tudom én, hogy lesz ez egész Glogováig.
3: Glogovára megyünk, parancsolta Gyuri a kocsisnak. János megpattintotta az ostort, a lovak megiramodtak, de alig gurult ki a kocsi a kapu dobogóján, lelkendezve futott utánuk Ravucsánné, tele tüdejéből kiabálva.
6: Ha-ha! Megálljanak!
3: A kocsi megállt, a hölgyek ilyetten nézegettek körül, mi baj lehet. De nem volt semmi baj. Ravucsánné egy pár ép almát fedezett még fel valahol az éléskamrában, azokat a féltett kincseit hozta a kötényében, s megrakta velük, mint hogy a hölgyek ruhái nem volt zseb, a Gyuri kabátját, kikötvén, hogy ezt a szép vöröset, igazi sercikát a Veronka egye meg. Erre aztán csak ugyan megindultak, nagy kendő és kalaplobogtatások közt, míg csak egy kanyarodónál teljesen el nem tűnt a nyájas Ravucsán porta összes népeivel, nagy diófájával, füstölkő kéményével. Új és új képek bontakoztak ki a rohamosan haladó Bábaszék utcai életéből. A bolt előtt Münczné állt bodros hófehér főkötőjében, s kedvesen bólingatott tiszteletre méltó őszfejével, melyet egyenes vonalban osztott két egyenlő részre a csillogó pápaszem. A kovács műhe előtt nagyban kalapácsoltak a glogovai papék eltört kocsiján. A vízzel leöntött izzóvasak sziszegtek, mint a kígyók. Távolabb a mesteremberek rakták el nem adott áruikat háromszögletű nagy ládáikba. Lassanként rendre elmaradoztak a tulipános kapujú házacskák gazdái koszorúbai névbetűivel. Az utolsónál, melynek ablakai a leendő zsidó temetőre néznek, a líceum kerítés mellől, drum-brum, két pisztolylövés rezzenté meg a lovakat. A glogovai utasok oda pillantottak. Hát, Mokri úr állott ott az ő újdonatúj kék ruhájában, melyet a besztercei híres kléner vart. Egyik kezében a kalapját lengetve búcsúzásul, másikban a tiszteletükre eldurrantott pisztolyt emelvén a magasba. A túlsó oldalon a veszedelmes szélmalom ijesztő szárnya vetett sötét árnyékot a mosolygó piros virágos lóherésre.
6: Szerencsére most mozdulatlan, mint egy gombos tűre tűzött óriás légy. Egy csepp szél se volt. A búzák nem dajkálták kicsin satnyak a lászaikat, hanem álltak veszteg a perzselő napsugarakkal elöntve, mozdulatlanul, egyenesen, mint a gránátos katonák. Körös körül a mezőn mélységes csönd ült. Csak a lovak patkói csattogtak a köveken, és a Liskovina erdőség olyan formán rém lett, hogy amit egyre közelebb-közelebb húzódik eléjük lomha, sehol nem végződő zöld testével, mintha csendesen lélegzene.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A bogyós gyümölcskertész.
9: Szentpéter
2: esernyője. Házasságon innen.
10: Katalin.
2: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
12: Foszti fiú esete.
13: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját a miskolci Admatis Kft. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredményt érintő jogorvoslatokat. Az egyéni választókerületi eredmények már április 29-én jogerőre emelkedtek, ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság megállapította az országos listás mandátumokat is. A határozat ellen két felülvizsgálati kérelem érkezett. Az egyiket formai hiányosságok miatt érdemi vizsgálat nélkül utasították el. A másikat Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke nyújtotta be, aki a kampány során tapasztalt korlátozásokra hivatkozott. A kúria azonban kimondta, ezek a kifogások nem az eredmény megállapításának folyamatához kapcsolódnak, ezért a kérelmet nem találta megalapozottnak. A bíróság a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helyben hagyta, a döntés jogerős, így kialakult a választás végleges eredménye. Az első negyed évben 0,8%-kal bővült a gazdaság az előző negyed évhez képest, éves alapon pedig 1,7%-os növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után 2022 harmadik negyedéve óta először szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását, közölte előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben, a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kézhigiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek. Ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Vármegyeházán. Az elismeréseket a Vármegyei Közgyűlés ülését megelőzően adta át Bánné Gál Boglárka elnök és Cinege László dandártábornok három rendőrnek. Az elismerést Fóri Zsolt, Kocsis István és Szerencsi Árpád vehette át. A tűzbiztonságért járó díjat két szakember kapta meg. Az elismerést Varga András és Mezősi Tamás részére ítélték oda. A díjazottakat több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájukért ismerték el. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén dolgozók fontos szerepére. Népművészeti tehetségkutatót tartottak Miskolcon. A Miskolci Művészetek Háza adott otthont a 15. Dunán innen Tiszán túl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és Parciumi elődöntőjének. A jubileumi 15. évad második állomásán a térség és a Parcium fiatal tehetségei népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriákban mutatták be tudásukat kiemelkedő szakmai színvonalon. Az elődöntő során a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb produkciókat, amelyek tovább jutottak a június 27-i Kárpát-medencei döntőbe. A részletekről Rápóti Fekete Mónikát, a szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnökét hallják.
2: Itt a népművészetünk népszerűsítése a fiatal körébe elsősorban. Magyar-magyar kapcsolatok építése, tehát hitként kívánunk részt venni itt a népművészeti csoportoknál. Egy nagyon komoly kárpát-medencei kapcsolati tőkénk van, barátságok és bizalmi tőke alapján, politikamentes, ami nagyon-nagyon fontos számomra, és az, hogy ezek teljesen szereteteljes összekapcsolódások. Hát neves szakemberekből áll a zsűri. Sebesti Márta kijelölt maga helyet, mivel nem tudott itt lenni a Borsodin, a szobáltai erdélyi elődöntőn ott volt. Viszont itt a Parcium is részt vett most a mi miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Nagyszalontáról jöttek a Reketje Kulturális Központból gyerekek, és nagyon szép teljesítményekkel, tehát népzene és népdal kategóriába kiemelt arany is van, ami ugye tovább jutott a döntőbe. Miskolc megerősödött népzene kategóriába, úgy érzékeltem, hogy jött egy garabonciás műhely, ahol citerásokat hoztak nekünk. Ez a program azt is, tehát visszajelzést kaptunk, hogy hogy áll itt a megyénkbe, a saját környezetünkben a népművészetünk, a tetszik Miskolcon. Azt látom én, mint főszervező, hiányolom a népmese kategóriát. 48 produkció volt, összesen 197 részvevőit felkészítünk tanárokkal együtt, és hát itt a néptánc kategória volt a nagyon erős, ami sok produkció volt, ezt Petiék is tapasztalták ugye a muzsikálással.
1: Kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg országszerte. A Hungaromet szerint áprilisban alig hullott csapadék Magyarországon. Több térségben már március vége óta nem esett számottevő eső. A talaj felső rétege porzik és egyre mélyebben is kiszárad. Az Alföldön és a Mezőföldön jelentős vízhiány alakult ki. A szakértők szerint az őszivetések állapota romlik az aszály miatt. A repce virágzása különösen érzékeny időszakban van, kevés a nedvesség. A gyümölcsösök több helyen fagykárt szenvedtek az elmúlt hetekben. Az előrejelzés szerint a következő héten csapadék és enyhülés érkezhet, addig azonban tovább fokozódhat az aszály az országban. Új mikromobilitási szolgáltató jelenik meg Miskolc közösségi közlekedésében. Május 2-től a Lime veszi át az elektromos rollerek üzemeltetését a városban. A jelenlegi tiltott járművei április végével eltűnnek az utcákról. Az új szolgáltató kedvezőbb díjszabással és bevezető akciókkal indul. Az új felhasználók 2 darab 10 perces ingyenes utazást kapnak regisztráció után. Ezt követően a használatdíja percenként 69 forint lesz, a feloldási díj pedig 249 forint. A váltás célja nem csak a szolgáltatás színvonalának javítása, hanem a költségek csökkentése is. A városvezetés szerint így még többen választhatják a környezetbarát közlekedési formákat. A kedvezményes időszak május végéig tart. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. május 3-án vasárnap. Anyák napja van, és ma ünneplik névnapjukat az Irmák, valamint a Tímeák is. Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 6:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgetünk a kínai gazdaságról, a magyar-kínai kapcsolatokról.
2: Per pillanat nem lehet megmondani, hogy Kína nyertese vagy vesztese ennek a történetnek. Azt lehet mondani, hogy nagyon komplexen érinti minden, ami az öbölben történik Kínát.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Tóth Mihala Veronika vagyok, a Debrecen Kossuth utcai Református Egyház község lelkipásztora. Minden jó adomány és tökéletes ajándékon a felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk igéjét, a bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét olvasom a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetéből az 5-től a 7. versig. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szitott szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Amen. Lélek nagybetűvel, lélek új rendjében szolgálunk. Most, hogy magunk mögött hagytuk a nagypénteket és a húsvétot, már nézhetünk is pünköst felé, nagyon jól. Jó dinamikában van itt a római levél olvasása az egyházi év rendje szerint is. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, mondja Pál apostol később. Az a tapasztalat, hogy van valaki, aki lelkesít a hétköznapi tapasztalatunk. Van, akivel szeretünk lenni, van, akivel meg nem. Én azt szoktam tanácsolni a fiataloknak, nyilván ez a saját tapasztalatomból jön, hogy csak olyannal töltsenek időt, főleg barátság meg szerelem címén, akivel jó lenni. És ez talán furcsán hathat ez a tanács, hát ki az a hülye, mondhatnánk, aki olyannal barátkozik, akivel nem jó lenni, vagy azzal jár, akivel nem is szeret igazán lenni. Hát bizony, például itt is egy ilyen beszél, most a kedves testvérekhez, akinek nagyon-nagyon sok idő kellett, nekem nagyon sok idő kellett ahhoz az életemben, hogy rájöjjek arra, hogy igenis olyan emberekkel is töltöm az időt, akikkel igazából nem is szeretnék lenni. Csak valamilyen oknál fogva összesodort minket az élet, vagy éppen bevonzottam magamhoz valamivel a másikat, és neki ez nagyon jó, de nekem meg nem is olyan jó. És akkor nehéz azt mondani egy barátságra, ami mondjuk évek óta tart, először belül, aztán meg valóságosan, hogy figyelj, nem szeretnék ebben a kapcsolatban lenni. Most a Szentlélekkel való tapasztalat, az az a tapasztalat, hogyha valaki kapcsolatba kerül vele, na vele mindig jó együtt lenni. Én nem tudom, hogy ez hogy van, de ő az, aki tényleg mindig lelkesít. Szoktuk mondani ezekre a barátainkra, akiktől egy idő után elválunk, megszabadulunk, hogy hát energia vámpír volt az életünkben. Na hát a Szentlélek, ő az, aki mindig csak tölt, és tölt, és tölt, és csak ad, és lelkesít, és azt a részünket sejtszinten, ez tényleg valóságosan meg lehet élni, hogy sejtszinten, tehát a testi valóság szintjén, azt a részünket élteti, ami élni óhajt, ami nem pusztít minket, mert a testünk is, meg a lelkünk is úgy van összerakva, hogy van egy élni akaró részünk, meg van egy olyan részünk, ami, és ez nagyon furcsán hangzik, ami pusztít minket. De hát ezt ugye a biológiából is tudjuk, meg sajnos ugye a betegségek pont ilyenek. És a Szentlélekkel eltöltött idő, az egy olyan idő, ami azt élteti bennünk, azt táplálja, ami élni szeretne. Ez olyan, mint mikor egy kiszáradt szivacsot megtöltünk vízzel. Szóval, hogy úgy megduzzad az egész, és hogy a színe is megváltozik. Szóval, hogy ilyen a Szentlélekkel töltött idő. Hogy lehet a Szentlélekkel időt tölteni? Jellemzően úgy, hogy az ember elkezd imádkozni. Igét olvas, imádkozik, igét olvas, imádkozik, és segítségül hívja Istent. És amikor segítségül hívjuk Istent, akkor a lélek jön. Mert ez az időszak, amiben most mi élünk, ez az az időszak, amikor a Szentlélek látogat el hozzánk, és ott van velünk, És úgy vagyunk Isten jelenlétében, hogy a lélek jelenlétében vagyunk. Nagyon-nagyon jó társaság, szabadságot ad, a lélek belső szabadságát, szétválasztja bennünk a dolgokat, szétválasztja az életre valót, és azt, ami rombol. Isten adjon ilyen időket nekünk, és adjon bátorságot, hogy lemondjunk minden másról, hogy vele töltsük az időnket. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Szent Lélek, és töltsd be a szívünket. Te adj erőt ahhoz, hogy változtassunk az életünkön is. Tudjunk minél többet imádkozni, és a te jelenlétedben lenni. Amen. Áldás, békesség.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az első negyedévben 0,8%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,7%-os növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után 2022 harmadik negyedéve óta először szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását, közölte előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben, a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek. Ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Kína nem fog beavatkozni az USA és Irán közötti háborúba, ez pedig többféle helyzet elé állítja az országot. Egyrészt, mivel Kína az egyik legnagyobb olajimportőr, ezért az áremelkedés kedvezőtlenül érinti a kínai gazdaságot, de az, hogy más országok pedig az olajválság miatt alternatív utakat keresnek, például napelemek és az elektromos autók felé fordulnak, egyértelműen hasznot hoz a kínai gazdaságnak. Már Magyarországon is elérhetők a 6 legnagyobb kínai elektromos autógyártó járművei, sőt a legfrissebb statisztikák szerint Magyarországon lassan minden 10. eladott autó kínai elektromos autó lesz. A részletekről Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Hogyan érinti Kínát az Amerika és Irán közötti háború? Lehet-e ilyen egyértelmű mérleget vonni, hogy pozitív vagy negatív a hatása Kínára nézve?
3: Ellentmondásosan vannak pozitív és negatív hatásai is. Nyilván kell fogni egy ilyen papírlapot, ezt gondolom a kínaiak meg is teszik, húznak a közepére egy vonalat, és a bal oldalra felírják a negatív hatásokat, jobb oldalra a pozitívakat. Ugye a negatívak között lehet említeni, hogy hát Kína a világ legnagyobb olajimportőre, Irán az egyik legnagyobb forrása, és egyrészt az, hogy megnehezedik, vagy ellehetetlenül az iráni olajnak, sőt, ugye az egész öböl menti államokból származó olajimportnak, meg olajtermék importnak a Kínába áramlása, ez nem jó Kínának, még nyilván az sem jó Kínának, hogy felmentek a nemzetközi olajárak, mert máshonnan persze be tudja szerezni ezt, amire szüksége van, csak sokkal drágábban, ez semmiképpen nem jó neki. Nyilván az sem jó neki, hogy hát megint kilőtték egy újabb szövetségesét, vagy nyilván nem szövetségesről van szó Kína esetében, hanem partnerét. Kína 2021-ben kötött egy ilyen átfogó stratégiai partnerséget Iránnal, és nagyon szoros együttműködés volt közöttük, ahogy egyébként ugye Venezuelával is, és hát most lényegében azt a vezetést, azt eltávolították az amerikaiak, megsemmisítették az amerikaiak, akikvel a kínaiak eddig együttműködtek, és hát a kifelé ugye azt látszik, hogy nem tudják, nem is, persze nem is akarják, de lehet, hogy azért, mert nem tudják megvédeni ezeket a nagyon szoros partnereiket. Ugye ugyanez volt a venezuelai Maduro elnök esetében, és ott is egy Kínával szorosan együttműködő vezetőt vittek el zsákkal a fején az amerikaiak. Ez nyilván Kínának a presztízsét rombolja. Ugye általában ugye Kína a legnagyobb kereskedő hatalom a világon, egy kereskedő népről van szó, egy kereskedő államról van szó. Annak sose jó, hogyha háborúk akadályozzák a kereskedelemnek a zajlását, mert az ugye rontja az üzletet. Ráadásul ugye, hogyha most mindenki elkezd fegyvert gyártani, akkor azt a pénzt se fogyasztásra költik, aminek a jelentős része kínai termékekben öltene testet, úgyhogy bőven vannak negatív következmények, de vannak pozitív következmények is. Például a nemzetközi presztízse Kínának abban a szempontból nőhet, hogy tovább is úgy tudja pozícionálni magát, különösen a globális dél államainak a körébe, hogy ő a fix pont, a stabil pont a világban, itt vannak ezek a csúnya amerikaiak, ezek támadnak, meg lőnek, meg elnököket rabolnak, meg főpapokat végeznek ki, meg rakétáznak, lángba borítanak egy egész régiót. Ehhez képest itt van a Kínai Népköztársaság, amely 1979 óta, tehát most már lassan 50 éve, egyetlen egy háborúban, egyetlen egy fegyveres konfliktusban sem vett részt. Tehát Kína a béke szigete, és vele érdemes bizniszelni, hozzá érdemes orientálódni, mert ezek az amerikaiak, ezek teljesen megbízhatatlanok, és ezek ilyen bajkeverők. Tehát ezt a képet próbálja Kína magáról kialakítani, és a globális déli, tehát afrikai, dél-kelet-ázsiai, latin-amerikai, stb. Országok körében ez a narratíva, ez eladható, mert tulajdonképpen bőven van valóság alapja. Aztán hát nyilván a Kínának ma már a hajtja az is a vizet, hogy az emelkedő olajárakkal azok az országok, meg azok a rétegek is elkezdenek gondolkodni, például az autóiknak az elektromosra cserélésében, vagy új, vagy napelemeknek a beszerzésében, vagy egyéb ilyen új energiás megoldásoknak az alkalmazásában, amelyek eddig ettől tartózkodtak. Úgyhogy például a kínai elektromos autó eladások, azok szépen felmentek külföldön, Kínában nem, de máshol igen, mert hát nyilván a magasabb benzinár az arra sarkalja a fogyasztókat, hogy alternatívákat keresen, ez is Kínának dolgozik. Meg hát vannak még bőven ilyen kisebb-nagyobb hasznok is, meg károk is, úgyhogy azt gondolom, hogy per pillanat nem lehet megmondani, hogy Kína nyertese vagy vesztese ennek a történetnek. Azt lehet mondani, hogy nagyon komplexen érinti minden, ami az öbölben történik Kínát.
2: Az elektromos autókhoz egy statisztika, a márciusi adat szerint egy évvel korábbi márciushoz viszonyítva 140%-kal ugrott meg a Kínában gyártott elektromos és hibrid hajtású autók exportja Kínából, ez 349.000 autót jelent. Ez már egyértelműen ennek a hatása ön szerint?
3: Nem, ennek a növekménynek azért a nagy része már a megelőző hónapokban is megvolt, tehát nem ilyen ugrásszerűen nőtt meg, hogy nem tudom, februárban még csak X-et vettek, X mennyiségűt vettek külföldön, márciusban pedig már 2X mennyiséget, de volt egy kisebb ugrás, és hát azért hosszabb távon, és hosszabb távon nem olyan nagyon hosszú táv volt, hanem pár hónapot jelent, az egész biztos, hogy meg fog látszani még jobban a statisztikákban, hogy egész egyszerűen úgy tűnik, hogy egyre jobb üzlet lesz elektromos autót venni, mert hát a elektromos áram az egyelőre még sok helyen hozzáférhető, ahol nem olajból állítják elő. Ez kifejezetten jó Kínának, hiszen ugye értelemszerűen közismert, hogy a világ legnagyobb elektromos autó gyártója és elektromos autó exportőre.
2: És akkor, ha már elektromos autók, akkor egy pillanatra Magyarországra ugorjunk át, aztán még visszatérünk Kína helyzetére, de hogy egy ilyen érdekes statisztikát olvastam, hogy már Magyarországon elérhető a 10 legnépszerűbb, legnagyobb kínai elektromos autó típusból 6 a magyar piacon. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor úgy emlékszem, hogy azt mondta, nem emlékszem, hogy erre mondott te számot, de azt mondta, hogy Magyarországon mondjuk csak a BYD-t ismerjük, pedig van még egy csomó. Jobban ismerjük mondjuk egy évhez képest ezeket az autókat, vagy ez még egyelőre csak a betették a lábukat, de még nem érezhető nagy számban, szóval ön hogy látja ezt?
3: Egy picit talán már jobban ismerjük, ugye a BYD-t nyilván a szegedi gyárépítése miatt azok is ismerik, akik mondjuk nem olyan nagyon fontolgatnak egyelőre elektromos autóvásárlást, és az a szűk réteg, ez azért nem egy nagyon széles réteg, aki azt gondolja, hogy a következő autója, vagy esetleg a második autója az elektromos lesz, az most már nyilván nézegeti a többi márkát is. Az, hogy ezek itt megjelentek, ez egy világtrend, tehát itt arról van szó, hogy Kínában elképesztő nagy a verseny az elektromos autógyártók között, ott egy picit túltolták a biciklit. Tehát óriási pénzeket fektettek az elektromos autógyáraknak a felfuttatásában, kutatásfejlesztésében, egyebekben, és egész egyszerűen ennyi EV-re, tehát elektromos járműre nincsen szükség a kínai piacon, miközben hatalmas kapacitások épültek ki. Elképesztő árverseny zajlik, ami gyilkos, nagyon sok meg fog szűnni abból a 101 néhány kínai elektromos autógyártóból, ami most működik. Eredetleg egyébként 8-900 volt, ezeknek a 89%-a már megszűnt, tehát most is 100 körül van, ez le fog menni a következő évben 10-re, egyszerűen ennyit nem tud eltartani, és még a világpiac sem, hogy a kínai. És hát oda menekülnek, tehát külföldre igyekeznek menekülni az elektromos autógyártók, hogy villámgyorsan elkezdték kiépíteni a külföldi értékesítési csatornáikat. Tehát a Geely, meg a Chery, meg a Dongfeng, meg ezek nagyjából az elmúlt évben, néhányan az elmúlt hónapokban a világ minden táján, vagy ahol ennek látják minimális megtúlélési esélyét, ott elkezdtek márka kereskedéseket nyitni, vagy betenni a lábukat már működő más márka kereskedéseibe. Tehát itt nem egy magyar specialitásról van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy az ilyen ügyekre érzékeny réteg, amely fontolgatja elektromos autónak a vásárlását, az azért ismerni fogja azokat a márkákat, amik most jelennek meg. Ugye a kínai elektromos autókkal az a probléma, hogy hát árérték arányban nagyon jók, jobbak, mint a nyugati elektromos autók, és hogyha a Az ember azon gondolkozik, hogy vesz egy benzines autót, vagy egy dízeles autót, akkor azért alapvetően a mi berögződöttségeink abban az irányban mutatnak, hogy német autót fogunk venni, esetleg francia autót, vagy japán autót. De hogyha az ember abban gondolkodik, hogy elektromos autót vegyen, akkor nagyon logikus választás, hogy a kínai márkák felé forduljon, mert itt nincsen meg az a évszázados hátránya a kínai cégeknek, mint a belső égésű motoros autók esetén. És hát, hogy mondjam, tehát egy kínai, nem tudom, BYD elektromos autó az jobb, mint egy elektromos Ferrari, ha lenne olyan.
2: És akkor még egy adat, amit így külön kérdeznék, hogy ez mit szól, hogy a hazai magyarországi forgalomba helyezett új autók az első két hónapban, tehát idén január-februárban, 8,5%-a ezek a kínai márkájú elektromos autók voltak. Ez meglepő arány ön szerint, vagy ez pont abba a trendbe illik, amit most az előbb itt elkezdett mondani?
3: Ez szépen beleilleszkedik abba a trendbe, amiről eddig beszéltünk, és ez jóval alacsonyabb, mint az európai átlag. Tehát ebben a dologban is Magyarország le van maradva Európától, mármint a Nyugat-Európától, ott valamivel magasabb. Még Nyugat-Európában sem átütő elektromos autóknak a jelenléte. Tehát, hogyha Kínával hasonlítjuk össze, ott már bőven több, mint a fele az újonnan forgalomba állított autóknak az elektromos, vagy pontosabban új energiájú, ezeknek nagy része elektromos. Európában ettől még nagyon messze vagyunk. Skandináv országok azok már közelítik meg ezt a szintet, de nálunk még hát olyan erősen tartják magukat a belső égésű motoros autók, hogy nehezebben nyernek teret az elektromos autók, de azért így kúsznak fel. Tehát itt ez a 8,5%, ez mondjuk 5 évvel ezelőtt lényegben nulla volt, vagy nem tudom, egy-két Teslát lehetett látni a magyar utcákon, és ez jelentős növekedés, és abban azért biztosak lehetünk, hogy lesz ez még több is.
2: És mit gondol a kínai autókkal szemben? Abszolút nincs a hazai fogyasztóknak olyan berögződése, mint a kínai egyéb termékek tekintetében, amit sokszor valósan is mondjuk nem túl jó minőségűnek gondolnak. Gondolok itt egyszerű papucsokra, vagy műanyag játékokra, vagy bármilyen egyéb termékekre, informatikai vagy autóipari termékekre, vagy ezt jól el tudja már különíteni a magyar fogyasztó, és pontosan tudja, hogy egy kínai elektromos autó az a jó termékek közé tartozik.
3: Szerintem a magyar fogyasztó is azért alapvetően okos. Tehát, hogyha arról kell dönteni, hogy egy 1000 forintos kínai, vagy egy 10.000 forintos olasz papucsot vesz, ami persze szintén Kínában lett gyártva, csak olasz márka van ráírva, akkor lehet, hogy még elköveti azt a hibát, hogy nyilván ez nem hiba, de akkor még lehet, hogy az olaszt fogja választani, hogy menőbbnek tűnjön. A autóknál azért ezt már jobban megfontolja, és utána néz, és elolvassa a szaklapokat, megkérdezi másoknak a véleményét, és azért a hozzáértők körében eléggé egyértelmű az az álláspont, hogy az elektromos autókban már jók a kínaiak. Ezért mondtam azt, hogy ha az ember mondjuk benzines autót vesz, akkor valószínűleg nem kínait vesz, bár egyébként azok se rosszak, de ott még él ez a berögződés. De hát az elektromos autókban ugye a kínaiaknak van előnyük, tehát ők régebben gyártottak elektromos autókat, mint a Volkswagen, vagy a Dacia, vagy tulajdonképpen a Teslán kívül bárki. Tehát ott már nincsen meg, és amikor ilyen milliók elköltéséről van szó, akkor valószínűleg az emberek azért már nem elsősorban az előítéleteikre hallgatnak, és hát van egy generációs váltás is. Hát nyilván azért sokan persze úgy nőttek fel, hogy ami kínai, az gagyi, meg ugye ami nem kínai, az hamisítvány, de egy mai fiatal számára ugye az, hogy önnek egy Xiaomi okostelefonja van, vagy bármilyen más kínai márka egy okostelefonja van, vagy az, hogy TikTokot használ, mint sok százmillió tinédzser a világ, az már nem számít cikinek. Tehát igazából, ahogy az idő telik, ezekkel a Kínával kapcsolatos, vagy kínai termékekkel való sztereotípiák, azok sorra leomlanak, és ez egyre gyorsuló folyamat lehet, tehát itt átbillenhet a dolog. Nyilván az első ember, aki Magyarországon kínai elektromos autót vett, az nagyon bátor volt. De hogyha majd a 10.001. ember is elektromos autót vesz, vagy a 100.001. ember is kínai elektromos autót vesz, és akkor már ott már nem lesz kérdés. Tehát ezek a kétségek, ezek nem fognak felmerülni, hogy van egy ilyen tömegpszichózis hatása. És hogy látom, hogy a szomszédomnak is BYD-je van, meg a szomszédomnak is BYD-je van, akkor úgy fogom érezni, hogy tulajdonképpen nem ciki, hogyha én veszek egy Tungfenget, vagy egy Gillit, vagy egy BYD-t.
2: És gondolom ezt az érzést tovább erősíteti az, hogy mondjuk BYD buszokkal utazhatunk Magyarország több városában, azok is kiválóan működnek, aki ezzel utazik, az szintén ezt a képet láthatja megerősítve.
3: Hát persze, meg hát az élet minden területén a kínai márkák jelen vannak. Itt is persze van nemzedéki különbség, de tehát még 15 évvel ezelőtt én írtam egy cikket a kínai márkáknak a feltörekvésére,

0: kukac.europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét, Ézsaiás könyve 66. fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. A tudomány nemrégiben megerősítette egy lenyűgöző biológiai jelenséget, a mikrokimérizmust. Nem biztos, hogy a kifejezést megjegyezzük, azonban a következőkről van szó. A várandóság alatt a baba sejtjeinek egy része átjut az édesanya vérkeringésébe, és évtizedikig, sőt akár az anya élete végéig a szervezetében marad. Az anyák szó szerint fizikai valójukban is magukban hordozzák a gyermekeiket jóval a születés után is. Sőt, ha a gyermek vagy az anya megbetegszik, ezek a sejtek a gyulladás helyére sietnek, hogy segítsenek a gyógyulásban. Micsoda elképesztő kép! Amikor Isten meg akarja értetni velünk, mennyire mélyen szeret minket, ezt a megbonthatatlan, ösztönös köteléket hozza fel példának. Az ő szeretete nem távolságtartó és nem is feltételekhez kötött. Olyan, mint a legönzetlenebb édesanyái. Zsigeri, védelmező. És pont akkor lép működésbe a legerősebben, amikor a legnagyobb bajban vagyunk, hogy gyógyulást és vigasztalást hozzon. Az anyák napja sokaknak a tiszta öröm és a hálaadás napja. Másoknak viszont kifejezetten fájdalmas lehet, mert nagyon hiányzik az édesanyjuk, mert megkopott vagy viharos a kapcsolatuk. Esetleg ők maguk is csendben küzdenek az anyasággal. Bárhogy is ébredtél ma, egy dolgot tudnod kell. Isten lát téged. Ha teheted, hívd fel, vagy öleld meg az édesanyádat, és mondj neki köszönetet. Ha erre már nincs lehetőséged, vagy a földi, emberi szeretet tökéletlen volt az életedben, engedd, hogy ma Isten tökéletes, anyai vigasztalása öleljen át. Ő az, aki sosem hagy magadra. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter bejelentette, hogy a Süközdi Sugó Tambura zenekar is részt vett.

0: az országgyűlés alakuló ülésén. Az eseményt május 9-én tartják a parlamentben. A lendő miniszterelnök szerint az eskütétel után több nemzeti és európai himnusz is felcsendül. Ezt követően a tambura zenekar előadásában népzenei művek hangzanak el. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása délután várható. A parlament eseményeit a Kossuth téren kivetítőkön is követni lehet. Az ülés után rendszerváltó ünnepséget is tartanak a téren. Magyar Péter beszédet mond az ünnepségen a megjelentek előtt. A részletekről és pontos időpontokról később adnak tájékoztatást. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-jei rendezvényükön. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Kiemelte, sokan kemény munka mellett is bizonytalanságban élnek, ami elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, a gazdasági nehézségek árát nem a munkavállalóknak kell megfizetniük. A SZEF elnöke bírálta, hogy a leendő kormány képviselői nem vettek részt a majálison. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, fontos feladatnak nevezte az érdekegyeztetés helyreállítását és új sztrájktörvény megalkotását. Emellett a túlóra szabályok módosítását és a munkavállalók védelmét sürgette. A szakszervezetek reménnyel, de kérdésekkel várják az új kormány megalakulását. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A NATO szóvivője szerint a szervezet együttműködik Washingtonnal a németországi haderő kivonás részleteinek tisztázásában. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból. A NATO képviselői szerint Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a saját védelmében. A szóvivő azt mondta, a szövetségesek már előreléptek a védelmi kiadások növelésében. Hivatkozott a hágai NATO csúcson elért megállapodásra is a védelmi ráfordításokról. A cél továbbra is az elrettentés és a közös védelem biztosítása. A NATO szerint a folyamat egy erősebb Európa és egy erősebb szövetség felé halad. A döntés részleteit jelenleg az Egyesült Államokkal közösen vizsgálják. A szövetség bízik abban, hogy a védelem stabilitása továbbra is fennmarad. Fontolóra vette a németországi mellett az Olaszországban és Spanyolországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését is az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, a csapat csökkentés lehetősége hivatalos felülvizsgálat tárgya, és hamarosan döntés is várható. Nemzetközi kezdeményezést jelentett be az Egyesült Államok a Hormuci szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond erdélyi református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogy egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tudjon lenni. Gudor Botond elmeséli, hogy milyen tárgyalni a román állam képviselőivel, polgármesterekkel, visszakövetelni azt, ami egykor a református egyházé volt.
2: Bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik.
1: És elmeséli majd, hogy mit ért el Magyar Igenben, ahol három református volt a gyülekezetében, amikor elkezdte ott a szolgálatát.
2: Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
1: Mai vendégünk tehát Gudor Botond, erdélyi református lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége? Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk erről, aki elmeséli majd, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Magyar Igenben, három tagja volt a református gyülekezetnek, amikor eljött onnan, már 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyar igeni lelkésszel beszélgetünk, aki most egyébként a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkipásztora.
3: Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáin keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel vissza, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
2: Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti. És ez a 200-as határ explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért. Tehát ahogyan egy család, egy társadalom adminisztrálja magát, ugye az egyházközségnek is kell, és még egyszer ez egy szükséges dolog, ami a szorványban elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy egyházközség hosszú távon tervezzen, és ne rövid távon.
3: És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagyj hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
2: Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántor tanított, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örvendünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok, vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai, vagy a közép-ázsiai gyülekezetek, vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
3: Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni. És akkor itt én hagy hozzam be azt, hogy itt nem csak arról van szó a anyagi függetlenségnél, hogy mondjuk mondok egy magyarországi példát, hogy mondjuk egy méhészetet, meg egy éttermet tart fönt egy gyülekezet, és ebből van bevétele, és ebből tudja mondjuk az intézményeit meg a lelkipásztorát eltartani, hanem itt különböző jogi, speciálisan Romániára vonatkozó jogi dolgok is vannak, amiket meg kérem, hogy úgy magyarázzon, hogy azt egy magyarországi is értse. Tehát itt milyen perekbe kellett önnek eljárnia, egyébként bevehette volna az előbbi felsorolásba azt is, hogy jogász is a lelkész, tehát hogy már hogy ugye sorolt, hogy miket kellene a lelkészíteni. Szóval mondjon egy-két példát, hogy hogyan sikerült a saját gyülekezeteiben ezt elérni, ezt az anyagi függetlenséget.
2: Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szorvány gyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azó része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog mindenképpen, lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botonddal, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészével, aki korábban Magyar Igenben szolgált.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter bejelentette, hogy a Sükösdi Sugó Tambura zenekar is részt vesz az országgyűlés alakuló ülésén. Az eseményt május 9-én tartják a parlamentben. A lendő miniszterelnök szerint az eskütétel után több nemzeti és európai himnusz is felcsendül. Ezt követően a tambura zenekar előadásában népzenei művek hangzanak el. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása délután várható. A parlament eseményeit a Kossuth téren kivetítőkön is követni lehet. Az ülés után rendszerváltó ünnepséget is tartanak a téren. Magyar Péter beszédet mond az ünnepségen a megjelentek előtt. A részletekről és pontos időpontokról később adnak tájékoztatást. Kormánybiztosként dolgozik majd Radnai Márk és Rost Andrea, ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tiszapárt vezetője jelentette be. Radnai Márk a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Feladata a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozásának segítése. Az intézet célja a társadalmi párbeszéd erősítése és a döntéshozatal szakmai támogatása. A szervezet elemzésekkel és javaslatokkal segíti majd a kormány munkáját. Rost Andrea a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosként kapott megbízást. Feladata a zenei nevelés erősítése és a tehetségek támogatása lesz. A cél, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is lehetőségekhez jussanak. Magyar Péter szerint a társadalmi részvétel erősítése a kormányzás alapfeltétele. Az új intézet ezt a munkát segíti majd szakmai és társadalmi bevonással. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-i rendezvényükön. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Kiemelte, sokan kemény munka mellett is bizonytalanságban élnek, ami elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, a gazdasági nehézségek árát nem a munkavállalóknak kell megfizetniük. A SZEF elnöke bírálta, hogy a leendő kormány képviselői nem vettek részt a majálison. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, fontos feladatnak nevezte az érdekegyeztetés helyreállítását és új sztrájktörvény megalkotását. Emellett a túlóra szabályok módosítását és a munkavállalók védelmét sürgette. A szakszervezetek reménnyel, de kérdésekkel várják az új kormány megalakulását. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es asszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botond erdélyi lelkésszel, aki most a Gyulafehérvári gyülekezetben szolgál, korábban pedig Magyarigenben volt református lelkész, erről az időről is mesél majd. Témánk pedig az, hogy miért jó, ha egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tud lenni. Erről beszélgetünk tehát Gudor Botond erdélyi református lelkésszel.
2: Románia esetében a konkrét ingatlanok és területek visszaadásáról van szó, vagy kárpótlásról van szó, vagy járadékról van szó, vagy ezek kombinációjáról van szó?
3: Ezek kombinációjáról van szó, hogyha egyértelmű a helyzet és az államnak nincs érdeke, akkor visszaszolgáltatásról is szó lehet. A visszaszolgáltatás előfeltétele a politikai lobby, vagy egy olyan leromlott épület, aminek az állam egyáltalán hasznát nem veszi. Általában kombinált visszaszolgáltatási módszer van, ami azt jelenti, hogy esetleg úgy ajánlanak vissza egy épületet, hogy hozzá volt építve egy másik rész, amit a gyülekezetnek kompenzálni kell az állam fele, és a gyülekezet nem tudja, tehát eleve megszűnik annak a lehetősége, hogy természetben legyen a kárpótlás, és olyankor 5 éven át kárpótolták eleinte elég jó árban az épületeket, és miután az állam látta, hogy ez sokba kerül neki, megváltoztatta a törvényt. Jelen pillanatban a törvény úgy működik, hogy a jelenkori közjegyzői értéket alapul véve, tehát a házaknak, épületeknek, területeknek van egy közjegyző értéke, azt pontszámokká változtatják, és utána kifizetik az illető ingatlant a lelkésznek, gyülekezetnek éveken át ugyanúgy, de már apró pénzen. Tehát a törvény változása semmi jót nem jelentett, ráadásul nagyon lassan történik, és az inflációval egyszerre majdnem értékét veszti az az összeg. Tehát nem egy jó kárpótlási törvény van, vagy legalábbis a végrehajtása nem jó, viszont jobb, mint semmi.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de Romániában ebben a pillanatban is a kormányban ott van egy magyar párt, az RMDS. Nem tudnak ebben segíteni? Vagy ez vonal alatti probléma mondjuk az RMDS szemében?
3: Én szerintem itt a szakmaiságot és jogszerűséget várják el az emberektől. Bármi, ami azon felül volt még gyanú szintjén is, az nagyjából oda vezetett, hogy az illetőt meggyanúsították. Itt Markó úrnak a példáját említeném, akit hát meggyanúsítottak, elítéltek 3 évre, és politikai menekülként élt itt Magyarországon, amíg rehabilitálták, de eltelt 10 év közben. Tehát a politikai lobby ugyan veszélyes, de jogszerű megközelítés, hát amiben reménykedünk mindannyian, hogy jogszerű megközelítés legyen, az nagyon is aktuális, és ajánlott azon politikusok számára is, akik bennünket képviselnek. Annál inkább, mert most a premontreiek ügye Váradon tökéletesen azt mutatja, hogy egy közösségi összefogás nélkül lassan-lassan az állam újra birtokba vesz olyan épületeket, amelyeket egyébként vissza kellett volna adjon.
2: Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval. Mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése, beszélgetése, ami tényleg így a legszörnyűbb ebből az egészből, amit el sem akart elsőre hinni, hogy ez így folyik.
3: Mondhatni, az én viszonyom jó és barátságos a jelenlegi polgármesterekkel, bár tudják jól, hogy én állandóan a fejükre járok, és soha nem fáradok-e, mint a jó pecás remélni azt, hogy valamikor fogás lesz. És szerintem ezt nagyon unhatják, és meg is mondtam, hogy nyugodtan vegyék úgy, hogy amíg én élek, s ott vagyok, addig én egy reál prezencia leszek az ő életükbe, állandóan ott fogok lenni, és bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik. De most pár példa. A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyarigenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bot Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bot Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Maros Szent Imrén volt talán a legnegatívabb esetem, az is reményeim szerint jóra fordul, tehát én megpróbálom a rosszat jóra változtatni, mert a Jóisten segítségével ez biztos lehet. Az volt, hogy a temetőnk a nagy szorvány helyzetünkben a lelkészek változásával és bántalmazásával, sajnos ilyenről is szó volt Maros Szent Imrén, valahogy elsiklott. Tehát jogilag, telekkönyvileg nem volt véglegesen tisztázva a temetőnk története. És a központi szervek megüzenhették a polgármesteri hivataloknak, hogy ott, ahol olyan temető van, amely köztemetőként is működhet, de valamelyik felekezet használja, az illető felekezet nem tud elégséges bizonyítékot benyújtani, akkor hát onnan vegyék el. Egyik este telekkönyvet kapok, sőt a polgármesteri hivataltól küldték, hogy műemlék templomunkat telekelték, és nézem meg, minden rendben van-e. Hát nézve a telekkönyvi számokat, valahol az alján, ahol a temetőnk szerepel, egy ilyen folyamatot én nem vagyok topográfus, sem jogász, de ilyet láttam, hogy itt a piros, hol a piros. Jelentek meg a topográfiai számok, és a telekkönyvi számok is tűntek el. Innen már rájöttem, hogy gond van. Elmentem a polgármesteri hivatalban, mondjuk ki, hogy 2020-ban vagyunk, COVID alatt, utolsó napja a fellebezéseknek, amikor ugye a telekkönyvi szisztematikus Európai Unió által támogatott bejegyzéseknek utolsó napja volt, hogy azokat meg lehetett cáfolni, támadni, helyesbíteni, és egyszerűen nem akarták kiadni a telekkönyvet, temető telekkönyvét, mert igaz volt, amit láttam. Tehát a polgármesteri hivatal magára írta a temetőt, és ha az egyházközség nem szólal fel törvényszéken, törvényszéki eljáráson belül 3 hónap alatt, az úgy is marad. De nekem nem fogadták el a leíratom, hogy ez így nincs rendben. És a polgármester valamikor délben megjelent, de közben lehetett látni, hogy sajnos a szomszéd egyházközségek és a polgármester úr valószínűleges megegyezése folytán megpróbálták átjátszani más egyháznak a temetőt. Én erre rájöttem, és megmondtam a polgármester úrnak, hogy ez sok pénzébe kerül ezentúl, és meg kell mutassa szeretetét, ami egyházközségünkkel szemben vagy mellett, amíg él. Tehát ez volt az egyik kérésem. A másik, hogy semmi akadályt ne gördítsenek a visszaigénylés elé, mert szerintem a legcsúnyább dolog, amikor egy kvázi demokratikus világban államosítják a temetődet most, amikor pont a restitúcióról beszélünk. És ez nem egy példa, a egyházközségeink területén körülbelül 30 településre szolgálok be, ez egy nagyon nagy szám, de 4 helyen került a temetőnk hasonló esetben. Beszorozhatnám sok-sok hasonló erdélyi példával, ahol a lelkészeknek tudomásuk van, vagy nincs erről. Olyan helyzet is volt, hogy egy templomot iratták az államra, tehát alig vette észre. Nagyon szerencsések is voltunk, mert a kisebbségi jogvédelemért alapítvány innen Magyarországról azért támogatta a jogi, mondjuk háttér támogatással biztosította azt, hogy tudjunk pereskedni, mert nem tudtuk volna előrevinni egyébként. Tehát ezek voltak a szörnyű helyzetek, de ugyanakkor van pozitív tapasztalat is.
2: Na igen, ezt akarom akkor a beszélgetés utolsó felére. Mi a pozitív, akár ügyintézésben, meg akár eredményekben?
3: Hát említettem a Magyar Igeni Polgármesteri Hivatalban a szörnyűségeket. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el olyan körülmények között, hogy a 3 egyháztag, mire onnan elkerültem, már nem élt, de gyülekezetben voltunk már közel 20-an. És ezzel egy újfajta életet indítottunk el ott, ahol korábban romok voltak, és ahonnan a legtöbben elmentek volna, és engem is kérdeztek, hogy első év után nem mentél el. Azért, mert értelmet láttam benne, és hitet a küzdelemhez. Hát ez egy példa. A másik Alvinc példája, ahol ott is visszaigényeltük a tulajdonokat. Egy leégett parókiát ifjúsági központtá alakítottunk, a közösségi tereinket, a templomot, amely 1960 óta juh akkorként működött, és lebontották a tetőszerkezetét a rablók és azok, akik el akarták vinni a faanyagát. Azt újból kijavítottuk a Teleki László Alapítvány támogatásával például, de nem csak, anyaország is támogatott. Elkezdtük az istentiszteleteket tartani benne, és újabb közösséget tudtunk úgy alapítani, hogy az eleinte 12 egyháztagból lett közel 25. És ezzel is talán a trend ellenében, ha kis számokkal is, azt tudtuk bizonyítani, hogy nincs az, hogy nem lehet és nem akarom, csak akarni kell. Ebben mind kegyelem van, gondolom.
2: És mit gondol, hogy ha Magyar Igenben nem indul el ez a gazdasági függetlenségének megteremtése a gyülekezetnek, akkor lett volna akkor 20 gyülekezetétek, amikoron eljön a 3 helyet, vagy az lett volna, hogy a 3-at el kell temetni, bocsánat, hogy én egyszerűen mondom, és be kell lakatolni a templomot, megvárni majd, hogy beszakad a tetej, aztán egyszer ki tudja, mi lesz vele.
3: Igen, én azt hiszem, hogy kellett az a 18 év és a rengeteg munka, imádság és lelkesedés és támogatás ahhoz, hogy független legyen a gyülekezet és gyarapodjon tagjaiban. Sok áldozat kellett. Például az, hogy a Sárdi parókiára, amely üresen állt, mezőségi családokat költöztettünk ki. Ez azt jelentette, hogy én lakhatást biztosítottam, és kertet adtam megmunkálásra, ingyen és bérmentve 2 családnak. Magyar Igenben megosztottam a parókiát, nem tekintettem elsődlegesnek az én kényelmemet, és egy olyan családot vittem ki, amely műhelyt hozott létre a Pasaréti Református Gyülekezet támogatásával, és butor asztalosként olyan munkákat végzett, amelyek szépítették a helyet, illetve megteremtették a tábornak az alapjait, amit ott elkezdtünk, ifjúsági tábornak, úgyhogy elmondhatom, hogy szép lassan összenőtt az a terv, az a lelkesedés, az imádság, ami a gyülekezet létszámát is növelte. És a függetlenedés az megengedte azt, hogy tovább folytassa az a lelkész a munkáját, aki most utánam jött, anélkül, hogy onnan egy hónap után, két hét után elment volna, mert hogy tudott és volt mivel dolgoznia.
2: Ahogy beszélt itt a magyar igeni dolgokról, akkor az jutott eszembe, hogy azért mondjuk ki azt, hogy az, ahova el tudott jutni a magyar igeni gyülekezet, annak az alapjait évszázadokkal ezelőtt tették le az ott élő reformátusok. Megvették azt az erdőt, telepítették az erdőt, felépítették a templomot, meg a különböző épületeket. Tehát, hogy ennyi, hogy emlékezzünk rájuk, hogy ez volt ebben egy szakadás, de hogyha ők azt annó nem teszik meg az egyházukért, a közösségükért, akkor ön se tudta volna ezt mind megtenni.
3: Abszolút egyetértek a felvetéssel is, és ennek végül is a hasznával. Én úgy látom, hogy az az anyagi erőfeszítés, az a munka, amelyet eleink befektettek egy egyházközség életébe, amelynek a visszaszerzése, ahogy láttuk, sokszor bonyolult, alapja lehet egy új életnek, sőt, hogyha nagyon kapitalisztikus módon és exkluzív gazdasági módon gondolkodunk, alapja lehet más gyülekezet, vagy közösség, vagy árvaház, vagy öreg otthon fejlődésének, amelyet az egyház működtethet. Tehát nem mondhatunk le semmiről, mert az élet folytatásához szükségünk van olyan anyagi alapokra, amelyekért az eleink nagyon is megküzdöttek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Gudor Botondot, erdélyi református lelkészt hallották, aki most Gyulafehérváron szolgál, és korábban pedig Magyar Igenben volt lelkész, főleg ezekről az időkről mesélt mai műsorunkban.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere szerint a magyar tudományos élet kiemelkedő elismerése, hogy két magyar kutató is az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Bejegyzésében Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus megválasztását méltatta. A testület az Egyesült Államok egyik legrangosabb tudományos akadémiája. Idén összesen 25 külföldi tagot választottak be világszerte. Tanács Zoltán szerint ez jelentős visszaigazolása a magyar kutatói teljesítménynek. Az akadémiát 1863-ban alapították, és tudományos tanácsadó szerepet is betölt. A tagság nemzetközi szinten is ritka és nagy presztízsű elismerés. A miniszter szerint a mostani eredmény a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát is erősíti. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Mozdulj, segíts, szeress! Önkénteseket vár a Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretethídra. Már 12 000 önkéntes regisztrál.

0: A Református Szeretet Szolgálat által szervezett programra. A kezdeményezés célja, hogy gyülekezetek, közösségek és egyéni jelentkezők segítsenek a környezetük szépítésében és a rászorulók támogatásában. Dobis Lukics Zsófia, a Magyar Református Szeretet Szolgálat kommunikációs vezetője szerint a legtöbben környezet és intézménytakarításban vesznek részt. A programban templomok, játszóterek és közterületek rendbetétele is szerepel, valamint szemétszedés és kertgondozás. Szociális feladatként idős otthonok, kórházak és gyermekosztályok látogatása is része a Szeretet Híd programnak. Egyre több állatvédelmi önkéntes feladat is megjelenik, például menhelyi kutyák sétáltatása. A Szeretet Híd május 15-én és 16-án zajlik, a jelentkezés május 13-áig még nyitott. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Honnan erednek a színek?
2: A különböző koroknak milyen lehetőségei voltak, milyen színeket tudtak használni, milyen festékanyagjaik voltak, és azzal hogyan tudták az ő érzéseiket átadni. És már rögtön a barlangrajzoknál van egy kedvenc barlangom, ez Argentinában található a kezeknek a barlangja. És azonban érdekes ez a barlang, hogy több generáción keresztül használták, tehát ilyen karmondatállással tudjuk, hogy különböző évszázadokon keresztül lakták emberi törzsközösségek, és negatív kézlenyomatok vannak a falon.
1: Jobban megismerni az opera világát.
3: Tisztában vagyunk azzal, hogy az opera műfajához való közeledés az nem olyan egyszerű, hiszen jól ismerjük, hogy Kolozsváron is, de főleg vidéken, kisebb városokban, településeken milyen a zenei oktatás. Nincs lehetőségük közel kerülni a szép zenéhez, az opera műfaja pedig olyan összetett, olyan bonyolult, hogy ha nincs valamilyen segítség annak a fiatalnak, hogy megszeresse, megkedve, egyszerűen végüljön egy 3 órás előadás, mivel mi nem TikTok vagyunk, hogy fél perc alatt szeretnénk a világot megváltani, hanem az előadásaink jelentős része körülbelül 3 órát tart.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár képviselői Kárpátaljára látogattak.
4: Az Országos Széchenyi Könyvtár a magyarság nemzeti könyvtára. Ezt a feladatot mi nagyon komolyan vesszük, és éppen ezért a feladatainkat Kárpát-medencei kitekintésben, illetve a diaszpórára vonatkozóan is elvégezzük. Ennek jegyében folyamatosan járjuk a Kárpát-medence magyar lakta térségeit.
1: Benedek Huszár János Baróth polgármesterével beszélgetünk.
5: A vallásórának szerintem semmi keresnivaló az iskolai programban, ugyanis amennyiben ezt egy tantárgyá minősítjük, akkor azt jelenti, hogy pontosan azt a transzcendens, azt a spirituális kötődés jellegét vonjuk ki belőle, amellyel az egyén a saját egyházához, egyházközségéhez, felekezetéhez kellene tartozzon. Ha bevisszük a vallásórát az iskolába, akkor egy olyan tantár lesz, mint az összes többi, amiből kell tanulni, aminek oda kell figyelni, kell felelni, jegyet kell kapni belőle, stb.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Honnan erednek a színek, amelyek körülvesznek minket? Mit jelentettek az emberek számára régen, és hogyan állították elő őket, amikor még nem léteztek modern festékek? A színek világa nem csak esztétikai élmény, hanem történelem, kultúra és üzenet is egyben. Hogy miként használták a különböző korokban, milyen anyagokból nyerték ki őket, és mit fejeztek ki velük, arról beszélgettünk vendégünkkel, Kulin Ágnes festőművésszel, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem pedagógiai tanszékének adjunk.
2: Vajon mi a különbség a barlangrajzok színvilága, milyen anyagból készült, és hogy az ott van több ezer éve, és amikor veszünk egy filcet, az néhány évvel később már nem látszik, hogy milyen színű. Hogyan indultak meg a színek az emberiség életében, és hogyan tudta ezeket igazából vezérelni a saját kedve kénye szerint? Honnan indul ez a történet?
3: Hát nagyon régről indul ez a történet. Erről is beszélgettünk itt a természet napján. Ugye, hogy a természet milyen színekbe öltözik, és milyen színeket ad nekünk. Nagyon jó, hogy a barlangrajzokkal kezdted, mert ezen az előadáson is azt mutattam be, hogy a különböző koroknak milyen lehetőségei voltak, milyen színeket tudtak használni, milyen festékanyagjaik voltak, és azzal hogyan tudták az ő érzéseiket átadni. És már rögtön a barlangrajzoknál van egy kedvenc barlangom, ez Argentinában található a kezeknek a barlangja. És azban érdekes ez a barlang, hogy több generáción keresztül használták, tehát ilyen karmondatálással tudjuk, hogy különböző évszázadokon keresztül lakták emberi törzsközösségek, és negatív kézlenyomatok vannak a falon. Kb. Olyan, mint egy népszámlálás. És ezeknek a negatív lenyomatoknak, tehát a kéznek a kontúrja, azt veszi körül egy színfolt. Azok különböző színűek. Három alapszín van benne, fehér, a vörös meg a fekete. A fehér általában mészkőből kinyert pigment, a fekete színfekete, a vörös pedig okkervörös. Tehát ez a földből kinyert. Látjuk, hogy a föld valahol vörös, abban magasabb a vastartalom, és abból nyertek ki színeket. És az érdekes, hogy készítette ezt az őskornak a festője. A szájába vette, képzeljétek el, a port, a pigmentport, a festőanyagot, aztán vett a szájába egy kis állati zsírt, azt szépen összemocsolta, és ráfújt a barlangnak a falára. Így van, és úgy készítették el ezeket a nagyon érdekes lenyomatokat. Mindenhol, minden közösségben, amilyen színeket láttunk, amivel színezni tudtunk, azzal valamit el akartak mondani ezek az emberi közösségek, és hát a színek is játszottak velünk. Erről beszéltünk, hogy be is csapnak minket nagyon sokszor a színek, mert nem is úgy néznek ki valójában, mint ahogy mi azt gondolnánk, hatással vannak egymásra, a szomszédos színek is, de ezek a korok különböző szín trendeket, meg színszimbolikákat hoztak létre. Vannak külön természetes pigmentek, amelyek a természetben ugye előfordulnak, ezek inkább állati, növényi vagy ásványi pigmentek, ez a három fő természetes színezőanyag, amiről beszélhetünk, és ugye vannak a szintetikusak, amelyek pedig valamilyen kémiai eljárásnak köszönhetően jönnek létre, és azt gondolná az ember, hogy ó, hát ez biztos a 20. századnak az eredménye, pedig nem, mert az első szintetikus pigment 4000 éves, már az egyiptomiak is értettek a kémiához, alkímiához, és már ők is gyártottak különböző nagyon érdekes színeket.
4: Mielőtt még kitérnénk a természetes és a szintetikus színeknek a világára, ez egy nagyon izgalmas témakör szerintem. Beszéljünk egy picit arról a fizikai tényekről, hogy mitől érzékeljük színesnek a világot?
3: Hát gondolom, ezt mindenki megtanulja az általános középiskolában, hogy ugye a színérzet az a fény érzékelésünknek a segítségével jön létre. Mindannyian látunk valamit, van, aki jobban, van, aki kevésbé, ugye szemüvegesek is látnak színeket, de végül is arról van szó, hogy a szemünk egy nagyon jól összerakott eszköz, és abban vannak olyan csapocskák a szemünk belső hátsó falán, amelyek a napnak a fényét, a különböző spektrumokat, hullámhosszokat érzékelik, és azokat színinformációkká alakítják. Tehát végül is a napnak a fénye adja meg nekünk a színt. De hogy lehet az, akkor ugye gondolkozunk, hát a nap az fent süt az égen, a színek pedig itt vannak lenn a földön. Hát mert mindenre, amire rávetül a nap, annak a felületén vannak fényérzékeny molekulák, és azok visszaverik a napnak egyes sugarait, van, amit meg, és mi azokat úgy látunk egy falevelet mondjuk zöldnek, hogy ugye a színezőanyagok ott a klorofilok a fa leveleiben, azok visszaverik a zöld színeket, a zöld fénysugarakat, és ezt érzékeli a mi szemünk. Tehát a pigmentek is molekuláris szinten, ha megnéznénk őket egy mikroszkóp alatt, akkor az ő felületük is olyan, hogy vissza elnyeri az összes színspektrumot, ugye a szivárványnak a színeit, viszont egyet-kettőt visszaver, és mi azt a szint érzékeljük.
2: Beszéljünk az alapszínekről, mik voltak a legnagyobb értékű. Gondolom, amikor a színek megindultak és megjelentek, akkor a ruházat jelent. Tehát igazán fontos területet, gondolom én. Milyen alapszínű ruhák voltak a kezdetek kezdetén? Ma csak magunkra nézünk, hát legalább egy 10 féle szín tudnánk megállapítani, ha értenénk hozzá. Régen hogyan néztek ki az öltözékek?
3: Hát Zoli, még a ruha elé kell menni, még a testünket színeztük. Még el se takartuk magunkat. Az első cél az volt, hogy különböző színekkel és foltokkal jelezzünk egymásnak, és a testüket színezték a különböző törzsi közösségek. Most is van egy nagyon érdekes, ezt fel is említettem ezt a példát, van egy nagyon érdekes ilyen afrikai, namibiai törzs, a himba törzs, akik a vörös okkert használják. Náluk ez egy státusz szimbólum, szimbolikus jelentése van, és hát úgy élnek ugye, ahogy megtanultuk az ókorban is, a nők azok otthon őrzik a háztűz melegét, nevelik a gyereket, mezőgazdasággal, gyűjtögetéssel foglalkoznak, a férfiak meg vadászat. És a nőknek bekenik az egész testüket, amikor felnőtté válnak, ezzel a vörös ocie, vörös okker színnel, és ez kifejezetten csak a felnőtt nőknek a szimbóluma, és van még egy védőszerepe is, mert védi az ő testüket a malária szúnyogtól. És azután, tehát amikor a színeket elkezdjük használni a környezetünkön, magunkon, és akkor jönnek ugye már az anyagkészítések, az már később az ókornak az eredménye, amikor különböző festékeket gyártunk a természetes anyagoknak a színezésére.
4: Nekem itt eszembe jutott, hogy így emlegettük így a színeket, hogy hány szín van rajtunk, rajtam épp a kék szín van, és ehhez is nagyon izgalmas legendák társulnak magához, a kék színhez.
3: Hát igen, meg magához a kék festékhez, inkább a színhez. A színnel kapcsolatban ugye abból van a legtöbb, mert felnézünk az égre, ugye körülöttünk mindenhol, hogyha nem takarják el az esőfelhők, akkor kék az ég, de a kevés kék pigmentet, tehát színező anyagot találunk viszont a természetben, amit festésre tudunk használni. A legismertebb ilyen kék pigment, ami természetes pigment, és azt is tudjuk, hogy már az ókorban is használtuk, az a lapis lazuliból kinyert ultramarin. És ez az ultramarin festék, ez egy nagyon különleges festőanyag. Nagyon nehéz az előállítása. Afganisztánban van a főlelőhelye, amit már az indusvölgyi kultúrák is bányáztak, és nagyon drága ez a pigment. Tehát ez egy gazdagság szimbólum, kifejezetten csak a gazdagok tudták a kék színt felhasználni ahhoz, hogy a ruhájukat ilyen színűre fessék, vagy pedig az első, ha már beszéltünk a szintetikus pigmentekről, az első szintetikus pigment is egy kék festék volt, az egyiptomi kék, amit a fáraók és Nefertiti díszítésére, a fejdíszeinek és a sminkjének a színezésére használtak.
4: Ha jól tudom, akkor most már a vörös színnek is megvan a mindenféle szintetikus verziója, de a természetes pigmentek kapcsán említették, meg sokszor emlegetjük a bizonyos kármintetűből nyert vörös szín. Mitől ilyen különleges ez a kármintetűből kinyert vörös szín?
3: Így van. Mindenkinek most azt mondom, hogy menjen a hűtőjében is, aki a hűtőt keresen, egy ketchupos üveget, és ha hátul talál benne egy S120-at, akkor ő már evettetű port. Ez minden egyes rózsaszín, piros, narancssárgás ételben, ez a természetes festék, ez benne van, mert ez nem káros a szervezetünkre. Tehát ez egy természetes pigment. Az az érdekes, hogy ezt Mezoamerikából kaptuk, tehát ez a Közép-Amerikában a spanyol gyarmatosításnak az eredményeként jutott be Európába, mert amikor bekerültek a spanyol konkiszkádorok a maja területre, akkor meglepődtek, hogy hú, ezek az őshonos indiánok nagyon szép ruhákban járnak, sokkal élénk, vörösebb kelméik vannak, mint nekünk Madridban, és hát meg is kérdezték az indiánokat, hogy honnan szerezték ezt a festéket, és még ravaszak voltak azért az első találkozásnál a maják, és azt mondták, hogy hú, hát ez nagyon nehéz előkeríteni, ezt csak ők tudják a lelőhely, és rengeteget kell hegyet mászni, úgyhogy inkább csak bízzák rájuk, és egy jó pénzért adnak nekik maja vöröset, mert akkor még úgy hívtuk. Azután kiderült, hogy ez egy füge kaktusznak a parazitája, egy tetű, aminek a felőrléséből kinyerjük ezt a vörös pigmentet, és ez került, ez volt, tehát az arany mellett, amit ugye vittek haza spanyolok, ez volt a másik főbb ilyen kereskedelmi cikk, amit bemutattak Európának, és hát a maja vörösből már Európában spanyol vörös lett, és utána úgy híresült el ez a szín. És itt van megint egy nagyon érdekes nemi kapcsolat, hogy ha Afrikában jártunk, és ott csak a nőket védtük a vörös festékkel, itt meg csak a nőkből nyerhető ki ki. Tehát ennek a rovarnak, ennek a tetűnek csak is a női egyedeiből lehet a kármin vörös festéket, ezt a vörös festéket ki kocsinyil bogárkából lehet kinyerni.
1: Az elmúlt percekben Kulin Ágnes festőművésszel, a Rákóczi Egyetem pedagógiai tanszékének adjunktusával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Sikeresen zárult a kolozsvári Magyar Opera térítésmentesen az Operába elnevezésű programja, amelynek keretében 8 előadásra több mint 35 településről 45 autóbusszal összesen 2329 néző jelentkezett. Mindezek mellett a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel partnerségben kedvezményes bérleteket ígérnek a diákoknak, és elindították az első közös projektjüket a biztonságos szórakozással kapcsolatosan. A részletekről Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatójával beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
2: Ahogy beérkeztem az operába, már is láttam, készülnek a reklámvideók a biztonságos szórakozás védelmében, ami egy közös program a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel.
3: Igen, egyességet kötöttünk a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel annak érdekében, hogy részt vegyünk abban a küzdelemben, ami tulajdonképpen mindannyiunkat érint, a kábítószerek elleni harcban. Ugye nagyon elterjedt ez az alattomos, gyáva módszer, hogy a szórakozó helyekben, bárokban, kocsmákban, vendéglőkben különböző tudatmódosító szereket csempésznek a gyerekek, diákok, fiatalok poharába, amit aztán nem lehet tudni, hogy milyen, kinek milyen reakciója lesz. És egy első kísérletünk arra, hogy a Magyar Diák Szövetségen keresztül megpróbáljunk védekezni, vagy tanácsot adni, és eszközt is, nem csak tanácsot arra, hogy hogyan védekezzenek az ilyen típusú gyáva merényletek ellen. És ez egy ilyen pohárvédő szer, egyfajta pohárvédő, amivel lefedik a fiatalok a csészéjüket, poharukat, amiben csak egy szívószál fér be, és hogyha nem kell attól tartsanak, hogyha félrenéznek, vagy éppen a mosdóba mennek, akkor történhet valami az itokájukkal. Hát ez a lényege ennek a kapcsolatnak. Mi úgy érezzük, hogy a legnagyobb hivatásos Magyar Intézet vagyunk Erdélyben az előadó művészetek terén, és hogy nekünk kötelességünk szerepet vállalni a mindennapi munkánk mellett arra is, hogy a ifjúságunk, a jövő opera nézőinek a egészsége, a normális szórakozása, hogyan bonyolódik le, erre is figyelnünk kell.
2: Mikortól fog ez érvénybe lépni, és hol?
3: Májusban lesz a KMDS-nek a diáknapjai, és ennek keretében mi több mint 2000 ilyen védőeszköz bocsájtunk a fiatalok részére. Ez egy első kísérlet, egy ilyen pilot programszerűség, aminek majd meglátjuk, hogy van hozama, mennyire érdekli a fiatalokat, vagy egyáltalán látnak benne fantáziát. Ha igen, akkor szándékunkban áll kiszélesíteni majd a teljes társadalomra, úgymond most egyelőre nekünk a Magyar Diák Szövetséggel van kapcsolatunk, és tulajdonképpen akarjuk tesztelni azt, hogy jó ez a kísérlet, van benne jövő, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele. Ha igen, akkor természetesen gondolkodunk abba, hogy ne csak ez a 2500 védő eszköz legyen, hanem nem sokkal szélesebb körökben is biztosítsunk a fiataloknak ilyen módon biztonságos szórakozást.
2: Akkor elképzelhető, hogyha beválik akár fesztiválokon, itteni kolozsvári szórakozóhelyeken vagy a környékén is használhatják a diákok, fiatal felnőttek?
3: Ez a jövő zenéje, hiszen nem egy ilyen eszközgyártó vállalat vagyunk, mindenki erre pályázni kell ezeknek a pénzeknek a megszerzésére, de mindenképpen szándékunk van kiszélesíteni ezt a kört, mert ha megéri, akkor bizonyára kapunk rá támogatást is, támogatókat is, hiszen sok civil és állami hatóság is van, aki részes akar lenni ennek a küzdelemnek.
2: És hogyha már beszélgettünk a diákokról, van az a bizonyos ákártya, azaz kedvezményesen jöhetnek az operába a diákok.
3: Ez is a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel való egyességünk. Mondhatnám azt is, hogy mi a ördöggel is képesek vagyunk cinkosok lenni annak érdekében, hogy rávegyük a fiatalok, a gyerekeket, hogy az opera jövő vendégei, látogatói és azok komoly zene szerelmesei legyenek. És ezért partnerek vagyunk bármilyen kezdeményezésben, ami oda vezethet, hogy a diákokat bevonzuk az opera ráadásaira. Ez az A kártya is egy ilyen típusú típusú kezdeményezés, ami a Diákszövetség sokféle információt feltölt, de többek között az a lehetőség is meg lesz, hogy aki birtokba veszi ezt a kártyát, az az opera eladásaira nagyon kedvezményes módon juthat be. Tehát tulajdonképpen élünk a KMDS adta lehetőséggel ahhoz, hogy megszerettessük a szép zenét, a jó előadásokat a magyar fiatalokkal.
2: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és van igazából még egy program, ami most fejeződött be a térintésmentesen az operába, talán így hangzik.
3: Igen, ezt a programot nem először indítottuk meg, viszont most egy nagyobb lélegzetűvé vált, mivel a Kolozsvári Magyar Opera stratégiai fontosságú intézményévé vált a művelődési hatóságoknak, és ez egy plusz támogatással is jár, és ennek a támogatásnak köszönhetően indítottuk meg ezt a programot, aminek a lényege az, hogy minél több nem kolozsvári néző is tudjon eljönni az opera előadásaira. Aki egy picit is ismeri az opera műfajt, az tudja, hogy kizárt dolog az, hogy mi kisebb településre, még a városok nagy részébe se tudunk elmenni az apparátus nagysága miatt. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy jöjjenek Kolozsvárra, mert itt egy szép előadást, jó előadást tudnak látni. Mi, ha el is megyünk valamelyre kisebb, leredukált csoporttal, az messze nem az, amit mi itthon tudunk művelni, és akkor ezt találtuk ki, hogy biztassuk a vidéki nézőinket, mi megpályázzuk a buszoknak a költségeit, és ők csak a szintén kedvezményes csoportjegyeket kell megvásárolják. És én úgy gondolom, hogy mindenki jól jár. Az opera is jól jár, hiszen nő a közönség száma, a vidéki közönségünk pedig sokkal olcsóbban, sokkal könnyebben be tud jutni a magyar opera előadásaira, és ezt már mondhatom múlt időben is, nem csak azért, mert erre a projektre a beiratkozási lehetőség lejárt, hanem ezt 5 éve már minden ősszel meghirdettük, de akkor csak egy őszi, egy hónapra, hiszen a Kolozs megyei tanács pályázatát használtuk erre, amit aztán a Kommunitás Alapítvány nagylelkűen kiegészített. Ez viszont most már a stratégiai fontosságú intézményeknek járott többlettámogatásból kívánjuk finanszírozni, és örömmel mondhatom, hogy közel 50 autóbusz jön, és egy része már le is járt, jön az opera április és májusi előadásaira.
2: Ez azt jelenti, hogy Székelyföld, Szilágyság és Párcium jön az operához, hogyha már az opera nem tud elmenni oda?
3: Erdély minden területéről várunk, és előnybe helyezzük nyilván a szórványtelepüléseket. Székelyföldre évente egyszer lemegyünk Csíkszeredába, ahol egy mini évadot tartunk, és azért csak Csíkszeredába, mert ott vannak feltételek arra, hogy az előadásainkat meg tudjuk tartani, ott a megfelelő méretű színpad, megfelelő zenekari árok és felvonórendszer. Ezért a településeink nagy részére továbbra is arra biztassuk, hogy inkább kiránduljanak egyet Kolozsvára, még meg lehet nézni a városnak más látnivalóit, és ezért is gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezés, és már nem is gondoljuk, hanem tudjuk, hiszen a most április-májusra meghirdetett előadásorozatunkra 2000-nél több diák és felnőtt jelentkezett.
2: Gondolom ezekkel a programokkal, illetve ezekkel a kezdeményezésekkel, meg kedvezményekkel szeretné felrendíteni az opera világát, meg azok, akik esetleg nem álltak közelebb álljanak hozzá?
3: Egyértelmű, hogy ez a szándékunk, tisztában vagyunk azzal, hogy az opera műfajához való közeledés az nem olyan egyszerű, hiszen jól ismerjük, hogy Kolozsváron is, de főleg vidéken, kisebb városok vagy településeken milyen a zenei oktatás. Nincs lehetőségük közel kerülni a szép zenéhez, az opera műfaja pedig olyan összetett, olyan bonyolult, hogy ha nincs valamilyen segítség annak a fiatalnak, hogy megszeresse, megkedve, egyszerűen végüljön egy 3 órás előadás, mivel mi nem TikTok vagyunk, hogy fél perc alatt szeretnék a világot megváltani, hanem az előadásaink jelentős része körülbelül 3 órát tart. És azzal is tisztában vagyunk, hogy nem úgy jönnek Kolozsvárra se a vidéki diákok, hogy megismerjék az opera irodalmat, vagy éppen a szimfonikus zene irodalmát, és sajnos nagyon sokan úgy jönnek és mennek el Kolozsvárról, hogy be nem teszik a lábukat egy színházba vagy operába, a maximum a Bulgakovba vagy a Planetáriumba töltik el a szabad idejüket. Mondani szoktam, hogy ma a digitális világban a Varsági hegy tetején is meg lehet mindent tanulni már. Viszont operát látni élőben, azt az élményt, azt a varást, amit itt tudunk nyújtani, az sehol nem kapja meg, csak esetleg egy másik operaházba. És mint tudjuk, magyar opera a világon csak Kolozsváron és Budapesten van. És ahelyett, hogy kihasználnak ezt az egyedi lehetőséget az erdélyi magyar diákok is, hogy ez itt van nagyon kedvezményes körülmények között előttük, ezzel jobban kellene élniük. Mi ezekkel a kezdeményezésekkel erre szeretnénk őket biztatni, hogy ne féljenek az operák megnézésétől, mert aki beleszeret, az egy életre rabja marad az operajátszásnak.
1: Az elmúlt percekben Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatójával beszélgettünk a KMDS partnerségével közös kezdeményezésről, a kedvezményekről és térítésmentesen az Operába programról. Figyeljék az előadásokat!
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint a magyarság nemzeti könyvtára számára rendkívül fontos feladat, misszió a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás. Ennek jegyében a könyvtár munkatársai évek óta járják a Kárpát-medence könyvtárait, találkoznak a magyar könyvtárosokkal. A program azt a célt szolgálja, hogy 80 ezer különféle az ismeretterjesztőtől a szórakoztatótól a gyermekkönyvekig kiadvány jusson el a kárpát-medencei könyvtárakba. Rózsa Dávid főigazgató személyesen is ellátogatott a téglási bibliotékába. Az Ungváron működő Fegyírpótusnyák kárpátaljai területi könyvtár idegen nyelvű osztályára, végül a beregszászi központi könyvtárba. A következőben a látogatásukról, a programról és a Széchenyi könyvtárról vele beszélgetünk.
4: Többedik alkalommal járt Kárpátalján az elmúlt években, de most hétfőn több könyvtárt látogatott meg, és nem is jött üres kézzel. Kérem, meséljen a kárpátaljai kapcsolatokról, és erről a mostani kiszállásról és annak apropójáról.
5: Az Országos Széchenyi Könyvtár a magyarság nemzeti könyvtára. Ezt a feladatot mi nagyon komolyan vesszük, és éppen ezért a feladatainkat kárpát-medencei kitekintésben, illetve a diaszpórára vonatkozóan is elvégezzük. Ennek jegyében folyamatosan járjuk a Kárpát-medence magyar lakta térségeit, és találkozunk a magyar lakosságot ellátó könyvtárakban dolgozó kollégákkal. Az elmúlt évek folyamán többször jártunk Kárpátalján, és nagyon sok irányú szakmai kapcsolatokat építettünk ki, akár a közkönyvtárakkal, akár a II. Rákóczi Ferenc főiskolával, akár az Ortutai központtal, tehát látható, hogy minden közgyűjtemény típussal nagyon jó a kapcsolatunk, és egyébként pedig a cserekapcsolataink, a dokumentum cserére vonatkozó kapcsolataink is nagyon erősek, ezek több évtizedre nyúlnak vissza, mind a mai napig folyamatosan biztosítjuk a helyi könyvtárak ellátását a Magyarországon kinyomtatott, kiadott dokumentumokkal, és mi is megkapjuk a Kárpátalján megjelenő kiadványokat. Ebben az említett intézmények mellett nagy segítségünkre van Bacskai József, ungvári főkonzul úr is, aki az egyik legnagyobb gyarapítója a Nemzeti Könyvtárnak. Az ő révén minden frissen megjelenő kiadvány megérkezik, de egyébként most ezen a legutóbbi úton is nem csak tőlünk Magyarországról érkeztek dokumentumok, hanem mi is legalább annyival tértünk haza. A mi számunkra tehát elsődleges, hogy a határon túli magyar közösségekkel tartsuk a kapcsolatot, és itt kiemelten figyelünk a kárpátaljai magyarságra, ahogyan említettem, nekem személyesen ez volt a harmadik utam az elmúlt években, de a kollégáim is többször jártak. Közös restaurálási, digitalizálási projekteket is tervezünk, és gondolunk arra is, hogy azok a kezdeményezések, amelyeket az olvasás népszerűsítés terén indítunk, vagy amelyeket a friss könyvek magyar közösségekhez való eljuttatása érdekében indítunk, azok eljussanak Kárpátaljára is. Ezért voltunk most is itt. Egy egész napot töltöttünk el Kárpátalján, Kistégláson, Ungváron, majd pedig Beregszászon, hiszen március közepén elindítottuk a Széchenyi Ferenc könyvprogramot, ezt a Libri Bookline ZRT-vel és Magyarország három regionális könyvtárával, a Győri, a Kecskemét és a Debreceni könyvtárral partnerségben végezzük. Ez a program azt célozza, hogy 80 ezer nagyon magas minőséget képviselő könyvet juttassunk el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba. A Széchenyi Ferenc könyvprogram három fordulóból áll, az első forduló nemrég zajlott le. Ennek keretében a 13 ezer példányt már igényeltek is a könyvtárak. Ezek között nagyon nagy számban vannak a magyarországi iskolai könyvtárak, és nagyon nagy számban vannak a határon túli könyvtárak is. Most az első fordulóban Kistéglásról és Beregszászról érkeztek rendelések. Közel 300 könyvet szállítottunk ki, körülbelül 200-at Kistéglásra, 100-at pedig Beregszászra. A könyvprogram keretében mindenféle korcsoportnak és mindenféle érdeklődési körnek kínálunk könyveket. A legnagyobb népszerűségnek a gyermekkönyvek és a gyermekismeretterjesztő könyvek örvendenek, de a kötelező olvasmányok, Márai Örkény, Arany János könyvei épp úgy megtalálhatók a kínálatban, mint a világirodalomnak az olyan klasszikusai, és olyan sokat olvasott klasszikusai, mint Salman Rushdie, Orhan Pamuk, vagy akár Margaret Atwood. És ezen kívül rengeteg szépirodalmi, szórakoztató irodalmi könyv és ismeretterjesztő könyv található meg a választékban. 319 címet kínálunk föl ebben a három fordulóban, tehát fogunk még jönni Kárpátaljára, nem ez volt az utolsó alkalom a Széchenyi könyvprogram keretében, hiszen várhatóan további több ezer könyvet fognak igényelni a kollégák.
4: Április 23-a könyv és a szerzőjog világnapja, és egy UNESCO által 1995-ben nyilvánhozott ünnepnap azért is fontos, mert kimondtan az olvasásra hívja fel a figyelmet, és ha már van szerencsénk beszélgetni az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkájáról, és akkor néhány percben mutassuk be az országos intézményt. Az 1700-as évek után megjelent magyar nyelvű, illetve egyéb nyelvű Magyarország területén nyelvű, megjelent könyvek a tárháza és többek között ez az óriási gyűjtemény. Mik a legfontosabb ismérvei a Széchenyi Könyvtárnak?
5: Sőt, el tudom mondani, hogy jóval korábbiaké is. Maga a könyvtár 1802-ben jött létre, egy nagyon nagy formátumú arisztokrata, Széchenyi Ferenc gróf felajánlásaként, ugye Széchenyi Ferenc Széchenyi István édesapja volt. Széchenyi Ferenc egészen fiatal korától, tehát a 18. század közepétől kezdve szisztematikusan gyűjtötte az általa meghatározott hungarika anyagot. Mind a mai napig azt tekintjük hungarikának, vagyis a magyarságra vonatkozó dokumentumnak, ami négy szempont valamelyikének megfelel, tehát mindenkori Magyarország területén megjelent kiadvány, vagy magyar nyelven bárhol a világon megjelent kiadvány, magyar szerző által írt és bárhol a világon megjelenő kiadvány, vagy, és ez a legnehezebben feltérképezhető téma, a bárhol a világon, bármilyen nyelven a magyarokról, a magyarsággal kapcsolatban megjelenő kiadványok. Tehát mi mindezeket gyűjtjük, és ahogyan említettem, ez Széchenyi Ferenc gróf óta folyamatos, tehát egy több mint 200 éves hagyományt folytatunk. Ebből a szempontból a feladatkörünk az az elmúlt évszázadokban nem változott, annyival egészült ki, hogy az újabb és újabb adathordozókon, illetve tartalomhordozó felületeken megjelenő tartalmakat is gyűjtjük, tehát ilyen módon például a magyarországi weboldalak tartalmát is évente néhány alkalommal lementjük, sőt a határon túli vagy a diaszpórában a magyarsággal kapcsolatban megjelenő webes tartalmakat is folyamatosan archiváljuk, csak Kárpátaljára vonatkozóan több mint 1000 webcímet figyelünk folyamatosan, és ezeknek a tartalmát igyekszünk megőrizni. Az őrzés mellett, az archiválás mellett feladatunk a feldolgozás is, tehát a katalógusunkban ezeknek a dokumentumoknak az adatait föltüntetjük, feldolgozzuk ezeket a dokumentumokat, biztosítjuk ezeknek a kutathatóságát, és biztosítjuk ezeknek a lehető legszélesebb körben történő elérését is, ugye a digitalizálás révén. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy az összmagyarsághoz, a 15 millió magyarhoz az online téren keresztül tudunk eljutni, és ennek jegyében folyamatosan digitalizáljuk a nemzeti klasszikusokat is, és természetesen a tömeges digitalizáció jegyében elérhetővé tesszük online a közkincsnek minősülő, tehát a szerzői jogi kötelmek alól már felszabadult könyveket és folyóiratokat is. Komoly határon túli digitalizálási programunk is van, tárgyalunk is ilyenekről kárpátaljai kollégákkal is. Most a legutóbbi időszakban rengeteg vajdasági kiadványt digitalizáltunk, de nagyváradi, tehát parciumi, erdélyi tartalmakat is elérhetővé teszünk. Ezen felül igyekszünk kiállításokon és nyílt napokon keresztül a Nemzeti Könyvtár kincseire felhívni a figyelmet. Amellett, hogy Közép-Európa legnagyobb és legjobban felszerelt digitalizáló műhelyét működtetjük, nyilván a gyűjteményről is érdemes néhány szót ejteni, hiszen ön is ezzel kezdte. Tehát ahogy említettem, mindent, ami a magyarsággal kapcsolatos dokumentum, mi gyűjtünk. Éppen ezért a legkorábbi időszakokból is rendelkezésünkre állnak magyar vonatkozású dokumentumok, hogyha most a régmúltba nézünk vissza, akkor mindenki ismeri a halotti beszéd és könyörgést, amely az első összefüggő magyar nyelvemlék, ez valamikor 1192 és 1195 között került be a Prajkódexbe.
4: Látjátok felém szűntükkel, mik voltunk?
5: Igen, mi őrizzük tehát a Prajkódexet, mi őrizzük az Ó Magyar Mária síralmat tartalmazó Löweni kódexet, és még meg annyi úgynevezett nyelvemléket, amely a régiség magyar szövegeit, szövegdarabjait tartalmazza, de mi őrizzük Magyarországon a legnagyobb Korvina gyűjteményt is, ugye a maga idejében a 15. század végén Mátyás királyé volt a második, a világ második legnagyobb fejedelmi könyvtára az apostoli könyvtár után, több mint 2000 kötettel, ebből ma a világon valamivel több mint 200 példány ismeretes, és mindenhol a könyvtárak legféltettebb kincsei közé tartoznak. Magyarországon 55 korvinát őriznek a különböző közgyűjtemények, és ebből 37 nálunk található az Országos Széchenyi Könyvtárban. A virtuális Korvina programunkon, Korvina Könyvtár újraegyesítési programunkon keresztül digitális formában igyekszünk a világ minden őrzőintézményéből összegyűjteni a korvinákat. Most már a könyvtár, a megmaradt könyvtár több mint háromnegyede mindenki számára jó minőségben elérhető az online térben, és ez egy nagyon fontos feladatunk, és következik a most már lassan 225 éves küldetésünkből, hogy a nálunk őrzött kultúrkincseket minden magyar nemzettársunk számára igyekszünk ingyenesen és jó minőségben elérhetővé tenni.
1: Az elmúlt percekben Rózsa Dáviddal, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Benedek Huszár János baróth polgármestere, a Kisbaconi Református Egyházközség főgondnoka osztja meg ezúttal a hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeit. A hitmorzsák legújabb részében szó esik a felhőkön ülő Zeus-szerű Istenről, a mindennapi Isten jelenlétét bizonyító esetekről, valamint a vallásórára vezető útról, ahol egy kis húg meleg készfogása örökre szóló emlékké válik. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori kapcsolata, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
6: Ha jól emlékszem, családlátogatás volt nálunk, és tiszteletes úr jött, Elekes Tibor tiszteletes úr, valamint a gondnok, Lakatos Ernő bácsi, és akkor bent a nagyszobában volt egy asztal terítve, olvasott egy igét a tiszteletes úr, és utána énekeltünk, imádkozott, és az nekem furcsa volt, hiszen gyakorlatilag a lelkész bejött a családi házba, abba a szobába, ahol én aludtam, játszottam az előtt, és azt hiszem, hogy ez volt az első élményem. Furcsának találtam, hiszen templomba voltam már azelőtt, de hogy a családlátogatás alkalmával bejöjjön a saját házunkba, ez akkor olyan meglepő volt.
2: Hogyan hordozza felnőtt korában azt a hitet, ami gyermekkorában önben kialakult, akár ekkor, vagy akár egy későbbi alkalommal?
6: A hitnek a kialakulása nem egy lineáris folyamat. Gyerekkoromban nagyanyámmal és nagyapámmal jártam templomba rendszeresen vasárnap, folyamatosan éveken keresztül, majd konfirmáltam, viszont tinédzserkorban átmentem azon a kétkedő perióduson, amely szerintem nagyon sok tinédzser életútjának a része, amikor én is azt kerestem, hogy miért van az úgy, miért írják, mitől olyan magabiztosak, hogy az úgy van, úgy volt, és úgy lesz. És aztán körülbelül a 30. életévem után azt éreztem meg, hogy a gondviselésnek a munkálkodása az a mindennapi életemben tetten érhető, és hát azóta az elmúlt 20 esztendőben gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne történjen néhány olyan dolog naponta, ami emberi ésszel nem teljesen megmagyarázható, hanem az a gondviselésnek betudható.
2: És ismét visszatekintve a gyermekkorára, volt egy kép önben Istenről, vizuálisan, hogyan képzelt el Istent?
6: Igen, hát nekem nagyon patriarchális képen volt. Egy idős, őszhajú, nagyszakállú, erőteljes, felépítésű férfi, bácsi, aki fenn a mennyekben ül a felhők mögött, akit nem látunk, de ott van. A villám azt Isten nyilának hívtuk, azokat ő dobálja le. Úgyhogy ha megnézem ezt az ábrázolást, akkor inkább az ógörög mitológia Zeus istenéhez hasonlított, de valahogy ez alakult ki bennem. A Szent Háromságról csak jóval később szereztem olyan tudomást, amit már tudtam kötni ehhez a képhez. Tehát mindenképpen egy hierarchikus felépítés, egy mindentudó, mindent irányító, nagyon patriarchális kép alakult ki bennem a gyermekkorban.
2: Ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy érzés, ami eszébe jut?
6: Amikor gyerek voltam, akkor a vallásórát nem az iskolában gyakoroltuk, hanem szombat délutánonként este felé, télen már sötét volt, amire befejeződött, a parókián, az irodában. Ott volt Elekes Tibor tiszteletes úr és a kedves felesége, Irma néni, aki óvónő volt, és ketten felváltva foglalkoztak a gyerekekkel, külön a vallásórásokkal és külön a konfirmandisokkal. És hát először kisgyerek voltam, még nagyapám vitt oda, néhány száz méterre laktunk, el kellett oda vigyen, és a legjobb az volt, hogy Irma néni nagyon szép bibliai történeteket olvasott fel. Volt két könyve, nagyon szép kiállítású, színes borítója és színes rajzok voltak benne, és akkor a biblia történetek gyerekek számára érthetően abban voltak megfogalmazva, gyakorlatilag ugyanazt a két könyvet olvasta fel éveken keresztül, úgyhogy éveken keresztül ugyanazokat a történeteket hallottuk, persze mellette a tiszteletes úr tanított énekelni is, és hát olyankor volt, amikor megkínáltak tésztával, tele volt az az iroda gyerekkel, egymás ölében ültünk, a kicsik a nagyok ölébe ültek, jó meleg volt, egy éjszkájhába Vajna Zsiga bácsi fűtött be, egy meleg, otthonos, meghitt hely volt, ahol Irma néni szép szavakkal beszélt azokról a dolgokról, amiről a férje, a tiszteletes úr sokkal komolyabban, felnőttiesebben beszélt. Ez ugye a gyerek intelligenciája, fejlettsége számára érthető volt, úgyhogy egy nagyon kellemes ilyen emlékem van róla. Illetve amikor nőttem, akkor már én a nagyobbak közé tartoztam, és a húgomat, aki 5 évvel kisebb, vittem a vallásórára, télen mentünk, kézen fogva, fogtam a kezét, és olyan meleg volt a kezem. Olyan volt, mint egy kicsi meleg mag, egy kicsi meleg kájha, az én nagy kezembe, az ő kicsi keze, és akkor mentünk vallásórára, és hazafele is már sötétben, és ez egy nagyon kellemes élmény volt.
7: Mi volt az a mondat, ami ezeken a vallásórákon elhangzott, ami akkor talán egy mesének tűnt, vagy mondat, vagy bibliai történet? Ma már így felnőttként a személyes életében, vagy a hivatásában akár iránytűvé vált?
6: Van néhány mondat, amit megjegyeztem akkor. Például az irgalmas szamaritánus története, hiszen mondom, minden évben felolvasásra került ez, és az nagy hatással volt rám. De Káin és Ábel története is, valamint amikor a prófétát az oroszlánok elé vetették, meg tüzes kemencébe, aztán Mózes a kőtáblákkal, amikor lejött a hegyről. Általában ezek az ószövetségi történetek jobban megmaradtak bennem, és gyerekkorban az ószövetségi istenkép és az ószövetségi félelmetes, büntető, bosszúálló Istennek a képe volt főleg előttem. És utána majd fiatal koromban, de mondom főleg ezután a 30. évem után bekövetkező váltásban jött előtérbe az új szövetség és a Jézus tanításai, cselekedetei és az ő története, a szenvedés történettel együtt. Gyerekkorban főleg az ószövetség volt a szemem előtt.
7: És ha most beülhetne egy iskolapadba a mai 10 évesek közé, akkor mit mondana, hogy miért, mire figyeljenek vallásórán?
6: Én elsősorban a vallásórát nem az iskola keretébe képzelném el. A vallásórának szerintem semmi keresnivalója az iskolai programban, ugyanis amennyiben ezt egy tantárgyát

0: és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Kapitány István szerint a gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország egyik legfontosabb pillére. A leendő gazdasági és energetikai miniszter erről Facebook videóban beszélt. Úgy fogalmazott, a gazdaság irányítása inkább egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz hasonlít. Szerinte az első 3 hónapban már érezhető irányváltás várható. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati döntéseket mindenki számára átláthatóvá teszik. Azt mondta, kiemelt figyelmet fordítanak a korrupció visszaszorítására. Felülvizsgálják az indokolatlan és túlárazott kifizetéseket és támogatásokat. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, és újra szabályoznák a rendszert. Céljuk egy versenyképesebb, átláthatóbb és válságálló gazdaság kialakítása. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. Döntését azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a támogatásokról. Szerinte a döntéshozatal átláthatósága sérült, ezért nem kívánja legitimálni a működést. Úgy fogalmazott, hogy a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A vitatott támogatási rendszer kapcsán utólag derültek ki súlyos hiányosságok. Kiemelte, a felelős döntésekhez szükséges információk nem álltak rendelkezésre. A botrány miatt korábban Bán László és Vidnyánszky Attila is távozott a testületből. A leendő kulturális miniszter Tar Zoltán teljes körű vizsgálatot ígért az ügyben. Új szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez. A résztvevők egy közös javaslat csomagon dolgoznak a filmfinanszírozás és filmgyártás jövőjéről. Ez a dokumentum a magyar filmszakma közös álláspontját foglalja majd össze. A kezdeményezéshez több új filmes szervezet is csatlakozott az elmúlt napokban. A szakmai egyeztetések már április végén megkezdődtek kerekasztal beszélgetésekkel. A cél egy egységes, szakmailag megalapozott irány kijelölése. Az első eredményeket május 8-án mutatják be az Euroszine nemzetközi rendezvényen. A szervezők a szélesebb szakmai közösséget is bevonják a folyamatba. Kiemelt szerepet kap a filmes oktatás megújítása is. A javaslatok a döntéshozók számára adhatnak iránymutatást a jövőben.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, Balázs Alexandra. Ismerik Mártonfi Benke Márta festőművészt? Nem. Ő az, aki megvásárolta azt az ingatlant, amely a Kunszentmártonban lévő Fekete István emlékháznak ad otthont. A helyről utólag derült ki, hogy annak a családnak a háza mellett található, amelyben oly gyakran időzött Fekete István kunszentmártoni tartózkodása idején.
2: Én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az Egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban. És hát ez fantasztikus volt, mert nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném. De valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kunszentmártonban a Köröspart közelében avatták fel a Tüskevár emlékházat, amely Fekete István író előtt tiszteleg. A ház története meseszerű. Mártonfi Benke Márta kunszentmártoni festőművész vásárolta meg az ingatlant, eredetileg galériát szeretett volna nyitni benne. Később azonban kiderült, hogy a szomszédos házhoz, a kis családházához járt esténként Fekete István vacsorázni, beszélgetni. Mivel a Városvédő Egyesület régóta kereste az emlékszoba kialakításához méltó helyet, adódott az ötlet, legyen ez az épület az emlékezés otthona.
2: Nagyon érdekes, mert nem ezzel a tervvel indult a háznak a megvásárlása, illetve rendbehozása, felújítása. Én bennem élt egy olyan álom, mondjuk így, hogy megőrzöm a gyermekkorom korát, tehát azt az időszakot, amit itt töltöttem Kunszentmártonban, és elsősorban a nagymamámnál. Sajnos ötödikes vagy hatodikos koromban elköltöztünk Kunszentmártonból, de utána én mindig visszajöttem a nyári szünetekben, és én nagyon szerettem az itteni környezetet, ezt a tájat, ezeket az utcákat, és a nagymamáméknak pontosan ilyen házuk volt, mint ez a Fekete István emlékhely. Tehát én ezért néztem ki ezt a házat először, hogy megőrizzem a nagymamám emlékét, mivel ugye a családi ház az más kezébe került, aztán meg is semmisült, ezért volt erre szükség, hogy én egy új helyen emlékezzek vissza arra az időszakra. Na most ez így indult, hogy én ezt megvettem ezt a házat, főként azért, mert a kemencét is meghagyták benne. Ez egy nagyon-nagyon jó állapotú, módos paraszt családnak a háza volt, és igazából nehezen sikerült megvennem, mert a egyetlen tulajdonosa, aki Budapesten él, nagyon ragaszkodott hozzá. Nem azért, hogy ő itt akarna élni, vagy itt nyaralna, vagy bármi célja lett volna vele, hanem érzelmileg nem tudott sokáig elszakadni tőle. De aztán sikerült megállapodnunk, megvettem, és úgy indult, hogy én berendezek ott egy szép kis galériát az egyik szobában, a másik szobában pedig egy olyan helyiséget, ami a nagyszülőké volt, két ágyal, szentképekkel a falon.
1: Tiszta szoba?
2: Igen, így van. Tehát ez egy kicsit ilyen néprajzi jellegű lett volna. Igen.
1: És aztán változott a terv?
2: Azért változott, mert közben én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az Egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban.
1: És az csak utána derült ki, hogy egyébként a szomszédos ház azé a kis családé volt, akikhez járt esténként maga Fekete István vacsorázni és beszélgetni.
2: Igen, hát ez fantasztikus volt, mert egyikünknek se jutott ez eszébe, sőt, nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném, de valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
1: Ugye az emlékház az nem a teljes életművét mutatja be Fekete Istvánnak, hanem kifejezetten a Kunszentmártoni éveket. Ezzel egyébként tisztában voltak valamennyire, hogy Kunszentmártonhoz mennyire kötődött Fekete István, vagy ez Barna Gábor néprajzkutatónak köszönhető, hogy fényderített erre?
2: Igen, tisztában voltunk, és nem vagyunk az első fecskék. Én voltam a legtudatlanabb, mivel nem itt éltem Kunszentmártonban. Gyerekkoromban, ahogy említettem, elköltöztünk, majd középiskolába ide jártam, és hát a 2000-es évek elején kezdtem ismét visszajönni a szülőföldemre, akkor is inkább alkotótáborba, kiállításokra, és én akkor találkoztam azzal a táblával, ami a város széli utcának a végén áll, az volt valamikor a mezőgazdasági szakiskola, és ugye ott tanított Fekete István, és az akkori Városvédő Egyesület 1989-ben egy táblát állított, amin rajta áll, hogy 2 évet ebben az iskolában tanított Fekete István. Hát én nem akartam hinni a szememnek. Semmit nem hallottam erről, se gyerekkoromban, se középiskolában. Senki nem említette. Komolyan legyökerezett a lábam, mert ez számomra egy olyan érzés volt. Ugye én irodalmat tanultam. Rengeteg Fekete Istvánt olvastam fiatalabb koromban. Nagyon szerettem az állatregényeit, a ballagó időt, rengeteg elbeszélést olvastam tőle, tehát én tisztelője, szeretője vagyok ennek az írónak, és akkor ott állok, és látom, hogy úristen, ez a nagy író itt élt Kunszentmártonban közöttünk, és én ezt nem is tudtam. Na most a többiek azért tudták, még ha mélységében nem is, hogy mit csinált, hogy a Horgász Egyesületet Fekete Istvánról nevezték el, akkor könyvklubba, könyvtárban, szintén Fekete István könyvklub, Fekete István művekből olvasnak fel időnként, sőt, utcát neveztek el Fekete Istvánról, tehát az emlékezete azért megvolt, gondolom a értelmiségi körökben, egy-két pedagógus, a könyvtárosok, de azért ez nem volt olyan kézenfekvő, meg ilyen elterjedt dolog itt a városban, hogy Fekete István 2 évig itt élt.
1: És miért pont Tüskevár lett az emlékháznak a neve?
2: Igen, ez jó kérdés, mivel a Tüskevár ugye nem ide kötődik, tehát nem is itt játszódik. 2 okból, az egyik az, hogy itt kezdte írni a Tüskevár című regényét, a másik ok pedig, hogy talán a legismertebb, tehát ezt kiejtjük, hogy Tüskevár, akkor szerintem mindenkinek rögtön beugrik, hogy Fekete István. Mert gondolkodtunk mi más néven is, ugye a Kelét és a Lutrát írta itt. Volt egy ilyen terv, hogy Lutra Park, de ehhez hasonló, de végül ezért döntöttünk a Tüskevár mellett, hogy ez egy rendkívül ismert regény cím, és be tudják az emberek egyből azonosítani, még ha nem is tesszük hozzá egy Fekete István emlékhely, de hogy valószínű Fekete Istvánhoz kötődik.
1: Igen, és hát rengeteg minden látható itt, hiszen a kiállítás ugye dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel Fekete Istvánnak a mindennapjait. És ha jól tudom, akkor azért egy gyűjtemény is található itt, méghozzá az ön állat és növény ábrázolásai a festmény gyűjteménye, mert aki esetleg nem ismerné Mártonfi Benke Mártát, annak el kell mondanunk, hogy ön festőművész.
2: Igen, igen. Összekötöttük a 2 dolgot. Tudnélik, ugye abból indult, hogy kis galériát terveztem itt létrehozni, és gondolkodtunk, hogyan lehetne ezt összekapcsolni a Fekete István életművel. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz, mert Fekete István könyvei a humánum mellett ugye nyilván a természet szeretetéről, a természet alapos megfigyeléséről, az ember és természet viszonyáról szólnak. Most én úgy vélem, mivel magam is az a fajta festő vagyok, aki a természetből indul ki, és hát rengeteg festő, sőt, hát szerintem majdnem minden festő alapnak tekinti a természet megfigyelését, a természet színeit, formáit. Az egy más kérdés, hogy aztán milyen stílusban, felfogásban vetíti a képre, de ez alapvető, alfája, omegája a képzőművészetnek a természet megismerése és ábrázolása. Na most én évek óta gyűjtök olyan munkákat, nyilván a saját munkáim is benne vannak, mert, mint ahogy mondtam, szívesen festem a természet jelenségeit, évszakokat, tájat, sőt állatokat is, főként házi állatokat, amik körülvesznek, és nagyon sok olyan kollégát, kortárs festőt, grafikust ismerek, aki hasonlóképpen a természetet akár reális úton fogalmazza meg, akár szürreális módon, absztrakt módon. Mindegy, én ezeket a műveket szorgalmasan gyűjtögettem, sőt, amikor kialakult, vagy megbeszéltük ezt a tervet, hogy Fekete István emlékház lesz ebből a kis paraszt épületből, akkor tudatosan kezdtem gyűjteni porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, festményeket, grafikákat. És ebben tényleg sok minden nagyon-nagyon komoly, szép mű szerepel, többek között Szőnyi István grafikái, de mondhatnám a kortársok közül, mint például Rádóczi Gyarmati Gábor, tőle van a legtöbb mű. Sajnos ő a tavasz folyamán elhunyt, pedig nagyon várta az emlékház megnyitását. Annál is inkább, mert ő készített egy vadászati körképvázlatot, amit még a, jól emlékszem, azt hiszem 21-ben volt a vadászati világkiállítás. Megrendeltek tőle egy körképet, aminek a címe a vadászat története. Ez egy körépületben készült volna el 60-ban, és Gábor meg is szervezte már a festőcsapatot, akik freskószerűen megfestik ebbe a kör épületbe. De aztán valami miatt ez meghiúsult, de a gyönyörű vázlata megmaradt, ami 7 méter hosszú. Igen, és ezt kiállítottuk az egyik helyiségben. Nem pontosan a házban, hanem az udvaron volt egy istálló, amit szintén felújítottam, és ott tudtuk kiállítani ezt a körképet. Ez az egyik legértékesebb darabja a gyűjteménynek. És hát ezen kívül még nagyon sok Gárdóczi Gyarmati Gábor képünk van, de emellett mondom sorolhatnám Kunszen Mártoni festő, környékbeli festőktől, Budapesten élő festőtől, elsősorban kortárs művészektől.
1: És azért nem egy olyan emlékházat hoztak létre, ahol tényleg csak fotók láthatók vagy dokumentumok, hanem az udvarban például létrehozták a Tüskevár regényből ismert kunyhó másolatát.
2: Igen, igen. Hát ezt a Horgász Egyesületnek köszönhetjük, hogy felépítette ezt a halászkunyhót. Őszintén szólva mondhatnám, szinte ennek van a legnagyobb sikere. Mindenki bemegy, szétnéz, és egy nagyon érdekes dolog történik. Most már van egy kis tapasztalatom, ugye szeptemberben megnyílt az emlékház, sokan eljöttek már, és le is jegyeztem magamnak ezt a gondolatot, hogy akik belépnek ebbe a halászkunyhóba, rögtön azt jegyzik meg, hogy milyen jó el lehetne élni egy ilyen kis kunyhóban. Itt volt egy kisebb társaság, aki mondta, hogy hú, micsoda nyaralókat építenek itt is a holtág partján, pedig hát milyen jó el lehet élni egy ilyen kis halászkunyhóban. Tehát, hogy nem csak a tárgyak, a fontosak, amiket kiállítottunk, azok a halászati eszközök, amiket ugye ma már nem igen használnak, nincs is folyami halászat, hanem a légköre az egésznek, tehát ennek a nádkunyhónak az a természetes, emberi. Talán ezt éreztem annak idején én is gyerekkoromban a nagymamámék házában.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter bejelentette, hogy a Sükösdi Sugó Tambura zenekar is részt vesz az országgyűlés alakuló ülésén. Az eseményt május 9-én tartják a parlamentben. A lendő miniszterelnök szerint az eskütétel után több nemzeti és európai himnusz is felcsendül. Ezt követően a tambura zenekar előadásában népzenei művek hangzanak el. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása délután várható. A parlament eseményeit a Kossuth téren kivetítőkön is követni lehet. Az ülés után rendszerváltó ünnepséget is tartanak a téren. Magyar Péter beszédet mond az ünnepségen a megjelentek előtt. A részletekről és pontos időpontokról később adnak tájékoztatást. Kormánybiztosként dolgozik majd Radnai Márk és Rost Andrea, ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tiszapárt vezetője jelentette be. Radnai Márk a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Feladata a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozásának segítése. Az intézet célja a társadalmi párbeszéd erősítése és a döntéshozata a szakmai támogatása. A szervezet elemzésekkel és javaslatokkal segíti majd a kormány munkáját. Rost Andrea a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosként kapott megbízást. Feladata a zenei nevelés erősítése és a tehetségek támogatása lesz. A cél, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is lehetőségekhez jussanak. Magyar Péter szerint a társadalmi részvétel erősítése a kormányzás alapfeltétele. Az új intézet ezt a munkát segíti majd szakmai és társadalmi bevonással. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-i rendezvényükön. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni. Olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Kiemelte, sokan kemény munka mellett is bizonytalanságban élnek, ami elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, a gazdasági nehézségek árát nem a munkavállalóknak kell megfizetniük. A SZEF elnöke bírálta, hogy a leendő kormány képviselői nem vettek részt a majálison. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, fontos feladatnak nevezte az érdekegyeztetés helyreállítását és új sztrájktörvény megalkotását. Emellett a túlóra szabályok módosítását és a munkavállalók védelmét sürgette. A szakszervezetek reménnyel, de kérdésekkel várják az új kormány megalakulását. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel, a Kunszentmártonban nemrég megnyílt Fekete István emlékházról. Egyébként az, hogy ez az emlékház megvalósult, ez valahol az ön álma is volt, mert szeretett volna, ahogy mondta, a gyerekkorának egy emléket állítani, és ennél azért sokkal több sikerült.
2: Igen, hát ettől egy kicsit én is megijedtem. Nem mondanám, ezt tartottunk egy nagy összejövetelt. Azokat az embereket hívtuk meg az emlékházba, akik segítettek a létrehozásban. És éppen nekik mondtam el, hogy igazából nem ez volt a nagy álmom. Inkább úgy mondanám, hogy amikor ez úgy megszületett a fejünkben, hogy akkor ezt a házat Fekete István emlékének szenteljük, akkor egy szép terv született meg a fejünkben, és ezt a szép nemes tervet megpróbáltuk megvalósítani. Őszintén szólva, mivel én nem is tudtam sokáig, hogy itt élt Fekete István, az viszont igaz, hogy amikor belefogtunk, nekem egy picikét más volt az elképzelésem, mondhatnám ilyen modern szóval, hogy lájtosabb. Én gondoltam egy szobára, ahol megmutatunk néhány tárgyat. Azt nem tudtam, hogy milyen tárgyat, mert sajnos elég nehéz volt bármilyen dokumentumhoz hozzájutni, és hát ugye Fekete István nem úgy élt itt ezt a két évet, ez neki egy átmeneti időszak volt. Nem volt saját háza, saját lakása, egy szolgálati lakásban élt, tehát nem voltak olyan tárgyai, amik itt maradtak volna. Az én elképzelésemben pedig mégis olyasmi élt, hogy írógép, íróasztal, fotók, és akkor jött a néprajz professzorunk, Barna Gábor, aki nem szólt ugyan semmit, csak mosolygott az én elképzelésemen, és ő elkezdett kutatni, dolgozni a témán, miközben én nyilván a másik oldalt, a felújítást vezettem, meg gyűjtögettem a művészeti tárgyakat, de az abszolút neki köszönhető, hogy professzionális lett a dolog. Amitől én kicsit meg is ijedtem, mert ez már szinte egy kis intézmény, amit rendben, hogy megnyitottuk, de mi lesz utána?
1: De hát van élete, ugye? Mert hogy folyamatosan látogatják, és ha jól tudom, akkor majd rendezvények is lesznek itt. Tehát a jövőnek a feladata az, hogy akár író-olvasó találkozók legyenek itt. Mert azért az irodalom, ahogy ön is mondta a beszélgetésünk elején, nem áll öntől távol. Tehát volt ön középiskolai tanár, újságíró, könyvkiadással is foglalkozott, több könyve is megjelent.
2: Igen, hogy ne, hát én irodalom tanárnak készültem. Voltam is magyar történelem szakos középiskolai tanára végzettségem. Persze szívemhez nagyon-nagyon közel áll. Első naptól vannak látogatók, megdöbbentő, hogy messziről eljönnek emberek, Szigetszent Miklósról, Budapestről, és megkérdezem, hogy csak ezért jöttek? Azt mondták, csak ezért. De miért? Tettem fel a kérdést. Hát mert szeretik Fekete Istvánt.
1: Igen, szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné Fekete Istvánt.
2: Igen, és most újra éreztem, hogy valami olyan pontra tapintottunk rá. Egy olyan nagyszerű dolgot találtunk, hogy végre valaki, egy nagy ember, aki itt élt nagyon szerényen, alázatosan közöttünk, sokan tényleg nem is tudták, még a kollégái közül sem. Az egy dolog, hogy az irodalom történet hogy ismeri el, meg hogy ismerte el, az egy külön kérdés. De az olvasó közönség, és ebbe beletartozik a gyerekektől kezdve az idős emberekig, azok mind egyöntetűen szeretik, úgy beszélnek róla, mint példáról, emberi példáról, írói példáról. Tehát ez egy annyira csodálatos érzés volt, és hogy ilyen szerencsénk van, mert hát ezt nem lehetett volna erőltetni, hogy semmi köze Fekete Istvánnak, de mi akkor is csinálunk egy emlékhelyet. Nem, ő itt élt, és büszkék lehetünk erre, És az itt élők is büszkék lehetnek, ugye nagyon nehéz a vidéki embernek az identitását meghatározni, vagy egyáltalán, hogy önbizalma legyen, valljuk be azért, megvan ez a kettőség az országunkban, a vidéken élők, Budapesten élők, és a vidéki emberben szerintem alapvetően van egy kisebb rendűségi érzés. Lehet ezen meditálni, vitatkozni, talán magamból indulok ki, hogy tényleg milyen küzdelem, mint festőnek is, Budapesten jelen lenni, vagy egyáltalán a magyar képzőművészeti életben jelen lenni vidékiként. És én most úgy érzem, hogy ez az emlékház, hogy egy újabb dolog, ami érték itt a mi városunkban, azon felül, hogy számtalan értéke van még ennek a kisvárosnak, ez növelheti az itt élők önbizalmát.
1: Igen, meg én úgy gondolom, hogy azért egy nagyvároshoz képest egy kisebb településen például a szellemi életet fönntartani. Ugye a fiatalok nagyon sok esetben a kis városokat, kis falvakat elhagyják, mert a megélhetés, a jobb lehetőségek miatt nagyobb városokban költöznek. Tehát nagyon nehéz egy kisebb településen pezsgő szellemi életet létrehozni. És azért önök ezen is dolgoznak, ön ugye alapító tagja a Kunszentmártoni Művésztelepnek, Barna Gábor néprajzkutatóval, amikor beszélgettem, ő mondta, hogy dolgozni fognak azon, hogy ez az emlékház ne csak egy emlékházként álljon ott, hanem élettel tudják megtölteni mindig.
2: Igen, igen, ez így van. Ez a följebb való tervünk, ami évek óta formálódik, és mert van nekünk ugye egy másik emlékhelyünk, ami hasonló fontosságú, és valóban helyhez kötött, ugye a kitelepítettekről szóló kiállítás, és mi egy évben nagyon sok programot meg is valósítottunk, kiállításokat, előadásokat, különböző bemutatókat, találkozókat. Gyakorlatilag tényleg úgy dolgozunk, mint egy közösségi ház. Az emlékhelynél is ez a terv, hogy gyerekfoglalkozások is lesznek, sőt, már volt egy előadásunk Víz és Élet címmel a víz szerepéről, hát különösen itt, hogy az Alföld déli részén, meg hát az egész Alföldön iszonyú szárazság van, tehát ez egy létkérdés napjainkban, és szeretnénk ilyen kérdésekkel is foglalkozni. Itt két kérdés, ami nagyon elgondolkodtató. Az egyik ugye, hogy ki csinálja mindezeket. A másik meg nagyon nehéz az embereket megmozgatni.
1: Igen.
2: Fiatalok nem érnek rá, amit én maximálisan megértek, főleg ugye akik családfenntartók, vagy eljárnak innen munkába, de azokat nagyon nehéz bevonni, de hát azért nem reménytelen.
1: Festeni mennyi ideje van?
2: No, ez a harmadik kérdés. Tavasszal kezdtük igazán a nagyobb munkát. Ugye a harmadik éve készülünk, mert először ugye megvettem a házat, kipakoltuk, a következő év volt a felújítás éve, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk őszig, hogy ősszel meg lehessen nyitni ezt az emlékhelyet. Tavasz óta én nem jutottam be a műtermembe, amit nagyon fájlalok, és ez is egy óriási kérdést vet föl, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy tudnánk úgy működtetni az emlékhelyet, hogy minél több segítséget bevonva, hogy ne Barna Gábornak kelljen idejönni mindig tárlatot vezetni, ne nekem kelljen állandóan szaladgálnom. De hát ez már a mi saját gondunk, de bevallom, hogy nem tudtam festeni. És itt vannak az adások, részt veszek általában országos kiállításokon, a festészet napi kiállításokon. Női vonal van egy ilyen című, ahol csak nők állítanak ki. Az egyik Pesti Galériában, akkor beléptem a Budakeszi Egyesületbe, a Keszi Artba, ott karitatív kiállítás lesz, mindenhová képet kell adni, és nem tudtam dolgozni. Noha sok képen van, rengeteg a kiállítási kép, ami ilyen hatalmas méretű, amit nem mindig tudok ilyen célra odaadni.
1: Hát meg én úgy gondolom, hogy aki festő, annak azért kell ez az elvonulás, hogy tudjon alkotni. Az íróktól szokták megkérdezni, hogy könnyen írsz, vagy nehezen írsz. Ön könnyen fest?
2: Én egyáltalán nem festek könnyen. épp ez a gond, hogy sokkal több időre van szükségem, tehát több idő nekem a rákészülés, vagy a gondolkozás, vagy abba a világba való elmerülés, mint maga a festés. Amikor már én eljutok, az már egy olyan érzés, addig a szorongástól kezdve mindenféle érzés átélek, de ahhoz tényleg teljes elvonultság kell. Eddig is úgy festettem, hogy beosztottam a napjaimat nagyon szigorúan, mindent egy nap megpróbálok elintézni, ami elintézni való, hogy amikor már bemegyek a műterembe, ne az járjon a fejembe, hogy be kell egy számlát fizetni, vagy ezt kell elintézni, vagy azt kell elintézni. Persze így is történnek dolgok, amik kilendítenek. Na de ez az év erre egyáltalán nem volt alkalmas. Egy napot nem tudtam kivenni magamnak, és hát nem is elég egy nap. Tehát itt nekem ez egy óriási választás volt. Most pont ezelőtt állok. Hogyan is tudom az életemben ezt megoldani, vagy beilleszteni ezt az új tematikát, az emlékházat, úgy, hogy azért alkotni is tudjak, megírni is. Van egy folyóiratunk, a Magyar Múzsa, Pesten készítjük. Ez egy konzervatív, kulturális folyóirat, sokan készítjük. A képzőművészeti rovat az enyém, ami azt jelenti, hogy van 12 színes oldalam, és minden számban én egy kortárs képzőművészt mutattam be. Ami azt jelenti, hogy én elmegyek a műtermébe, ott vagyok vele fél napot, megnézem, hogy dolgozik, kikérdezgetem, az életéről beszélünk, és utána erről egy nem teljesen riportot, hanem riport és tanulmánynak a fegyületét, mert be is mutatom nyilván a művészetét, de az életútját is, azt én megírtam. Na most erre is alig tudok időt szánni, úgyhogy a festésről még mindig nem lehet szó.
1: Igen.
2: De hiányzik.
1: Igen, ezt maximálisan meg tudom érteni. Én egyet tudok mondani, hogy azt kívánom, hogy találjanak olyan önkénteseket, akik szívvel, lélekkel tudják segíteni az önök munkáját, mert azt hiszem, hogy itt ez lenne a legnagyobb segítség, hogy ön is a figyelmét és a tudását, az életét annak tudja szentelni, amit igazán szeret, mert az egy dolog, hogy a szívének egyik csücske ez az emlékház, de azért a festészet az, ami az igazi.
2: Igen, hát ez nagyon jól érzékeli, és talán nem is kellene erről beszélni, de beszélek róla, mert ugye nyilván ki kívánkozik belőlem, főleg amikor arról van szó, hogy a nagy álmom valósult meg. Igen, hát egy álom megvalósult valóban, és nagyon örülök, hogy ezzel a közös munkával létre tudtuk hozni, de én azért a festészetben, meg az írásban vagyok igazán otthon, ott találom meg önmagam, és hát örülök nyilván, hogy a közösségnek is segíthetek, ez egész életemben kísért engem. Soha nem vontam ki magam a közösségi feladatok alól, sőt, mindig élen jártam benne, de valóban így van, nagyon jól fogalmazta meg, hogy a festészet igazából már oda szeretnék visszatérni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kunszentmártonban nemrégiben nyílt Fekete István emlékházat és annak egyik megálmodóját, Mártonfi Benke Márta festőművészt ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madár

0: Mertani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez az Európa Szalon rádiunk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ma a demenciáról lesz szó. A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtő fogalom. A panaszok hátterében különböző betegségek állhatnak. A demencia a kognitív képességek leépülését jelenti. A fejlett országokban az organikus agyi működés zavarra visszavezethető demenciák száma növekszik. Ritka esetben a 40-es életévekben is jelentkezhetnek az első tünetek, ám jellemzően 60 éves kortól kezdődően növekszik meg az előfordulása, írja a webbeteg.hu. A tavalyi évben 1,5 millió embert érintett a demencia hazánkban, ebből 250 ezer fő volt a beteg, az összes többi hozzátartozó családtag. A demencia közügy. Ez már annak a feledhetetlen alapítványnak a weboldalán olvasható, melynek célja a demenciával élők és gondozóik támogatása. A mai Európa Szalonban az alapítvány elnöke, dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes lesz a vendégem.
2: Tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével, durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik a 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, vendégem itt a stúdióban dr. Melherné dr. Kázár Ágnes háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: A témánk pedig a demencia. Egyes adatok szerint az elmúlt évben hazánkban nagyjából 250 ezer embert érintett betegként maga ez a tünetegyüttes. Jól mondom itt az adatokat?
2: Alapvetően jól, bár ezt az adatot mondtuk 15 évvel ezelőtt is, tehát az fontos tudni, hogy nem tudjuk, hogy hányan élnek ma demenciával, illetve nem tudjuk az érintettek számát, becslések vannak erre, de körülbelül Budapest lakossága az, akit Magyarországon érint a demencia, akár betegként, akár pedig közvetlen hozzátartozóként. Ugye azért ez egy elég nagy szám, ez a lakosság 15%-a körüli szám. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy a társadalom öregszik, és tudjuk, hogy a legfontosabb rizikófaktor a demenciák, az Alzheimer-kor kialakulásának az életkor. Tehát ahogy a korfa szélesedik az utolsó évtizedekben, úgy fog növekedni a demenciával élők száma. Sok országban van demencia regiszter, ahol pontosabb számokat tudnak. Hát nálunk ez várat még magára, hogy legyen ilyen. Úgyhogy a szám jó, csak nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, valós, mert nincsenek igazi adataink.
1: És ahogy említette, azt jelenti, hogy a következő években, ahogy egyre jobban kitolódik az életkor, a megélt életkor, egyre jobban fog nőni a demens embereknek a száma? Ez várható?
2: Abszolút várható, hiszen tudjuk, hogy hogyan alakul az életkor növekedésével. Durván 65 éves kor fölött 5 évente duplázódik a demenciával érintettek száma. Ez egy nagyon nagy szám, tudva azt, hogy hogyan növekszik 65 év fölöttiek létszáma a társadalomban, és ugye különösen kell figyelnünk a 80 év fölöttiekre, és mindezt, hogyha összevetjük azzal, hogy az aktív korúak száma pedig hogyan csökken, akkor ez egy elég riasztó adatot fog hozni. Ez az időskori függőségi ráta, statisztikában ezt így hívják. Jelen pillanatban Magyarországon 4 aktív korú jövedelméből tartunk el egy idős embert. Egyes becslések szerint 2030-ban 2 aktív korú fog eltartani egy idős embert, és ami még külön érdekes, hogy Magyarországnak van már olyan része, ahol ez a szám valós szám. Ez például Budapest 12. kerülete, ahol annyira előregedett az ott lakó társadalom, hogy gyakorlatilag így állunk most, hogy 2 aktív korú termeli meg egy idős ember támogatására szükséges összeget. Tehát ez borzasztó komoly probléma, ezért is lenne célunk az, hogy ugye népegészségügyi prioritásként kezelődjön a demencia problémája hazánkban is.
1: Mi kellene egyébként ehhez, hogy nagyobb figyelmet kapjon maga a demencia?
2: Nyilván nagyon sokat kell beszélni róla, de összességében ez kevés, fontos lenne tudnunk azt, hogy hazánkban hány érintett van, az érintettek gondozására mekkora összeget kell fordítani, tehát számszerűsíteni kellene a demencia ellátását, akár a betegek ellátására fordított összeg vonatkozásában, akár az őket gondozók vonatkozásában, hogy az általuk meg nem termelt javak összegét kellene számolni, illetve az ő munkájuk valahogy számszerűsítésre kellene, hogy kerüljön, ahogy a fogyatékkal élő gyermekeket gondozó édesanyák elismert munkája az, hogy ők gondozzák gyermeküket, ugyanígy elismert munkának kellene lennie a demenciával érintetteket gondozó aktív korúaknak is a tevékenysége. Nagyon-nagyon sok minden kellene, de azt hiszem, hogy a legfontosabb tényleg egy olyan, nem is úgy mondom, hogy társadalmi összefogás, hanem döntéshozói összefogás, hogy megtörténjenek azok az előkészítő, felmérő munkák, hogy számszerűsíthető legyen, és összegszerűsíthető legyen a demencia problémája Magyarországon. Nyilván akkor lehet stratégiát kiépíteni, és akkor lehet egy olyan programot kínálni, ami lehetővé tenni azt, hogy jó életminőség mellett a demenciával élők, ameddig tudnak otthon, majd később 24 órás felügyelet mellett szociális otthonban tudják a mindennapjaikat méltóképpen tölteni.
1: Milyen társadalmi kihívást jelent maga a demencia? Mert ha most én arra gondolok csak, hogy egy demens embert ugye az állapotától függően gondozni kell, ha más nem, 2 naponta felnézni hozzá, van, akit ugye állandó, hogy mondjam, felügyeletet kell biztosítani tulajdonképpen, vagy ahogy ön is említette, hogy egy otthonba kell, hogy elhelyezzék. ez milyen társadalmi következményeket von maga után? Mert ha belegondolok abba, hogy mondjuk a rokon, aki lehet, hogy a munkáját nem tudja 100%-osan elvégezni, vagy a hozzátartozó, azért, mert gondoznia kell a családtagját, a rokonát,
2: vagy
1: akkor
2: a másik
1: már probléma
2: oldalon,
1: van.
2: Hogyha ezt nem tudja megtenni, mert a munkája nem engedi meg, akkor nyilván a betegeknek gyakorlatilag rohamos állapot rosszabbodásai lesznek, illetve jönnek az elkóborlás veszélyei, jönnek a sérülések, balesetek, a gyógyszerszedés hiánya miatt, vagy a nem precíz gyógyszerszedés miatt annak következményei, ez meg ugye az egészségügyre fog egy fokozottabb terhet róni. Hát, én nem is igazán tudnám megmondani, de azt gondolom továbbra is, hogy mindaddig, amíg döntéshozói szinten nincs akarat arra vonatkozóan, hogy ezt egyszerűen el kell kezdeni, és tudatosan el kell kezdeni, és föl kell valahogy készíteni az ellátó rendszert, és ennek megfelelő anyagi hátteret kell biztosítani, addig sokkal több terhet jelent ez, mind társadalmi szinten, mind gazdasági szinten, mint jelenthetne, hogyha ezek szervezetten működnének.
1: Tehát, hogyha tudnánk az adatokat, akkor már egyszerűbb lenne felkészülni, nagyon leegyszerűsítve.
2: Meg hogyha tudnánk, igen, meg hogyha ez mindez rendelkezésünkre állna, és lenne egy ellátó rendszer, ami fölkészült erre a problémára, akkor sokkal gazdaságosabban lenne működtethető, mint az adhok módon történő ellátás. Tehát az, hogy szociális indokkal, súlyos demenciával érintettek, aktív kórházi ágyon fekszenek, ez nem egy gazdaságos ellátása a demenciával élőknek, de természetesen, akinek 24 órás felügyeletre van szükség, valahol biztosítani kell, ha nincsenek hozzátartozói, vagy ha vannak, de nem gondoskodnak róla. És ezt lehetne egyébként optimalizálni, hogy mindenki ott is olyan ellátást kapna, amilyen az állapotának megfelelően szükséges. Ez lenne a leggazdaságosabb megoldás.
1: Hogyan lehet egyébként felmérni azt, hogy mennyi demens vagy demenciával érintett beteg van hazánkban? Mert ugye ezt mondta a doktornő, hogy jó lenne számszerűsíteni, amennyire lehetséges. De hát azért valljuk be, nagyon sokan mondjuk egy bizonyos kor fölött, akár saját magukra is azt mondják, hogy feledékeny vagyok, ez a korral jár. A hozzátartozó is sokszor mondhatja azt, hogy most nem reggelizett a nagymama, nem, és akkor nem gondolkozott éppen úgy, ezért történt ez meg az. Ki tudja ezt kiszűrni? Hogyan lehet ezt kiszűrni?
2: Ugye a kérdésben kettő dolog van, amit külön kell választanunk. Az egyik ugye, ami a szűrésre vonatkozó, hogy ki szűri ki, a másik pedig, hogy ki tudná azt megmondani, hogy hányan vannak demenciával érintettek Magyarországon. Nyilván ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, csak inkább egy ilyen biostatisztikai adat lenne, és nyilván az ellátó rendszerben rendelkezésre álló és dokumentált adatokat kellene figyelembe venni, mert hogy ugye az egészségügy szolgáltat adatot azáltal, hogy szakrendelőben megfordulnak a betegek, meg kell nézni a betegforgalmat. Bizonyos stádiumokban vannak a folyamat lassítására alkalmas gyógyszeres terápiák, meg kellene nézni, hogy hányan kapják ezeket a gyógyszeres terápiákat. Ehhez hozzátartozik, ugye, hogy már tudjuk, hogy akik szociális intézményben élnek, ott hányan vannak érintettek, és valahogy egy általános következtetés lehetne arra vonatkozóan csinálni, hogy mondjuk ilyen referencia praxisokat megnézni, háziorvosi praxisokat ott megnézni a demenciával érintettek számát, és abból már releváns következtetés lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hányan lehetnek területen érintettek. Szóval ez egy nagyon összetett munka, de nyilván nagyon sok ország megcsinálta, tehát nem lehetetlen ezt megcsinálni. Most a másik dolog, ami a szűrés kérdése, ez mindig egy nagyon komoly probléma, mert a mai napig vitatott, miután nincs például az Alzheimer-kornak gyógyszere, de ugyanígy a frontotemporális demenciáknak, a Parkinson-korhoz társult demenciáknak nincsenek megfelelő terápiás eszközei, és nem tudjuk gyógyítani. Mindig kérdés a szűrés, hogy szűrünk-e olyan betegségre, vagy betegségekre, aminek nincsen gyógymódja. Jó-e a betegnek, ha tudja, vagy nem jó? Jelen esetben ugye megoszlik ezzel kapcsolatban a szakma hozzáállása és a társadalom hozzáállása. A társadalom azt mondja, hogy jó lenne tudni, mert akkor fel tudnék rá készülni, még akkor is, hogyha az rossz.
1: Arról nem beszélve, bocsánat, hogy a családnak is jó lenne ezt tudni, nem? Hogy mennyire kell odafigyelni arra a hozzátartozóra?
2: Igen, nyilván azért ez megfelelő tanultság, intelligencia kérdése, hogy tényleg ki akar felkészülni, mire akar felkészülni, és hogyan akar felkészülni. Ez biztos, hogy egy társadalmi kérdés, és biztos, hogy nagyon sokat kellene edukálni a társadalmat arra, hogy megértsék, hogy jelen esetben annak ellenére, hogy nincsen terápia, miért van jelentősége tudni azt, hogy van demencia, és milyen betegség okozza ezt a demenciát. Ugye a szűrés vonatkozásában ugye azt mondja a szakma irányelv, ami jelen pillanatban nem érvényes, mert 2025 májusában az érvényességét veszített, és még nem újult meg az egészségügyi szakma részéről, tehát jelenleg nincs érvényes szakmai irányelv sem a betegek ellátására, ami megint egy nehéz probléma, de ez a szakma irányelv még azt mondja, hogy populáció szinten, tehát össztársadalmi szinten nem szűrünk demenciára. Tehát például egy városi rendezvényre nem ültetek ki emberek csak azért, hogy aki arra jár és kíváncsi, a szűrjék le. Ennek számtalan oka van, egyrészt azért, mert a demencia szűrés orvos jelenlétében, vagy pszichológus jelenlétében történik, nem önkitöltő tesztről beszélgetünk, és ez egy orvosi vizsgálat keretében kell, hogy történjen, nem pedig a téren, a padon, ahol zenevona van, meg minden van. Tehát ez egy nagyon-nagyon hibás gyakorlat, hogy a demencia szűréseket így ki akarjuk vinni így ezekre a társadalmi rendezvényekre. Lehet egyébként, de akkor kell kérni olyan helyet, és kell vinni olyan szakembert, aki megfelelő információval látja el az odaérkezőket, mert a téves információnál rosszabb nincs. Tehát az, hogy valaki elvégez egy tesztet, ez önmagában nem jelent semmit, mert hogy sokkal összetettebb ez a probléma annál, mint sem, hogy egy pontszám alapján valakire azt mondjuk, hogy demens vagy nem demens. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyet észlel valaki magán, vagy a hozzátartozó észleli édesanyján, édesapján, nagynénin, nagybácsin, a házi orvoshoz forduljon. A házi orvos, ha ő maga nem is végzi el a tesztet, de el tudja irányítani olyan szakrendelőre a betegeket, ahol már meg fog történni megfelelő körülmények között és megfelelő módon a demencia felmérése. Ugye, ami fontos még tudni, mindig szokták kérdezni, hogy elvihetik-e a tesztet a betegek, vagy akik mondjuk szűrésre jönnek, és mondjuk kíváncsiak a memóriájuk állapotára. Mindig szoktam mondani, és ez nagyon rosszul esik, hogy nem lehet elvinni, mai napig is, és most is azt mondom, hogy szintén egy hibás gyakorlat, hogy valaki kitölt például egy MMS-e tesztet, ami egy diagnosztikus teszt, és azt hazaviszi. Nagyon kevés diagnosztikus teszt létezik az egész világon, ami alapján objektivizálható valakinek a memória problémája. Tehát ez nem arra való, hogy én kitöltöm, majd otthon elmegyek, megtanulom és gyakorlom. Az, hogy gyakorlom és edzem az agyam, az egy nagyon jó dolog, de nem a teszttel kell, mert akkor mivel fogják a diagnózist felállítani az orvosok? Tehát ez megint egy fontos kérdéskör. Tehát a szűrés maga jellemzően kockázat alapján a magas kockázati csoportba tartozókra vonatkozik, és aki tüneteket észlel, akár a hozzátartozó, akár önmagán. Tehát ez az a kör, akinek biztosan orvoshoz kell mennie, és ne egy ilyen zajló városi rendezvényen, ilyen zenebona közepette menjen el és mondja el a problémáját.
1: Ugye a Feledhetetlen Alapítványnak az egyik, mondhatjuk azt, hogy nagyon komoly küldetése a szűrőbusz, és pont az ilyen szűréseknek a megszervezése. Hogyan állnak ezzel? Mert ugye 2025-ben is én úgy emlékszem, hogy volt egy szűrőprogram, ahol több héten, több hónapon keresztül tulajdonképpen járták az országot, jó néhány helyen szűrtek is embereket. Mi a helyzet jelenleg ezzel?
2: Jelenleg is lesz szűrés, de most igazság szerint a szeptemberi részen van jobban teltházunk. Amit mi fontosnak tartunk és tartottunk, hogy nyilván ez egy nagyon tematizált és orvos által irányított szűrővizsgálati rend. Az a koncepciónk, hogy oda vigyük el ezt a szűrést, ahol adott esetben nincs minden nap házi orvosi rendelés, vagy egyáltalán nincsen házi orvosi rendelés, úgyhogy ezért az idén is, mint ahogy tavaly is, 6000 fő alatti településeknek írtunk ki pályázatot. Az idén tavaly még csak egyszer terveztük, ott az Alzheimer világhónap környékére, most már kétszer tervezzük. Éppen le is zárult a jelentkezési időszakunk, úgyhogy most fog a érkezett pályázatok elbírálása, és igaziból oda megyünk, ahol a hátrányosabb egészségügyi szempontból egy település. Mindezt úgy csináljuk, hogy a helyiekkel abszolút összefogva, akár helyi szakembereket is bekapcsolva és tanítva a rendszerbe, ott kapunk helyet hozzá, megfelelő helységet, nyilván megvannak a kritériumai annak, hogy hogyan, miképpen szűrünk. Úgyhogy az idén tavasszal is megyünk 3 településre, miután nyilván ezt ugye az alapítvány Szűkös de Ámbártól fontos küldetésének tartja, de szűkös forrásokból gazdálkodunk. Ugyanígy el fogunk menni 3 településre az Alzheimer világhónapban, és még van összesen 3 már jelentkező település szeptemberben. Nyilván, aki az alapítványt szeretné támogatni, és mondjuk megrendel egy ilyen szűrő napot, akkor nyilván miután szükségünk van forrásra, oda megyünk, úgyhogy így van már 3 napunk. Mindez azért fontos szerintem, mert itt lehetőség van szakemberekkel találkozni, és lehetőség van minden egyes embernek megbeszélni a problémáját orvossal, vagy orvossal és pszichológussal is. Tehát ez egy abszolút megfelel, először csak memóriát mérünk, rizikót mérünk, és a magas rizikócsoportba tartozókat, illetve a memóriateszten kiemelt embereknek ajánljuk meg a demencia szűrést. De mindezt orvos végzi el, és az orvos utána beszélget el, hogy mi legyen a további teendő. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt valakiről kimondani azt, vagy valakinek meghallani azt, hogy azt mondja neki egy orvos, hogy ön enyhe demenciával él, azt gondolom, hogy ez egy sokkoló dolog. És tudni kell, hogy a szűrésen valószínűsítjük a problémát. Tehát a diagnózis felállítása az a szakrendelőben történik minden esetben. Tehát ha valaki elmegy egy vércukor szűrésre, és ott lesz mondjuk 15,6 a cukra, az annyit jelent, hogy ott akkor abban a pillanatban azon körülmények között a cukra ennyi volt. Ugyanezt kell tudni a szűrésen résztvevőknek, hogy ott akkor azon körülmények között, abban az izgalmi állapotban ennyi volt az eredménye. Tehát valószínűsítjük azt, hogy valakinek kognitív funkcióbeli csökkenése van, a szakorvos lesz az, aki tisztázni fogja, hogyha van, egyáltalán van-e, ha van, milyen mértékű, milyen betegség okozza azt, és milyen gyógymódot lehet rá találni, vagy nem is gyógymódot, nem ez a helyes, milyen kezelés lehet rá találni. És ez azért fontos, mert vannak visszafordítható demenciák, és vannak ugye nem visszafordítható demenciák, ezt el kell különíteni, de ez orvosi feladat, ezért el kell menni a rendelőbe. Először a jó esetben a házi orvoshoz, hogy beutalót kapjon a beteg, és utána pedig a szakorvoshoz. Tehát azért fontos nagyon hamar, ha valaki ilyet észre jelentkezni, mert el kell tudnunk választani azt a betegséget, ami a tüneteket okozza, és hogyha az szerencsénk van, és mondjuk kezelhető betegség, akkor a demencia tünetek is enyhülni, vagy egyáltalán meg fognak szűnni. Tehát itt ez a kulcskérdés, ezért mindenképpen, ha valaki ilyet észlel, győzze meg a hozzátartozóját, vagy ha magán észlel, keressen olyan házi orvost, vagy a saját házi orvosával konzultálni, hogy menjen, jusson el szakrendelőbe.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Nem.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a demencia kapcsán dr. Melherné dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány elnökével.
2: Néhány gondolat erejéig azért mondjuk el azt, hogy kik tartoznak a rizikó csoportba, ha lehet így mondani. Egyáltalán mondjuk van egy olyan életkori határ, ami alatt mondjuk azért nem kell izmulni az embereknek, ha esetleg előfordul az, hogy ott hagyom a kulcsot, nem tudom, hogy kihúztam-e a vasalót, és a többi. Persze most csak viccelek.
3: Hát azért alapvetően nem vicc, mert ugye vannak a fiatalkori demenciák, és egyre inkább látjuk azt, hogy egyre többen vannak, és az a fiatalkori demencia az kezdődik 40-42 éves korban, és az azt jelenti, hogy 45-47-50 éves korára súlyos demenciával fog élni valaki.
2: Ez egyre korábbi,
3: Ma már nem egy, nem kettő ilyen beteg van az én praxisomban is. Tehát, hogy ez, mi korábban nem biztos, hogy meg tudtuk határozni, hogy mi a probléma, azért ma már meg tudjuk határozni. Itt ugye elsősorban az Alzheimer-kór az, aminek ma már jó diagnosztikája van. Sajnos ez még nem TB-finanszírozott formában érhető el, magárendelésen érhető el. Ez majd egy kihívást fog jelenteni, és azt gondolom, hogy egy egészségügyi összefogást szakorvosi szinten, alapellátási szinten, hogy ez igenis valamilyen formába kerüljön be a finanszírozott ellátásokba, mert nagyon nem mindegy, hogy valakiről mikor tudjuk meg, hogy Alzheimer kóros-e vagy sem. Ugye azért fontos az Alzheimer kort elkülöníteni, mert a demenciák kb. 70%-áért felelősnek gondoljuk az Alzheimer kort. Azt azonban tudni kell, hogy a genetikailag öröklődők lesznek a fiatal korban jelentkezők, és ez az összes Alzheimer kor közül, vagy az összes demenciákat is mondhatom, körülbelül 1%-ot tesz ki. De valamiért azért azt látjuk, hogy a fiatal korban megjelenő demenciák, ha tudjuk az okát, ha nem, egyre gyakrabban megjelenő problémát jelentenek. Tehát még 10 évvel ezelőtt egy ilyen beteg volt mondjuk az én praxisomban, ma van 6-7. Tehát, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy esetszám növekedést jelent. Nyilván az életkor, az még egy fontos dolog, tehát, hogy miután az Alzheimer-kor a domináló háttérben álló betegség, a legnagyobb tapasztalatunk is az Alzheimer-korral van, ezért mindig arra vonatkoztatjuk ezeket a számokat, amiket mondunk. Ugye a rizikócsoport vonatkozásában azt mondjuk, hogy 60 év fölött társbetegségként cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, túlsúly, krónikus légzőszervi betegség, az már magas rizikót jelent. Hogyha valakinek nincsenek ilyen betegségei, de 70 éves kora fölött sürgősségi betegellátásban megfordult, őt tesztelni kell.
2: És tesztelik is?
3: Bízom benne.
2: Mert ez egy megint egy újabb kérdés, hogy vajon...
3: Hát, ugye ez egy nagyon komoly feladat, és azt gondolom, hogy ezt legelőször úgy tűnik, hogy inkább a gyógyszergyártó cégek ismerték föl, hogy a házi orvosok tesztelési gyakorlata hát nem nevezhető megfelelőnek. Nyilván erre vonatkozóan történtek kutatások, de azt is gyógyszercégek támogatták, és nem olyan régen volt ez a 3 generációval az egészségért program, amiben beemelték 50 év fölött a demencia szűrést, és vizsgálták a háziorvosok szűrési gyakorlatát. Nagyon sok háziorvos vett részt ebben a programban, csak Miskolcról is 12 háziorvos volt benne ebbe a programba, és hát nem túl fényes eredmények születtek. Igaziból ha fel is ismerte a házi orvos a problémát, hogy van valamilyen gondolkodási funkció csökkenés, nem feltétlenül jutott el a beteg a szakorvosi rendelőbe. Vagy tévesen értékelte a házi orvos a tesztet. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan értékeljük a tesztet, és nem a teszt lesz csak a döntő, meg kell vizsgálni a házi orvosnak a beteget, ellenőrizni kell a társbetegségeket, hogy milyen a betegnek a vérnyomása, milyen a vércukra, milyen az alvása például. Tehát ez egy elég komplex betegvizsgálatot jelent, a társbetegségeknek a vizsgálat, és ehhez jönnek a tesztek, és ami a legfontosabb, megváltozott-e a beteg napi életvezetési képessége.
2: Tehát mondjuk elhanyagol valamit esetleg,
3: igen, vagy
2: elfelejt. Vagy
3: csinál-e szokatlan dolgokat, amit eddig soha nem csinált. Hogy mondjuk vasárnap megy el mondjuk a postára. Vagy éppen este indul el 8 óra után mondjuk a boltba a nyári időszakban, amikor még világos van, mert nyilván akkor fölcserélődött az este és a reggeli időszak. Vagy a rossz időpontban köszönti születésnapján a gyermekét. Tehát számtalan ilyen példát lehet mondani. Tehát minden, ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen. Ha valaki családban él, vagy házastársi kapcsolatban él, nyilván ő látja, hogy, vagy tudja, hogy milyen volt 10 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt, és látja azt a folyamatot, ahogyan eljutott a beteg az éppen aktuális életkorába, és hogyha olyan dolgokat csinál, rendre elrontja az ételt a főzéssel, vagy rendre leéget valamit, vagy például férfiként valaki nagyon ügyesen barkácsolt, vagy simán villanykörtét cserélt, és látszik, hogy nem tudja, hogy hol keresse a villanykörtét, látszik, hogy nem tudja azt a fajta, nem is tudom milyen, házi munkát elvégezni, amit eddig meg tudott csinálni, és inkább ilyen tétova céltalanul csak pakolgat például a szerszámok között, a kerti szerszámok között, vagy feltűnően sokszor inkább a gazdanövényt kapálja ki, mint inkább a gazt. Tehát, hogy számtalan ilyen dolgot lehet mondani, ez mind-mind szokatlan. És ami szokatlan, az gyanús kell, hogy legyen.
2: A Feledhetetlen Alapítvány többek között a háziorvosokat is segíti az úgynevezett infobookkal, ami hát nem is olyan régen indult el, ha jól tudom, ennek a terjesztése, ennek a kiadása. Mit tudhatunk erről?
3: Igen, ez egy háromrészes ilyen füzetke, ami az első részében a felismerés segítő információkat tartalmaz. A második rész is elkészült, nyomdában van már, ott az élet a demenciával arról fog szólni, hogy egy családtagnak mire kell felkészülnie a demencia kapcsán, és van egy harmadik része, az pedig már így a súlyos stádiumú gondozás segítő információkat tartalmazza. Lehetőséget kapott az alapítvány arra, hogy szintén támogatásból, de eljuttatni 30 ezer példányban kinyomtatták, és viszik orvoslátogatók a házi orvosi rendelőbe ezeket a füzeteket. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb minden házi orvosi rendelőbe eljut, és ott meg lehet kérdezni, hogyha a hallgatók arra járnak, hogyha érdekli őket a téma, hogy van-e a házi orvosnál. Én reménykedem, hogy azért eljut lassan tényleg az országban mindenhova.
2: Ez esetleg az alapítvány honlapján is elérhető lesz, vagy elérhető?
3: Igen, elérhető az alapítvány honlapján is. Szerintem már a második rész is, úgyhogy ez fontosnak találjuk. A másik, ami ilyen fontos dolog, és én nagyon büszke vagyok rá, van egy demencia térképünk. Ezen a demencia térképen szintén tájékozódhat akár érdeklődőként, akár érintettként, akár hozzátartozóként mindenki, ahol ezt a betegutat úgy megpróbáltuk leírni. És sok ilyen nagyon egyszerű és praktikus információt adunk rá, ami segíti a felismerést, segíti a tünetek közötti eligazodást, hogy ez vajon ez a tünet, ez valóban tünet, vagy nem tünet, vagy micsoda. Illetve nagyon szeretnék kitérni, és a demencia térképben is nagyon komolyan kitérünk arra, hogy tényleg az lesz a döntő. A demencia súlyossága szempontjából, hogy valaki hogyan tudja a saját életét irányítani ahhoz képest, ahogyan ezt korábban tette. Tehát nem a pontszám lesz az érdekes, mert a pontszámokat nagyon jól egy magas iskolázottságú, ám bátor már segítségre szoruló ember remekül ki fogja tölteni a tesztet. Mert intelligenciából kitölti, pótolja azokat a hiányokat, ami éppen nem jut eszébe, vagy éppen már nem tudja, mert azok a gondolkodási funkciói csökkentek, de talál rá megoldást, hogy hogyan vágja ki magát ebben a helyzetben, ebben a szituációban, mert hozzászokott ehhez a helyzethez, és sokkal inkább vannak olyan alacsonyabban iskolázott emberek, akik rosszabbul teljesítenek ezeken a teszteken, viszont teljesen önellátóak. Őrájuk nem mondhatjuk azt, hogy demenciával élnek, azért, mert a pontszámuk nem jó. Ezért is fontos, hogy orvos csinálja a tesztet, mert hogy megvannak a minden tesztnek vannak korrekciós pontszámai. És például leggyakrabban alkalmazott MMS-e teszt, amit előszeretettel szoktak töltetni ilyen különböző rendezvényeken, mi például a szűrőnapon nem is ezt használjuk, mert ott nem csak az életkorral kell korrigálni a pontszámot, hanem az iskolában eltöltött évek számával. És ezek nagyon nem mindegyek, amikor demenciára akár szűrünk, akár vizsgálunk egy beteget.
2: Egy ilyen demencia vizsgálatnál mennyire figyelik azt meg, vagy mennyire kap meghatározó szerepet, hogy egyébként milyen szocializációs közegben él az adott ember. Mert hogy én ugye valahol ezt is olvastam, hogy azért nem mindegy, hogy akinek vannak mindennapi kapcsolatai másokkal, eljár társaságba, eljár közösségbe, netán van valami hobbija, amit még rendszeresen űz, annál egy picikét jobb a helyzet.
3: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Általánosságban egy orvosi vizsgálatnak ez nem része, de mi a szűrőnapon ezt vizsgáljuk, külön a rizikófelmérő kérdőívben. Egyedül él, városban él, faluban él, megyeszékhely, nem megyeszékhely, van-e állandó közösség, működik-e a településen, idősklub, jár-e oda vagy sem, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. És azért is fontos dolgok, mert ugye van egy olyan állapot, amit úgy hívunk, hogy pseudodemencia, ez a bizonyos áldemencia, ami alapvetően demencia tünet, de tudni kell, hogy a demencia tünetcsoport 100 betegség okozhatja. És az Alzheimer kór mellett nagyon gyakori tünet okozó betegség a depresszió. Ha valaki nagyon távol élnek a gyerekei, meghalt 2 évvel ezelőtt az élet párja, legyen férfi vagy nő, akár a fér, akár a feleség, egyedül maradt egy kis településen, ránehezedik a háztartás, a ház körüli dolgoknak a súlya, akkor nagyon hamar és érthető módon a gyász és az egyedüllét érzéséből be fog szűkülni az élettere, és ez a kilátástalanság, ez egyenes út a depresszió irányába, és a depresszió tünetei nem csak evészavar formájában jelentkezhetnek, hanem a gondolkodási funkció beszűkülése formájában, tehát demencia tünetek formájában is jelentkezhet. Az indítékszegénység, a kedvetlenség, ez mind-mind, és ugye még egy dolgot kell említenünk, az érzékszervi károsodást, ha valaki nem lát jól, nem hall jól, rosszul fog kommunikálni. Nem hallja valaki a kérdést, akkor nem akarja, hogy ezt észrevegyék, mert szégyeli, akkor fogadni egy választ, csak nem biztos, hogy a kérdésre fog válaszolni, és hogyha ezt például én följegyzem a teszt során, akkor sokkal rosszabb eredmény születhetett. Például mi érzékszervi szűrést is csinálunk, pont azért, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki nem hall jól, akkor nem is visszük tovább a tesztet, mert első lépés, hogy menjen el audiológiára, vizsgálják meg, hogy valóban van-e halláscsökkenés, és hogyha van, és az eléri azt a szintet, akkor a hallókészülék használata, majd utána lehet demenciára szűrni. De addig nem, mert hamis eredményt fogunk kapni, és gyakorlatilag megint csak egy ilyen áldemencia problémát fogunk előállítani, és ez baj, mert valaki, ha nem hall, akár a súlyos demencia tüneteit is mutathatja.
2: A alapítvány, a feledhetetlen alapítvány, ugye, hát amellett, hogy ugye segíti a hozzátartozókat, betegeket, próbál segítséget nyújtani abban, hogy milyen irányban kell elindulni, és hát ugye szűréseket is szervez, ahogy beszélgettük, akkreditált továbbképzést is szervez. Erről mit tudhatunk? Ez kiknek szól, miről szól?
3: Ez egy teljesen új típusú kezdeményezés, azt látjuk mi az alapítványnál, hogy mindaddig, amíg az egészségügy és a szociális ellátás nem fog összefogni, addig nem tudunk minőségi ellátást biztosítani az érintetteknek. Úgyhogy az idei évben, ugye az Alzheimer világnap a szeptember 21, az most vasárnapra esik, és szeptember 20-án lesz ez a feledhetetlen nap, és az idei évben először fog közös rendezvényt szervezni a szociális és az egészségügyi szektor. És ez a rendezvény lesz a feledhetetlen nap, akkreditálva szociális ellátásban dolgozóknak és egészségügyben dolgozóknak. Nyilván ez szerint fog összeállni a témakör, és a délután teljesen hagyományosan a hozzátartozóknak fog szólni. A szakembereink ott szoktak maradni, és gyakorlatilag szabadon lehet kérdezni, teljesen kerekasztal beszélgetés formájában, és ami különlegessége a programnak, hogy ugye ez most már ugyan a második, mert az első demencia barát feledhetetlen nap volt tavaly, és ez pedig a, hogy demencia barát a program. Tehát ha valaki demenciával élőt gondoz, és mondjuk nem tudja magára hagyni, akkor nyugodtan hozza el, mert a Petőfi Irodalmi Múzeum demencia barát tárlatvezetés tart a rendezvény ideje alatt, hogy részt tudjanak venni a hozzátartozók a programon.
2: Az alapítványnak abszolút szerves része a közösség, a közösségi oldalon egymás támogatása. Azt gondolom, hogy erről is fontos azért szót ejtenünk, hogy itt mi a tapasztalat, mennyien fordulnak ilyen formában önökhöz?
3: Hú, ugye a Demenciával Otthon csoport, amit az alapítvány működtet, ez egy nyilvános csoport így a Facebookon. Én nem hittem el, hogy így az online tér az ennyire nagy erővel bír. Én azt láttam, amikor elkezdtük ezt a csoportot szervezni, hogy rengeteg olyan probléma, főképpen egészségügyi probléma, amit a hozzátartozóknak az orvossal kellene megbeszélni, egymás között ezeken az online felületeken beszélik meg. És ez engem nagyon zavart, és ezért gondoltam, hogy legyen egy olyan csoport, ahol szükség szerint szakemberek tudnak támogatást adni az oda beérkező kérdésekre és posztokra. És elkezdődött ennek a csoportnak a szervezése, és ilyen, hát már most nem is tudom hányan vannak benne, de már nagyon sokan. Szerintem havi szinten ilyen 100 fővel gyarapodik a csoport létszáma, és most így egy kicsit a fejünkre nőtt már, tehát már nem tudunk minden posztra reagálni, meg minden bejegyzésre reagálni, és én most azt a feladatot vállaltam el, hogy ahogy nézem a bejegyzéseket, ami az egészségügyi bejegyzésre vonatkozik, hogy hetente kétszer ilyen videóban ilyen magyarázó tartalmakat próbálok, tehát egy ilyen online rendelőt próbálok hát így valahogy így csinálni, de nem értek hozzá, úgyhogy nyilván elég zavarban vagyok, amikor ezeket így felvesszük, és megpróbálom elmagyarázni az oda beérkező problémáknak az orvosi vonatkozású részeit, hogy minthogyha egy rendelőben lennék, vagy minthogyha ott lennék a beteg lakásán, és ezzel a problémával találkoznék, akkor mi az, amit kellene tenni, vagy milyen tanácsokat adnék. Na, kihívás ez nekem, meg ez a kamera, meg minden, ezért ez egy, tehát az, hogy valaki ilyen rövid videóban, ilyen reels videókban így jól tudjon szerepelni, az, hát, na mindegy, gyakorolom, mert azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy én szép vagyok-e, hanem az az információ, amit át tudok adni.
2: Mik a tervek itt az alapítványnál? Mert hogyha jól tudom, többek között várják a jelöléseket a Jobbágy Mária díjra.
3: Igen. Jobbágy Mária egy olyan családsegítős és szociális szakember volt, aki nagyon-nagyon sokat tett a demencia ügyért, és az alapítványban is nagyon aktívan dolgozott. Sajnos ugye egy súlyos betegségben elhunyt, és ezért az alapítvány úgy döntött, hogy egy olyan díjat alapít, ahová akár civileket, akár szakembereket lehet jelölni egy nagyon egyszerű jelölési folyamattal, akik a demenciával élőkért tesznek. És hogyha ez egy civil közösség, aki mondjuk bizonyítottan, például egy nyugdíjas közösség három demenciával érintett tagjának rendszeresen segítséget ad, vagy egy olyan szociális szakember, aki munkájával példát mutat, és olyan kiegészítő programokat szervez, ami a demenciával élők mindennapjait segíti, vagy olyan mentálhigiénész szakember, aki mondjuk így vagy edukációs szakember, aki így a megelőzésben aktívan részt vesz, és segíti a megelőzési folyamatban az érdeklődőket. Tehát bárki, aki a demencia akár megelőzése, akár már a betegek gyógyításával és ellátásával kapcsolatban példaértékű tevékenységet végez, őt lehet jelölni. Vannak már jelöltjeink, de én nagyon szeretném kinyitni az ollót, hogy ne csak az egyébként szakmában ismert nevekre érkezzen jelölés, hanem hogyha valaki tényleg tapasztalt valami jó példát, akár egy házi orvossal kapcsolatban, vagy akár egy házi segítségnyújtásban dolgozó szociális szakemberrel kapcsolatban, egy nagyon rövid leírást kérünk, bemutatást, egy nagyon rövid indoklást kérünk erre vonatkozóan, a weboldalon keresztül lehet jelölni, és hát nem akarok dicsekedni, de hogy azért ezzel jár pénzjutalom, tehát, hogy, és nem is kis összegű. Nagyon igyekszünk a Jobbágy Mária, vagy ahogy ő szerette, hogyha hívtuk, a Mari hitét és aktivitását továbbvinni, és méltó emléket állítani annak a munkának, amit ő végzett a demenciával élőkért. Ezért is van, hogy ennek a díjnak adtunk egy ilyen nagyon különleges, és szerintem egy nagyon szép lesz maga a díj is, és hogy tényleg szeretnénk azt támogatni, aki ebben a munkában, a mindennapokban részt vesz. Tehát nem ilyen nagy vezetőket szeretnénk, hanem mindennapi embereket, akik sokat tesznek azért, hogy a demenciával élőknek jobb legyen.
2: Milyen egyéb tervek vannak még?
3: Számtalan. Ötletekkel tele vagyunk. Ami már konkrétum, az egyik, hogy május 9-én Miskolcon a Rotary Klub Miskolc szervezésében egy jótékonysági pingpong verseny lesz, és a klubnak a vezetői úgy döntöttek, hogy a feledhetetlen alapítvány munkáját fogják támogatni a bevételükkel, úgyhogy minden pingpongozni vágyó fiatalt, középkorút, akár prevenciós céllal, bárki segítőt nagyon nagy szeretettel várunk erre a rendezvényre. Tényleg pingpongozni kell, tehát tényleg egy pingpongverseny lesz, és bízunk benne, hogy a felajánlás segítségével egy demencia segélyvonalat fogunk tudni indítani, ami azért lenne fontos, mert hogy közvetlenül tudnánk segítséget adni, közvetlenül felhívható módon, és a demenciával élők gondozásának és mindennapjainak segítő minden szakágból lehetne, orvostól, mentálhigiénész szakembertől, szociális szakembertől, családsegítőtől, jogásztól, tehát mindenféle szakembertől lehetne tanácsot kérni terveink szerint. Nyilván ez egy nagyon nagy vállalás, hogy egy ilyen országos segélyvonalat elindítsunk, és ehhez nagyon jó lenne akár önkéntesek, hogyha csatlakoznának, már szerveződik a csoport egyébként, tehát már az embereink szépen gyülekeznek, akik gyakorlatilag önkéntesként vagy pro bono tevékenységként részt tudnak venni. A weboldalon elérhető tulajdonképpen akár az önkéntesi jelentkezés, akár pedig a támogatásoknak a lehetősége.
2: Hát én bízom benne, hogy akár a pingpong versenyen minél többen vesznek részt, akár pedig az önökkel folyó munkában itt a következő hónapok szűrései során is. Dr. Melherné, dr. Kázár Ágnes háziorvosnak, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökének pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.

függő és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV jármű beszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es asszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tiszató térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A miskolci állatkert változatos programokkal

0: készül a Madarak és Fák napjára, május 10-én számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy három zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a Felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Az egyik előadót Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
1: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom a különböző hangszereket. Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.
0: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Tóth Mihala, Veronika vagyok, a Debrecen Kossuth utcai Református Egyház község lelkipásztora. Minden jó adomány és tökéletes ajándékon a felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk igéjét, a Biblia olvasó kalauz szerinti napi igét olvasom a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetéből az 5-től a 7. versig. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szitott szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűinek régi rendjében. Amen. Lélek nagybetűvel, lélek új rendjében szolgálunk. Most, hogy magunk mögött hagytuk a nagypénteket és a húsvétot, már nézhetünk is pünköst felé, nagyon jól. Jó dinamikában van itt a római levél olvasása, az egyházi év rendje szerint is. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, mondja Pál apostol később. Az a tapasztalat, hogy van valaki, aki lelkesít, a hétköznapi tapasztalatunk. Van, akivel szeretünk lenni, van, akivel meg nem. Én azt szoktam tanácsolni a fiataloknak, nyilván ez a saját tapasztalatomból jön, hogy csak olyannal töltsenek időt, főleg barátság meg szerelem címén, akivel jó lenni. És ez talán furcsán hathat ez a tanács, hát ki az a hülye, mondhatnánk, aki olyannal barátkozik, akivel nem jó lenni, vagy azzal jár, akivel nem is szeret igazán lenni. Hát bizony, például itt is egy ilyen beszél. Most a kedves testvérekhez, akinek nagyon-nagyon sok idő kellett, nekem nagyon sok idő kellett ahhoz az életemben, hogy rájöjjek arra, hogy igenis olyan emberekkel is töltöm az időt, akikkel igazából nem is szeretnék lenni. Csak valamilyen oknál fogva összesodort minket az élet, vagy éppen bevonzottam magamhoz valamivel a másikat, és neki ez nagyon jó, de nekem meg nem is olyan jó. És akkor nehéz azt mondani egy barátságra, ami mondjuk évek óta tart, először belül, aztán meg valóságosan, hogy figyelj, nem szeretnék ebben a kapcsolatban lenni. Most a Szentlélekkel való tapasztalat, az a tapasztalat, hogyha valaki kapcsolatba kerül vele, na vele mindig jó együtt lenni. Én nem tudom, hogy ez hogy van, de ő az, aki tényleg mindig lelkesít. Szoktuk mondani ezekre a barátainkra, akiktől egy idő után elválunk, megszabadulunk, hogy hát energia vámpír volt az életünkben. Na hát a Szentlélek, ő az, aki mindig csak tölt, és tölt, és tölt, és csak ad, és lelkesít, és azt a részünket sejtszinten, ez tényleg valóságosan meg lehet élni, hogy sejtszinten, tehát a testi valóság szintjén, azt a részünket élteti, ami élni óhajt, ami nem pusztít minket, mert a testünk is, meg a lelkünk is úgy van összerakva, hogy van egy élni akaró részünk, meg van egy olyan részünk, ami, és ez nagyon furcsán hangzik, ami pusztít minket. De hát ezt ugye a biológiából is tudjuk, meg sajnos ugye a betegségek pont ilyenek. És a Szentlélekkel eltöltött idő, az egy olyan idő, ami azt élteti bennünk, azt táplálja, ami élni szeretne. Ez olyan, mint mikor egy kiszáradt szivacsot megtöltünk vízzel. Szóval, hogy úgy megduzzad az egész, és a színe is megváltozik. Szóval, hogy ilyen a Szentlélekkel töltött idő. Hogy lehet a Szentlélekkel időt tölteni? Jellemzően úgy, hogy az ember elkezd imádkozni. Igét olvas, imádkozik, igét olvas, imádkozik, és segítségül hívja Istent. És amikor segítségül hívjuk Istent, akkor a lélek jön. Mert ez az időszak, amiben most mi élünk, ez az az időszak, amikor a Szentlélek látogat el hozzánk, és ott van velünk, és úgy vagyunk Isten jelenlétében, hogy a lélek jelenlétében vagyunk. Nagyon-nagyon jó társaság, szabadságot ad, a lélek belső szabadságát, szétválasztja bennünk a dolgokat, szétválasztja az életre valót, és azt, ami rombol. Isten adjon ilyen időket nekünk, és adjon bátorságot, hogy lemondjunk minden másról, hogy vele töltsük az időnket. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be a szívünket. Te adj erőt ahhoz, hogy változtassunk az életünkön is. Tudjunk minél többet imádkozni, és a te jelenlétedben lenni. Amen. Áldás, békesség!

Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség, Isten, a tied minden.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Manka. Hogyan akarta elvenni a császárné Mankától a drágakövet? Egyszer a turnovi drágakő csiszolók azt üzenték Rumcásznak, hogy találtak egy nagy drágakövet, jöjjön gyorsan, hasítsa szét nekik. Rumcász útnak indult. Turnovban a drágakő alá gyapjút tétetett, majd ráütött, s a kő ketté vált, akár a tükörlapja. Ezt már nem is kell fényesíteni, csak megtörölgetjük az ingújunkkal, mondták a kőcsiszolók. Megköszönték Rumcásznak a segítséget, Rumcász pedig sarkon fordult, és hazafelé vette útját. Egyszer csak a kecskehegy alatt megcsillant valami a szeme előtt. Lehajolt, és a tenyerébe vett egy követ, amely akkora volt, mint egy nagyra nőtt babszem. Csillogott a kő, mintha a napból hasadt volna ki, és hét színben játszott. Igazi drága kő volt. Rumcász megpörgette a tenyerében. Elviszem Mankának ezt a csecsebecsét, hadd örüljön neki. Alig, hogy ezt kimondta, valaki akkorát rúgott a cipője orrába, hogy szikrát hányt a föld a talpa alatt. Lepillant a lába elé, hát egy pici emberkét lát maga előtt. Az emberkének föl kellett kapaszkodnia egy hantra, hogy elérje az egy araszt. Te vagy az? Kérdezte Rumcász. Én, mondta az emberke. Rumcász legugolt, hogy közelebb kerüljön hozzá. Hogy hívnak? Az emberke csengő kristályhangon így szólt. Ércmanónak! Erősnek erős vagy, bólintott Rumcász. És miért rúgtál olyan nagyot a cipőmorrába? A kő miatt, mondta Ércmanó, s a szemével, mintha Rumcász öklét akarna átfúrni. Én annak a hegynek a manója vagyok. Ez a drága kő a hegy szívének egy darabja. Hát, ha ez így van, mondta Rumcász, akkor visszaadom a követ annak, akitől elvettem. És vissza akarta tenni a követ oda, ahonnan elvette. Csak hogy Ércmanó megint belerúgott a cipője orrába, és így szólt. Ha el akartad volna vinni, nem adtam volna oda. Te mivel nem akartad? Hát vidd! Rumcász becsúsztatta a drága követ a zsebébe, és abba az irányba fordult, ahonnan a rejtekadó erdő illatát érezte. Csak hogy alig tett egy lépést, harmadszor is belerúgott a manó a cipője orrába. Ha valaha bajban leszel, csak fúj rá a kőre! Én ennek a kőnek szolgálni tartozom! Kiáltotta Ércmanó, és visszabújt a hegybe. Rumcász most már minden baj nélkül hazaért. Először köszöntötték egymást Mankával, majd egy kis varázslattal Rumcász lyukat ütött a kőbe. Manka zsinót húzott a lyukba, és a követ a nyakába akasztotta. Akkor tájt Bécsben, a Duna mellett elterülő réten nagy lóversenyt hirdetett a császár. Levelet küldött Frankhomba, Németalföldre, Hispániába, Bajorországba és Szászországba. A levelekben az állt, hogy aki tud vágtázni és lovat ugratni, jelentkezzék a lóversenyre. És hogy a lovasoknak maga a császárné adja meg majd a jelet egy kendővel ott a réten. Aki elsőnek ugorja át, amit át kell ugorni, és futja végig, amit végig kell futni, megkapja a császárnétól a kendőt. Lekaszálták a Duna mellett elterülő rétet, hogy a fű ne verje a lovak bokáját, és minden mást is előkészítettek. A világ minden tájáról sereglettek a versenyzők Bécsbe, sőt, még két idegen császár is megjelent, hogy növeljék a császári lóverseny fényét. Három nappal a verseny megkezdése előtt a császárné a kincses kamrába ment, hogy a nagy ünnepségre ékszert válasszon magának. A kincses kamrából nem sokára kiabálás hallatszott. Hát ennél szebb ékszert nincs! A császárné körül rubin, zafír és gyémánt kő hevert a földön garmadával. A kamarások talpa alatt már ropogott a sok kő, de a császárné egyre csak azt hajtogatja, hát itt már tényleg nincs ezeknél külön ékszer. A császár megvakarta a pakon partját, és így szólt, már csak néhány apró kő csörög ott. A császárné mély lélegzetet vett, és felkiáltott. Ilyen vacakokat én a lóversenyen nem rakok magamra. A császár majd megütötte a guta. Ha te böske nem jelensz meg a lóversenyen, abból világra szóló botrány lesz. És a császár elkezdte az ujjain számolni, micsoda tekintélyek gyűlnek össze a Duna melletti réten. Két idegen császár, négy király, számtalan főherceg, és az alacsonyabb rangú uraságokat össze sem lehet számolni. Ha te, böske, nem jössz el, ezek megsértődnek, és nyakunkon a háború mindenfelől. Ha ott kell lennem, olyasmit kell a nyakamba akasztanom, amit még nem látott a világ. Ezzel a császárné a szoknyájára csapott, és elment. A császár emiatt még aranynadrágjában sem érezte jól magát. Megparancsolta, hogy egy egyszerű nadrágot adjanak rá, és Bécs városa legyen csöndben. Úgymond gondolkodnia kell, hogy mi módon egyezhet neki a császárnéval. Másnap már reggel megkondíttatta a harangokat, mert eszébe jutott valami. A császárné hozzáfutott, és így szólt. Az ötlet bizonyára császári lesz? Bizony az volt, mert a császár nem ötlött ki mást, mint hogy trombitát hozatott, és összetrombitáltatta a dragonyosokat. Amikor mind valamennyien összegyűltek az ablaka alatt, kilépett az erkélyre, és így szólt hozzájuk. Minden dragonyos induljon el az orra után, nincs valahol olyan ékszer, amilyet még nem látott a világ. Császári ötlet volt ez a javából. A dragonyosok szétszélettek, s mindegyik dragonyos elindult arra, amerre a lova vitte. Már régen a Dunán túl jártak, amikor a császár felszaladt az első emeletre, és utánuk kiáltott. Ha megtaláljátok a keresett ékszert, tüstént hozzátok a palotába. A császár legfelségesebb parancsára! Kiáltott vissza egy recsegő hang a Dunától, éppen Vorcsicsek káplár volt az. A dragonyosok szétküldését követő napon így szólt Rumcájsz. Az beszélik, hogy Szemes, a segédtanító a Jicsini toronyban egy csövet állított föl. Úgy látni a napot benne, mint a tenyereden lenne. Én is szívesen megnézném. Felültette csibészkét a vállára, és komótosan elindultak. Manka pedig úgy gondolkodott, hogy ez alatt kimossa a szennyest. A barlang mögött csörgedező patak mellé telepedett, megsújkolta a köveken a ruhát, aztán kiöblögette a vízben, mivel hogy rablóéknál nem szokás szappannal mosni. Amikor már sajgott a válla, leült egy csöndes helyre, és a tükörképét nézegette a vízben. A nyakában, a zsinóron, az ércmanótól kapott drága kő himbálózott. A kő nem nagy, csak akkora, mint egy nagyra nőtt babszem. De hét színben játszik, és mindig másképp. Kedves a szemnek, és öröm a szívnek. Manka a drága kővel játszadozva észre sem vette, hogy a patak mögött a magas túlsó parton lópatkó dobbant. Aztán megint csend lett. Vorcsicsek káplár a gajak közti résen át figyelte Mankát. Egyfolytában a nyakában himbálózó követ nézte. Vorcsicsek katonáskodott már mindenütt, Ausztriában, Németalföldön, Frankonban, de ilyen követ még sehol sem látott. Vorcsicsek nem bánt kesztyűs kézzel senkivel. Kiugrott a bokorból, és recsegő hangon ráripakutott Mankára. Halira azt a drága követ, ami a nyakadban van! Manka tenyerébe fogta a drága követ, és erősen szorította. Nem adom! A császár parancsára! Hívta segítségül a császári tekintét a káplár. Nem adom se angyali, se luciferi parancsra, mondta Manka. Ha nem adod, akkor magad felelsz a merészségedért a császár színe előtt, kiabált a káprár. Elkapta Mankát, és mivel az ellenkezett, katonamódra megszorította, átugrotta a kimosott ruhát, és felpattant vele a patakparton várakozó kancára. Úgy megsarkantyúzta a lovat, hogy az hátsó lábaival a mellsőket rúgta, és elvágtatott Bécs felé. Amerre elhaladtak, Vorcsicsek káplár azt kiabálta, hogy viszi a császárénak a sohasem látott ékszert. Az ékszer híre hamarabb eljutott Bécsbe, mint maga Vorcsicsek a kancáján. Rumcájsz ez alatt kényelmesen beért Hicsínbe csibészkével. Felmentek a toronykapuba, ahol a fura cső mellett ott állt szemes segédtanító. Elül üveg, hátul üveg, és közte semmi, de csak nézzenek bele. A cső körül annyi ember tolong, csoda, hogy át nem bukfenceznek a toronykorláton. No, Rumcájsz, azért nézzél bele te is, mondta szemes a segédtanító, vegyész és fizikus. Rumcájsz először csibészkét engedte oda a csőhöz, majd maga is belenézett. A napra tekintett is valóban, mintha a nap éppen félúton lenne Hicsin felé. Aztán lejjebb hajtotta a csövet, és a környező falvak egy kőhajításnyira látszottak. Végül a rejtekadó erdő felé fordította a csövet. Megszámolhatta volna a makkot a tölgyeken, meg a patakmedrében futó hullámokat is. És mennyi kimosott mellényke, kabátka és nadrág van ott egy rakáson. Csak Mankát nem látja sehol. Hiába nem látja. Óvatosan mozdított még egy kicsit a csövön. Egy piros szoknya villant meg benne. A császári sereg dragonyosa egy kancán viszi Mankát Bécs felé. Rumcájsz elugrott a csőtől. Rohambás felültette csibészkét a vállára, és szágúdott le a torony lépcsőjén, és Uzsdzsi a dragonyos után. Rumcájsz csizmája olyan gyorsan haladt, mint egy masina, de Rumcájsznak csak két lába van, a lónak viszont négy. Ráadásul csibészkét is cipelnie kellett, egyik válláról a másikra rakta, amikor már elfáradt. Egymás nyomában rohannak Bécsbe, de 7 mérföld még mindig van köztük. Amikor eljutott a hír Bécsbe, hogy Vorcsicsek káplár hozza a soha nem látott ékszert, a császárné bulintott és így szólt a császárhoz. Míg a káplár megérkezik, felöltözöm, a Duna mellett elterülő réten pedig végezzék el az utolsó teendőket is. A császár kis híján nagyot ugrott örömében, hogy a császárénak végre megjött az esze. Elővette a zsebóráját és megparancsolta. Ma 3-kor kezdődik a lóverseny. A versenylovakat megabrakoltatták, s a Duna mellett elterülő réten felvonták a zászlórudakra az utolsó zászlókat is. A császárné 7 komornát rendelt magához, hogy ünnepi ruhába öltöztessék. A komornák azt javasolták, hogy a császárné zergebőrből készült szoknyát, hasított borjúbőr kabátkát és hótprémes kalapot vegyen föl. És most jönnek az ékszerek. Rendelkezik tovább a császárné. Azt akarom, hogy a soha nem látott ékszer, amelyet Vorcsicsek hoz majd, olyan legyen a többi ékszer között, mint a nap, a csillagok közt. A komornák rubinnal, zafírral, türkizzel és gyémánttal aggatták tele a császárnét. A császár gonterhelten lóbálta meg láncon függő óráját, és így szólt. Már elmúlt 2 óra. A Duna mellett eltörülő réten mindenki várakozik, de Vorcsicsek csak nem jön. Tovább már nem lehetett várni. A császár és a császárné megparancsolták, hogy fogjanak be a hintóba és hajtsanak ki a rétre. A réten már mindenki türelmetlenül egyik lábáról a másikra állt. A 2 idegen császár, a 4 király, a 1000 főherceg és a többi alacsonyabb rangú uraság, akiknek se szer és se száma. A versenyzők már ott állnak a rajtvonalon, a bének és a kancák vágtára készek. Csak Vorcsicsek nincs sehol, a soha nem látott ékszerrel. A császárt a hideg rázza, a császárnét meg elönti a forróság. A bécsi domban a toronyóra elütötte a 3-at. És az összes császári királyi meg ki tudja milyen más méltóság kiabálni kezdett. Miért nem adja már meg a jelt a császárné a kendővel? A császár átnyújtja a császárénak a kendőt, de ő makacskodik. Amíg az az ékszer nem lesz itt, nem indítom el a lóversenyt. az idegen császárok oldalba bögték egymást, és a marsalok felé tekingetnek. Egyszer csak megérkezett Vorcsicsek. Vágtató kancája gőzölög, akár a forró vizes katlan, elől a nyeregben pedig Manka ül. Vorcsicsek megállítja lovát a császárné előtt, s oda kiált neki, de olyan hangon, hogy a pára harmadként lecsapódott a réten. Vorcsicsek káplár, alázatosan jelentem, hogy elhoztam az ékszert, amelyet még nem látott a világ. Azzal lerakta Mankát a nyeregből. Manka áll a császárné előtt. A nyakában, zsinóron ott himbálózik a kövecske, amit az ércmanótól kapott. A kő ragyog. Hét színben játszik, hogy nézni is öröm. A császárné egyenesen Mankához megy, és két kézzel kap a drága kő után. Ebben a pillanatban Rumcájsz csibészkével a vállán egy Dunához közel fekvő dombra ért. Jól látja, mi történik a lába alatt elterülő réten. A császárné heves mozdulattal kap a drága kő után. Az ördögbe, szól Rumcájsz, még három mérfölddel odáig megtennem. A császárné egyre erőszakosabb, már a zsinót rángatja, amin a drága kő lóg. Amikor a császárné már majdnem elszakította a zsinót, Rumcájsznak eszébe jutott ércmanó tanácsa. Teleszívta a tüdejét levegővel, és akkorát fújt, hogy a Dunában hullámzani kezdett a víz. Alig ért el Rumcájsz lehellete a drága kőhöz, valaki akkorát rúgott a cipője orrába, hogy csikorgott a föld a talpa alatt. Ércmanó állt előtte, és így szólt. Mit akarsz? Rumcájsz a Duna mellett elterülő rétre mutatott. Ércmanó csak egy pillantást vetett oda, már is mindennel tisztában volt. Csípőre tette a kezét, és dobbantott egyet a lábával, és a sok gyémánt, zafír, türkiz és rubin menten kavicsá változott. Végig gurultak a császárnén, még a kis ujját is felhorzsolták. Ott állt a császárné csupasz borjúbőrben. Annyira szégyelte magát, hogy beugrott a hintóba is, maga hajtott vissza Bécsbe. Mivel a császárné a kendővel nem adta meg a jelt a lóversenyből, nem lett semmi. A két idegen császár nagyon megsértődött. Mindkettő könyökével a bécsi császár oldalába bökött. Ebből lett a három császár háborúja. Ezzel véget is ér a történet. Búcsúzóul ércmanó még egyszer belerúgott Rumcájsz cipőjének az orrába, majd az érc erecskéken át visszament a Kecskehegybe. Rumcájsz a parton várta, hogy Manka egy csónakon átevezzen hozzá a Dunán. Aztán kiáltott egy nagyot és fülelt. Mikor a rejtekadó erdőből megérkezett a visszhang, Rumcájsz vállára vette csibészkét, kézen fogta Mankát, és elindultak a hang irányába. Vorcsicsek káplár a Duna mellett elterülő réten maradt, és nagyon mérges volt, mert Bécsben a trombita szó megint hadba szólította a népet.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere szerint a magyar tudományos élet kiemelkedő elismerése, hogy két magyar kutató is az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Bejegyzésében Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus megválasztását méltatta. A testület az Egyesült Államok egyik legrangosabb tudományos akadémiája. Idén összesen 25 külföldi tagot választottak be világszerte. Tanács Zoltán szerint ez jelentős visszaigazolása a magyar kutatói teljesítménynek. Az akadémiát 1863-ban alapították, és tudományos tanácsadó szerepet is betölt. A tagság nemzetközi szinten is ritka és nagy presztízsű elismerés. A miniszter szerint a mostani eredmény a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát is erősíti. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Mozdulj, segíts, szeress! Önkénteseket vár a Magyar Református Szeretett Szolgálat a Szeretett Hídra. Már 12 000 önkéntes regisztrált a Református Szeretett Szolgálat által szervezett programra. A kezdeményezés célja, hogy gyülekezetek, közösségek és egyéni jelentkezők segítsenek a környezetük szépítésében és a rászorulók támogatásában. Dobis Lukic Zsófia, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője szerint a legtöbben környezet és intézménytakarításban vesznek részt. A programban templomok, játszóterek és közterületek rendbetétele is szerepel, valamint szemétszedés és kertgondozás. Szociális feladatként idős otthonok, kórházak és gyermekosztályok látogatása is része a Szeretett Híd programnak. Egyre több állatvédelmi önkéntes feladat is megjelenik, például menhelyi kutyák sétáltatása. A Szeretett Híd május 15-én és 16-án zajlik, a jelentkezés május 13-áig még nyitott. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak. Az Európa

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdet Gál Sándor, esperes lelkipásztor.
2: Áldjon én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjon én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, a 81. Zsoltár első három versét énekeljük fennállva az új hónap kezdetén és anyák napján. Örvendezzetek az erős Istennek!

Ma is jó lehetőségünk van arra, hogy végig gondoljuk eddigi, jelenlegi és jövőbeli életutunkat. Tegyük ezt, amikor a 249. dicséretet énekeljük.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje a Zsoltárok könyve 22. fejezetéből, a 22. Zsoltár 25. versétől a 31. versig terjedően. Mert nem veti meg, és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Ő előtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét, és ő adja, hogy ezt ne csak meghalljuk, hanem szívünkbe tudjuk fogadni, és meg tudjuk tartani. Imádságban válaszoljunk most ezért az ő szavára. Mennyei Atyánk, dicsérünk téged, mert benned megvan minden jóság, szentség, tökéletesség, amire vágyik a mi lelkünk. Térdet hajtunk előtted, és alázattal csodáljuk a te végtelen nagyságodat ezen a reggelen is. Köszönjük, hogy megteremtettél minket, hogy részesei lehetünk a te gyönyörű világodnak, érezhetjük gondoskodásodat, odafigyelésedet, és ma különösképpen is hálát adunk azért a gondviselő szeretetért, amelyet az édesanyák lényén keresztül árasztottál az életünkbe. Hála legyen értük, Urunk! De felemeljük most tekintetünket, és dicsérünk téged, mert ahogyan az anya ragaszkodik a gyermekeihez, úgy ragaszkodtál féltő szeretettel mi hozzánk, és utánunk nyúltál bűnös voltunkban, hogy kiválts minket megérdemelt büntetésünkből, és örök életet ajándékozz nekünk. Méltó vagy ezért, hogy rólad szóljon minden dicséretünk, és királyi hatalmad előtt meghajtsuk fejünket. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem bíztunk benned mindig eléggé ahhoz, hogy elfogadjuk útmutatásodat, és nem éltünk hozzád hűséges, tiszta, bűntelen életet. Krisztus keresztjéért kérünk ezért, bocsáss meg nekünk, és terjeszd ki királyi uralmadat újra miránk. Használd ehhez szent igédnek szavát, hogy még erősebb hitet ébresz bennünk, és még nagyobb bizalommal tudjunk rád hagyatkozni életünknek minden napján. Jézus nevében könyörgünk, hallgasd meg imádságunkat, kérésünket, szent lelkeddel vedd körül életünket, és áld meg ezt a neked szentelt Isten tiszteleti órát a te kegyelmedből. Amen. Készítsük lelkünket Isten igéjének hallgatására, énekeljük a 297. dicséretünket.

Kedves testvérek, Isten ma is szól hozzánk igéje által, ezért olvasom azt és szent lelkének erejével hirdetem az ő üzenetét, úgy, ahogyan írva található Mózes 4. könyve 2. fejezetének válogatott verseiben. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Izrael fiai mindannyian a maguk hadi jelvénye körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra körös körül táborozzanak. Keletre, napkelet felől legyen Júda táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Issakár törzse. Azután következik Zebulon törzse. Júda táborának a seregei a nekik megfelelő helyen haladjanak, nekik kell elsőnek elindulniuk. Dél felől legyen Rúben táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Simeon törzse, azután Gád törzse. Rúben táborának a seregei a nekik megjelölt második helyen induljanak el. Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között, ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg mindegyik a maga helyén hadi jelvényeikkel. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadi jelvénye a csapatuk között. Mellette legyen Manassé törzse, azután következik Benyámin törzse. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Mellette táborozzék Áser törzse. Azután következik Naftáli törzse. Dán táborának kell utoljára elindulniuk hadi jelvényeikkel. Így cselekedtek tehát Izrael fiai, pontosan úgy táboroztak hadi jelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagy családonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Amen. Kedves testvérek, az Új Szövetségnek az egyik könyve, a zsidókhoz írt levél, az ószövetségi nép életét és a mi új szövetségi életünket is egy vándorláshoz, vándorúthoz hasonlítja, mert valójában az is. Ez a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszunk ebből a nagy vándorlásból egy konkrét térben és időben meghatározható helyzetjelentést ad arra nézve, hogy a zsidó nép a törvényadás helyéről, a Sínai hegytől hogyan juthat el az ígéret földjére, Kánoánba. Nem könnyű úton, a pusztai vándorlás útján, amelyben hosszú hetek és hónapok fizikai kihívásokkal tele adják meg az előrehaladást, olykor embert próbáló átmeneti nélkülözést szenvednek, máskor pedig mennyei csodaként élik át, és tapasztalják meg az Isten különleges gondoskodását. Most egy olyan fázis van előttünk, amely az előttük levő utat teljes mértékben meghatározza. Tulajdonképpen egy olyan mozzanatra koncentrálhatunk, amely ennek a meghatározott útnak a biztonságát, minőségét, ahogyan ma mondanánk, mert így divatos és így komfortos kifejezni, az életérzésüket szabja meg, amelynek ott lehet és ott kell lenniük a vándorlás során a lelkükben.
Az út tehát nem egyszerű. Nem minden esetben magas komfortfokozatú, hiszen mégiscsak egy sivatagon kell átmenniük. Az időjárási viszonyoknak kitetten, de az út mégis rendkívül biztonságos, attól a nagyon egyszerű ténytől, hogy ennek az útnak meghatározott célja van, elérhető végállomása van, és jól tudjuk mindannyian a tapasztalataink alapján azt, hogy ez minden esetben erőt, újrakezdeni tudást, lendületet, inspirációt ad az életünkben. Nézzük hát a mai napon ezt a történetet, a saját személyes és közösségi élet lehetőségeink szem előtt tartásával. Lássuk azt, hogy mivel kezdődik. Hát nem a hadirendbe való állással, ami igazán meghatározza ezt a hosszú ige szakaszt, nem emberek közötti vitatkozással, amely sokszor felébred egy-egy társaságban, egy-egy csoportban, nem egymás méltatlan felmagasztalásával vagy éppen lekicsinlésével, mert Sámuel próféta megjegyzése szerint az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr meg azt nézi, ami az ember szívében van. És ezt tesszük is. Figyeljük a másik ember megjelenését, a pozícióját, az öltözetét, az autóját, a házakat, ki, miben, mivel jelenik meg, és mit hagyott maga mögött otthon, és figyelünk a másik ember szövegére, a különböző megnyilvánulásaira. Testvérek, a biztos életben járás azzal kezdődik, ahogyan kezdődött ez a különleges vándorlás, hogy az Úr beszélt Mózeshez és Áronhoz, és már is rátalálunk a kavarodásaink fő okára, mert a legtöbb esetben, ami meghatároz, eltérít, felkavar bennünket, az az, hogy valaki más beszél, vagy senki nem beszél, és mi ez alapján indulunk, maradunk, és éljük az életünket. Az életnek nevezhető egyéni és közösségi egzisztencia mindig ott indul, hogy a Szent Háromság Isten mond valamit. Mindennek ez a kezdete, hogy az Isten kinyilvánítja önmagát, szándékát és beszél. A teremtésnek is ez volt a titka, a menete. Az Isten szólt és lett. Az eltévedt ember jó értelemben a maga harcaival így volt. Az eltévedt ember és az emberiség egész léte ebben kapott reménységet és esélyt, amikor az örökkévaló Isten nem fordított hátat, nem hallgatott el, hanem előállt a kereső kérésével, kérdésével, hol vagy Ádám, vagy mit tettél Kain, vagy egyszerűen megszólította Ábrám. A nagy izraeli utazás ezzel indult tehát, az Isten szólt. Az Isten kijelentést adott a Sínainál, most pedig egy komoly menetelési rendet, haladási szabályzatot bocsájtott a rendelkezésükre. Nem ők találták ki, nem más népek kényszerítették rájuk, hanem az élő Isten gondolta ki, és az élő Isten adta tudtukra. Kedves gyülekezet, Isten szavának hozzánk való eljutása nélkül reménytelen, esélytelen az elindulás, és kilátástalan az életünk minden területén az igyekezet. A hivatáskeresésben, a párkapcsolatokban, vagy egy nemzeten belül a megfelelő helyünknek a megtalálásában.
Tehát óriási esély is, végtelenül komoly ajándék, hogy ezt láthatjuk sorra egymás után a Bibliában. Az Úr annyira figyelmes, annyira irgalmas és annyira jó, hogy szól. Hozzánk szól, rólunk beszél, és nekünk mondja el. Alkalmas időben, megfelelő ügyben a legszükségesebb és legfontosabb dolgokat. Engem boldogság tölt el valahányszor személyes életemben, a gyülekezeti szolgálatomban, a családi életemben, vagy éppen a közegyházi eseményekben átélem, hogy az Isten beszél hozzám, és arra méltat, hogy aztán általam is mondjon valamit. Fontos azt elmondanom, hogy Isten jól és mindig jót mond. Mindig és mindenhol. Ott is így történt annak idején a felolvasott ige szakasz által megjelenített, megelevenített korszakban. Az Isten nem visszafelé mutatott, nem sopánkodásra serkentette a népét, nem a bizonytalan jövővel rémizgette őket, majd meglátjátok és majd megtudjátok, hanem az Isten tűpontossággal, azt kell mondanom, hogy másodpercnyi precizitással ad eligazítást tervek, menetrendeknek megfelelően. Hadirendbe állítja, kulcs szó ez ebben az ige szakaszban, hadirendben, menetrendbe, menetelés rendjébe állítja az övéit. Felhívja őket arra, hogy ki a saját hadi jelvényének, törzsi beosztásának, családi rendjének megfelelően álljon elő, álljon rendelkezésre. Mert ha ez a rendelkezésre állás hiányzik az ő népe akkori és mostani tagjainak az életében, akkor abból csak kavarodás és baj lesz. A rendelkezésre állás azt jelenti, amit Ézsaiás mondott, itt vagyok, Uram, küldj el engem. És ez gyönyörű. Nagy családok, törzsek, speciális adottságokkal, egyéni gyengeségekkel, kisebb-nagyobb létszámmal, eltérő erőnléttel, bátorság szinttel áll elő és áll rendelkezésre. Testvérem, vedd komolyan, hogy ki is vagy valójában. Nem kevésbé azt is, hogy kikhez tartozol, kiket bízott rád az Isten, és kikre bízta az életedet. Egészen komolyan. Társad, gyermekeid, unokáid, rokonaid, lelki testvéreid, egyházad, gyülekezeted, nemzeted speciális hadi jelvénye alatt kell megfelelően viselkedned. Tudnod kell, nem csak elszántsággal, hanem mély elcsendesüléssel, mélyen tudnod kell, kikhez tartozol, és éppen ennek érdekében menj vissza, bocsánatot kérni, bocsánatot adni, újra tervezni, mert akik együtt úrvacsoráznak, azok nem mondhatnak egymásról lekicsinlő, bántó megjegyzéseket a legfeszültebb pillanatban sem. Valami egyeztetés kell legbelül az Isten szavának megfelelően és egymás között is. És harmadszor az Isten szabott rendjét komolyan kell venni, az életvitel szerint is alkalmazkodni kell hozzá. Azt szoktuk mondani, hogy fejben dől el, mi mondjuk azt, hogy lélekben dől el. Nem a szavakkal való játék ez, hanem a biztos kezdetnek és a biztos folytatásnak a feltétele. Lehet, hogy ott dől el, de nem ott valósul meg. Az életvitel szerint alkalmazkodni kell hozzá. És ez azt jelenti, hogy
ha ezt tesszük, az Isten kijelentése szerint gondolkodunk a fejünkben, a lelkünkben és az életvitelünkben, akkor meglátjuk, és eleve tudjuk azt, hogy megvan a dolgoknak a közepe, a mindent meghatározó közepe, az a tájékozódási pont, ahonnan elindulhatunk, ahova visszaérkezhetünk, ahova hozzámérhetjük a távolságokat, az idő múlását. Megvan a közepe az életednek. Megvan a közepe az életednek? A házad népe életének? Vagy egyszerűen csak te vagy középen, vagy azt gondolod, hogy te vagy középen az idegeskedésekkel, a félelmekkel, a nagyra tartott tehetséggel? És csodálkozunk, hogy szétesnek a dolgaink, megromlanak a kapcsolataink, amit egyik nap felépítünk, a másikra összeomlik, előre haladunk egy nagy szakaszt, és arra kelünk másnap, hogy az az érzésünk, hogy két napnyival visszább tartunk. Ez a mai nap felolvasott ige szakasz, és a megjelölt hadirend rengeteg üzenettel bír. Azt a sok között itt is, hogy Isten szabja meg, hogy ki mellett vándorol. Isten szabja meg, hogy mikor indulnak el a különböző nagy családok. És ha figyelmes bibliaolvasók vagyunk, rájövünk arra, hogy menet közben voltán változás és változtatás, de ez sem az egyéni okoskodás, gyűlölködés vagy érdek által jött létre, hanem útközben is az Isten rendelkezése szerint történik ez. Hát hogy néz neki egy zenekar vagy egy kórus, ha nem a karmester irányítására, jelzésére, intésére, mozdulatára, vagy egyszerűen csak a tekintetére lépnének be az énekesek és a hangszeresek. Nyilván a harmónia helyett diszharmónia és a taps helyett szégyen következne. Jegyezd meg, az Úr vállalja a vezetésedet, Isten elvállalja a vezetésünket, de ő nem össze-vissza kalimpál. A legfontosabb ebben a felosztásban, amit felolvastunk, az, hogy van ugyan, aki elsőnek, és van, aki másodiknak indul, és ott van az is, hogy ki kivel indulhat el, még az is megvan szabva, hogy ki az utolsó a csapatok között. Hova tovább, még az égtájak is meg vannak jelölve, ami szerint el kell rendeződnie a kiválasztott nép nagy családjainak. Ki van osztva? De ami mégis mindent visz, ami átütő, az az, hogy ha valaki ránéz Izraelnek erre a vonuló seregére, akkor azt látja, hogy az egész társaság legközepén a szent sátor van. Nem nehéz kivenni, különösebb technikai segítség nélkül is. A felolvasott szakasz gyönyörűen leírja, hogy a menetnek a legközelpén a szent sátor van, vagyis a rendező ereje nem a születési sorrendből van, nem a törzseket alkotó létszámok adják meg, hogy ki az, aki a legnagyobb törzs, ki az, aki a legkisebb, hanem az Isten megígért és valóságos jelenlétének a függvénye. Középen mindent meghatározó, mindent eligazító módon az Isten van, minden hozzá képest rendeződik. Minden és mindenki ebben a népben ő hozzá mérten kap védelmet. És a szent sátorhoz való közelség vagy távolság ad lendületet, visszafogottságot, ez adja meg a tempót, az irányt, az összetartozást, a családok egymás utániságát, egymás mellettiségét. A szent sátor, az Isten, a nyugalom napja, az eligazodás. A most olvasott és még
nagy részében hátralevő napi igék szerinti kiosztásban a római levél tanítása szerint, ami középen van számunkra, az nem más, mint a Jézus Krisztus általi megigazulás, a kegyelemből hit által való megigazításnak a ténye, ami a keresztény ember arculata, életrendje, megjelenése, előrehaladása, kudarcokat és eredményeket való feldolgozni tudása. Isten ma hazaenged bennünket erről az Isten tiszteletről, vagy néhány perc múlva felállnak a hallgatók majd az Európa Rádió hallgatásából. Nézzük csak meg a családjainkat. Vegyük komolyan fontolóra Isten szava szerint a gondolkodásunkat, a kapcsolatokat, a javainkhoz való kötődésünket. Nézzük csak meg bátran, ne úgy, ahogyan a szociológusok, vagy a szociális munkások, vagy ahogyan a társadalom változó rendjében kitűzik. Nézzük meg, vizsgáljuk meg a szülő-gyermek viszony brutális felborulását. Lássuk meg a személyiség biztonság helyett a személyiség zavaros életeket. Vizsgáld meg a vasárnapodat. Intézkedj. Intézkedj ennek megfelelően, és rendezd a soraidat, mert azt látjuk ma, nem csak általánosan Európában, a világban, vagy Magyarországon, hanem az Anyaszent Egyházat alkotó emberek életrendjében is, hogy a központ, a nyugalom napjának a ténye, a Szent Sátor egyik megnyilvánulási formája milyen fokon sérült. Lássuk be, hogy intézkedünk a nyugalom napján, pedig a törvény tiltja, az evangélium magához vonzva azt mondja, hogy ne tegyünk ilyeneket, vásárolunk, keressük az élvezetes időtöltést, ahelyett, hogy leülnénk, akár kétszer is, ahogyan az őseink tették. Én még úgy nőttem fel, pedig nem olyan régen volt az, hogy reformátusnak lenni azt jelenti, hogy megyünk az Isten színe elé, az Isten tiszteletre délig és délután is. Mi lenne, hogyha a Szent Sátor mértékletessége és irányadó volt a szerint, türelmesen olvasnánk a Bibliát, az igét, ha nem értjük kétszer is, vagy megvennénk és olvasnánk a magyarázatos Bibliát, vagy hozzáolvasnánk az áhítatos könyvek üzenetét. Mi lenne, ha a házad népének beszámolnál, mit tett veled az Isten? Mit tett veled nem csak az Isten tiszteleten kapott üzenetben, hanem a hét során? Csak egyszerűen leülnénk, ma már nincsenek kispadok, kényelmetlen székek, beülnénk a kényelmes fotelokba, vagy az ebédlő asztalokat körbeülve elmondanánk egymásnak, hogy mit tett velünk az Isten a hét során, milyen megrázkódtatásért, milyen felemelő dolgokat adott az Isten. Az igazság az, hogy ehelyett a vasárnap a mindenes. Alázattal és őszintén mondjuk, ami nem fér be sehova, az mehet a vasárnapba. Ami nem fér be sehova, indulat, düh, időtöltés, tennivaló, gyerünk, seperjük be a Szent Sátorba. Vasárnap a választás napja, vasárnap a főzés napja, az utazások napja, pedig a biztonságos haladás és megérkezés nagy előfeltétele, az, hogy a sátor, az Isten, a vele való életünk, gondolkodásunk középen van. Tehát aki jó irányba akar haladni, és szeretne megérkezni, egy olyan földi életet eltölteni, amikor nem csak elhasználja a krediteket, az időt, a lehetőséget, hanem felhasználja, és betöltekezik vele, élvezi, éli, boldogan éli az életet, annak tudomásul kell venni, hogy
ez a prédikáció kevés lesz. Az Isten tiszteleten való egyébként dicséretes jelenlét, vagy annak a meghallgatása kevés lesz. Az rendezi a sorait térben és időben és a cselekvésében, aki ebben a tudatosságban él. Akkor indul el, azokkal halad és úgy halad, ahogyan a Szent Sátor középen meghatározta Izraelnek a haladását és a hadirendjét. Szépen hallgattuk az elmúlt héten a konfirmandusainkat, ahogyan felmondták a vizsgára való előkészületre a válaszokat, én is vagy 17-szer hallgattam ennek az igazságát, hogy a Szent Sátor középen való haladása az Isten életünket meghatározó szava, a nyugalom napjának a ténye, a középpont, a gyülekezet. A gyülekezetet így határozták meg a fiatalok, a leírtak szerint, a gyülekezet az egyház tagjaiból áll, a gyülekezetet az egyház tagjai alkotják, akik szeretett közösségben élve együtt hallgatják az igét, élnek a sákramentumokkal és adományaikkal, fenntartják az egyházat és segítik egymást. Ennyire egyszerű és ennyire fennkölt. Kedves testvérem, keresd a bajaid okát, a keserűséged forrását, keresd és meg fogod találni, biztosan megtalálod, mert én is itt találom meg, itt van a vonulási rend megtörésében, a haladási rend megszegésében, amikor jobban tudjuk, vagy amikor mások jobban tudják, és mi ezeknek engedünk. Nem leverten kell megérkezni a vasárnapba, és nem csüggetten kell tekinteni a középpontra, ami aki nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus személye számunkra, hanem megújulva és lendülettel, megalkuvásmentesen kell elindulni a középponttól. Ez a centrális, centralista gondolkodás, ha úgy tetszik, ez az, ami megváltoztatja az életünket és megadja az esélyünket. Nem beesni kell a középpontba, hanem elindulni a középpontból. Református zászlóval, amelynek rengeteg kifejező és eszméltető üzenete van, a családi címerrel, a lélek és az ige által megerősített hittel és a tisztán látással, szép hadirendben. Nem csak a következő vasárnapig, az is nagyszerű program, amikor táborhelyről táborhelyre halad a sereg, a kiválasztott gyülekezet. Ez is óriási dolog, ez a szakaszolás, hiszen tudjuk a folytatást a pusztai vándorlásból, hogy Isten szép jelzéseket ad, akkor nem harangszó volt, és nem időmérő óra lehetőség, hanem a felhő és a tűzoszlop jelző ereje. Többről volt itt ennél szó. Ez csak eszköz volt, az eligazítás eszköze, a megbátorítás eszköze, vagyis nem csak a következő vasárnapig fog vezetni az Isten, hanem szépen, rendben, egészen Kánaánig. Lesznek küzdelmek, lesznek próbatételek, lesznek ünnepi felemelő pillanatok, de a cél a legbiztosabb. A választott nép, a hadirendbe állított és a hadirendbe állt nép eljutott Kánaánig. Nekünk meg Krisztus által a mennyországig kibiztosított útunk van. Miért tennénk más célt? Miért elégednénk meg kevesebbel, és miért roncsolódnánk és roncsolnánk másokat ideiglenes célokkal, amikor a legnagyobb, a legdicsőségesebb, a legmegnyugtatóbb és a legbiztosabb a rendelkezésünkre áll. Higgyük el, hogy Isten vezet bennünket,
vezeti a személyes életünket, a családunkat, azt a gyülekezetet, ahova tartozunk, a református egyházat is hajlandó vezetni az Isten, és a magyar népet is, igéje és szent lelke által, csak hadirendbe kell állnunk. Békességesen, rákoncentrálva, minden időben, minden viszonyok között, őt középpontnak tartva. Amen.

Mindenható Atyánk, köszönjük a Te tekintetedet, amellyel észrevettél bennünket, és számon tartasz minket. Hálásak vagyunk azért, hogy nem csak egy történelmi eseményről olvastunk, hanem egy világ életrendet meghatározó szabályról, amit Te rendeltél a javunkra. Hálások vagyunk azért is, hogy az életünknek lehet közepe. Te magad vagy az, egyértelművé tetted Jézus Krisztusban az ő értünk hozott áldozatában, megbizonyítottad irántunk való szeretetedet, és egyértelművé tetted a kegyelmet. Hálások vagyunk, mennyei Atyánk, azért is, hogy a mai korban, a mi hétköznapjainkban és a mi ünnepnapjainkban is egyértelmű a Te uralkodásod. Bocsánatodat kérjük, hogyha akár a csüggedés, akár az önbizalom kivet bennünket abból a szép hadirendből, haladási rendből, amelyet Te rendeltél el számunkra, konkrétan és személyesen. Mindenható Atyánk, kérve kérünk, hogy segíts ma hálát adni az édesanyákért, akik világra hoztak bennünket, akik felneveltek könnyebb vagy nehezebb időszakokban. Imádkozunk azokért, akik az anyaság ajándékára vágynak, de nehézségekbe ütközik az életük, a fogantatás csodája. Könyörgünk azokért az édesanyákért, akiknek megromlott életű gyermekük szomorítja az életüket, akik betegként ápolják a rábízott gyermek életeket, vagy felnőtt korú gyermek életeket, akik úgy programozzák az életüket, hogy minden másról lemondanak azért, hogy ezt a küldetésüket tudják teljesíteni. De könyörgünk, mennyei Atyánk, a magyar családokért, a keresztény családokért, a nem keresztény családokért. Annyi romlási lehetőség van ma, ami megtámadja ezt a szent közösséget, amit Te rendeltél el, annyi identitászavar, annyi külső körülmény, annyi inger, amely széttépi és felroncsolja az eredeti szépet. Könyörgünk éppen ezért, hogy az édesanyáknak legyen társuk, legyenek édesapák, és legyenek olyan viszonyulások több nemzedékeket egybe ívelően, egybe kötően, amelyekben nyugodtan nőhet fel az új nemzedék. Urunk, nem szeretnénk kiadni a kezünkből a születendő gyermekeket, ifjakat, ránk biztad őket, hogy életvitelünkkel példát adjunk nekik, ahogyan viszonyulunk a világ dolgaihoz, egymáshoz, azzal szabjuk meg az utat, az irányt számukra. Hallgass meg a mi imádságunkat, a saját házunk népéért, az Anya Szent Egyház népéért, mindennél rosszabb lenne, hogyha nem a helyünkön lennénk, és nem a megfelelő időben, a megfelelő helyre állnánk, a megfelelő égtájra, megfelelő kapcsolatokba. Könyörgünk a magyar nemzetünkért, hogy ne egyszerűen elhallgató nemzet legyen, vagy kiabáló, rikácsoló nemzet, hanem olyan, amelyiknek a gondolkodása középpontjában mégiscsak Te vagy, mindennel együtt, minden ellenére. Drága Istenünk, bízunk benned, és arra kérünk, hogy erősíts meg hitünkben, megváltottság tudatunkban, hogy teljesíthessük küldetésünket, és úgy haladjunk az életünk során, hogy megérkezzünk a mennyi dicsőségébe Krisztus érdeméért. Most pedig arra kérünk, hogy a csend ideje alatt segíts megfogalmazni könyörgésünket, hálánkat és bűnbánatunkat, és fogadd kedvesen azt.

Jöjjetek együtt is, hangos szóval is imádkozzunk, úgy, ahogyan arra az Úr Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Záró énekünket énekeljük, amely a 831. dicséret.

0: A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tiszató térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaraló piac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Kelly Jobb, amerikai énekesnő, dalszerző, a keresztény könnyű zene egyik kiemelkedő alakjával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Kerry Job közreműködésével szerzett dicsőítő dalok sok 10 millió nézettséggel futnak a YouTube-on. Majestic című lemeze első helyezésig jutott az Egyesült Államok összesített slágerlistáján. A Dow Awards az év dicsőítő albumának választotta 2014-ben. Az albumon szereplő Forever című szerzeményét az év dalának is jelölték.

Amellett, hogy dicsőítő vezetőként és lelkészként munkálkodott az Integrity Music Columbia Records, Getaway Creed kiadók segítségével nyilvánosságra hozta az első nagy önálló albumát, a Kerry Jobot 2009-ben. Ez a Billboard listán a 67. lett, illetve a Billboard's Christian Music listán a harmadik. A spanyol nyelvű változatot Lecanto néven adták ki.

három különálló száma is megjelent ebben az évben, az I'm Singing, a Healer, illetve az Adore Him. 2011-ben leszerződött az EMI CMG Sparrow Recordsnál.

2013. májusánál GS in the American Bible Challenge második évadjában versenyzett Sheila Walshal és Lisa Harper szerzővel. A nyereményt az A21 kampánynak ajánlották fel, amely az emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó szervezet, céljuk a rabszolgaság megszüntetése.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben Kerry Job amerikai énekesnő, dalszerző, a keresztény könnyűzen egyik kiemelkedő alakjával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere szerint a magyar tudományos élet kiemelkedő elismerése, hogy két magyar kutató is az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Bejegyzésében Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus megválasztását méltatta. A testület az Egyesült Államok egyik legrangosabb tudományos akadémiája. Idén összesen 25 külföldi tagot választottak be világszerte. Tanács Zoltán szerint ez jelentős visszaigazolása a magyar kutatói teljesítménynek. Az akadémiát 1863-ban alapították, és tudományos tanácsadó szerepet is betölt. A tagság nemzetközi szinten is ritka és nagy presztízsű elismerés. A miniszter szerint a mostani eredmény a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát is erősíti. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét.

0: lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Fordulóponthoz érkezhet az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara. Egy friss tanulmány szerint az ország kedvező helyzetben van a régióban, de szemléletváltásra van szükség. A dokumentum átfogóan vizsgálja a szabályozást, a járműállományt és a környezeti hatásokat. Kiemelik, az elektromos autók valós megítéléséhez teljes életciklusukat kell figyelembe venni. Bár gyártásuk energiaigényesebb, használat közben alacsonyabb kibocsátásuk ezt kiegyenlíti. A kamara integrált ösztönző rendszert javasol, amely a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is összehangolja. A jövőben a támogatásoknál a tényleges használat és a mérhető hatás kerülhet előtérbe. Kulcs szerepe lesz a megújuló energiának és a töltő infrastruktúra fejlesztésének is. A kamara szerint megfelelő stratégiával Magyarország akár alakíthatja is a régiós trendeket. Küszöbön állhat a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása. Ukrajna akár 150 Gripen vadászgépet szerezhet be. Az üzlet finanszírozását egy 90 milliárd eurós uniós hitel biztosíthatja. Ezt a forrást korábban Magyarország blokkolta, ami bizonytalanná tette a megállapodást. A vétó feloldása után azonban megnyílt az út a szerződés véglegesítése előtt. A svéd Saab vezérigazgatója szerint az ügylet akár még idén lezárulhat. A felek már korábban szándéknyilatkozatot írtak alá Zelenszkij elnök látogatásakor. A megállapodás értéke több 10 milliárd euró lehet, és Svédország történetének egyik legnagyobb fegyverüzlete. Ukrajna a hitel jelentős részét fegyverbeszerzésekre fordíthatja. Az első repülőgépek érkezése akár már 2026-ban megkezdődhet. Elemzők szerint a döntés komoly nemzetközi, gazdasági és politikai érdekeket érint, írja a vg.hu.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, különleges állásbőrzére várták az érdeklődőket a Miskolci Egyetem díszaulájába. A Career Fest egy lehetőség arra, hogy a cégek megmutassák, milyen perspektívát, szakmai fejlődési utakat kínálnak a leendő munkatársaiknak. A jelentkezők betekinthettek a vállalatok életébe. A kiállítók mellett felkészítő programokkal is várták a résztvevőket, amelyek során motivációs és munkaerőpiaci előadásokon, interaktív workshopokon, kvízjátékokon és személyre szabott karriertanácsadáson vehettek részt. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgetek itt a Career Festen. Nemrég kezdődött a rendezvény. Milyen a hangulat itt délelőtt, illetve mettől meddig tart most ez a Career Fest, hogyan néz ki?
3: Most jelenleg a hangulat építő szakaszban tartunk, ugye most már elkezdődött 10 órától a rendezvény, túl vagyunk a megnyitón, és egészen 4 óráig várjuk az érdeklődőket. Most már lehet látni, hogy a résztvevők létszáma is elkezdett szépen növekedni. A csúcsot, illetve a legnagyobb részvételi létszámot körülbelül ilyen dél körülre, 2 óra körülre várjuk az előző éveknek a tapasztalatai alapján.
2: Mekkora létszámra számítanak, mennyire szokott ez népszerű lenni ez a rendezvény az egyetemen?
3: Idén én több ezerre számítok, természetesen kicsi elfogultan mondhatom ezt. Nagyon változó egyébként a létszám, ugye volt ilyen időszak a Covid időszakban, amikor ez visszább is húzódott, de azért mi nagyon reméljük, hogy itt a ezres kategóriába is átléphetünk. Utólag biztos, hogy a pontos létszámot is tudom mondani.
2: Mennyi stand van kiállítva, mennyi cég, mennyi vállalkozó érkezett, hogy itt bemutatkozzon a Career Festen?
3: Közel 40 partnerünk van most jelen, és nem mindenki van egyébként standal, tehát vannak előadások is, ahol a szakemberek, a cégvezetők akár előadásokat tudnak tartani. Vannak, találkoztam olyan ismerőssel is, aki csak nézelődni érkezett ki, és aztán beszélgetni hallgatókkal. Úgyhogy várhatóan a hivatalosnál nagyobb létszámon vannak jelen a partnereink.
2: Mi a paletta, amiből válogathatnak majd az egyetemisták? Honnan érkeztek a vállalkozások, mely területekről?
3: Általában nem szoktam ipar ágakat mondani, méghozzá azért, mert ha azt is mondanám, hogy mondjuk egy gépészettel foglalkozó cég ugyanúgy szüksége van mondjuk gazdász végzettségűre, jogászra, úgyhogy azt, hogy pontosan milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek, azt a cégeknél biztos, hogy a HR-esek számon tartják, illetve fel vannak készülve rá. Minden cégnél jellemzően nem csak azt a fő tevékenységhez kötődő végzettséget szokták keresni, hanem sokkal általánosabbakat is. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a teljes egyetemi portfóliónak megfelelő hallgatói közösséget meg tudja mozgatni a karrierfesztünk.
2: Milyen programokon vehetnek részt a hallgatók, miket tapasztalhatnak meg, illetve mikkel szembesülhetnek?
3: A Career Festen hagyjuk, hogy ide koncentráljanak, úgyhogy a leginkább arra biztatom őket, hogy a standoknál használják ki azt, hogy itt vannak a vállalatok, és beszélgessenek velük, de ettől függetlenül előadásokon is részt vehetnek, ahol érdekes akár élettörténeteket, cégtörténeteket, egy-egy specifikus valamilyen technológiai vonalat ismerhetnek meg. Akit az érdekel, biztos vagyok benne, hogy is megtalálja a számítását.
2: Mekkora segítség ez a hallgatóknak, hogyan látják, miben segíti ez őket az életútjukon ez a program?
3: Maga a program kettős segítséget nyújt. Az egyik az, hogy aki már tudja, hogy mi akar lenni, hogyha nagy lesz, annak azért ez egy jó platforma találkozásokra. A másik pedig, hogy aki még nem tudja, ott azért a karriertanácsadás és a különböző olyan hallgatói szolgáltatások, amelyek egyébként egész éven elérhetők a Miskolci Egyetemen. Tehát ez igazából maga ez a rendezvény a jéghegy csúcsa, hogyha fogalmazhatok így a kiteljesedése ennek a tevékenységnek. De azért az, hogy mik azok a képességek, amelyeket a cégek keresnek, a csapatmunka, a kommunikációs készségek és egyebek, hogy ezekre rá tudjanak fókuszálni a tanulmányaik mellett, illetve hogy az interjún milyen kérdésekre számíthatnak, hogyan írják meg az önéletrajzukat. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket úgy látjuk, hogy egyre inkább foglalkoztatják a hallgatóinkat.
2: Ugye a Miskolci Egyetemen még ezen túl vagy itt a rendezvényen, hogyan tudja a hallgatóit segíteni? Ugye az előzetes során is említettük, hogy CV átnézés és hasonlókban is tudják.
3: Így van, a maguk a karok is nagyon szoros kapcsolatot ápolnak a hozzájuk kötődő vállalatokkal, partnerekkel. És igazából a karrier irodánk, ami központilag támogatja ezt a tevékenységet, tehát minden egyes álláshirdetést, minden egyes akár szakmai gyakorlat lehetőséget azt a karrier irodán keresztül a hallgatóink elérhetik, illetve a cégek nyilván, ha beküldik hozzánk, elérhetővé tesszük. És ezen felül pedig egy karrier iroda fizikailag is várja az egyetemen a hallgatókat, és ott tanácsot kaphatnak továbbképzés keretében akár arra, hogy hogyan készüljenek fel a munkavilágára.
2: Hiszen, ha jól tudom, itt a munkán túl még a duális képzéssel is összekapcsolódhatnak a diákok, hiszen ugye itt a cégek akár duális képzéseket, gyakornoki helyeket is kínálhatnak, vagy kínálnak.
3: Így van, minden vállalattal, minden céggel külön-külön együttműködési szerződésünk van, és ők el tudják dönteni azt, hogy duális hallgatóra van szükségük, szeretnének vállalni, vagy csak szakmai gyakorlatra, vagy mondjuk gyakornokra. Jellemzően a cégekkel igyekszünk megtalálni azt a konstrukciót, amely az ő elvárásaikat és az ő érdekeiket legjobban szolgálja, és ennek megfelelően mi évközben is igyekszünk megtalálni az összeköttetést a hallgatók vállalatok között, de azért itt ezen a karrierfesten ők maguk is nagyon sokszor megtalálják már azt a duális hallgatót, akivel szeretnének utána együtt dolgozni, ami annak is köszönhető, hogy a duális szerződés és képzésnek a szabályai változtak, tehát most már nem kell azonnal duálissá válnia és arra jelentkezni, hanem a képzésük feléig eldönthetik, hogyha szeretnének duális képzésre csatlakozni.
2: A cégek hogyan fogadják, hogy ők részt vehetnek itt a karrierfesten, és hogy úgymond kapcsolatba kerülnek a diákokkal, a jövendőbeli dolgozóikkal?
3: Nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, ugyanis a cégek már-már számítanak erre a rendezvényre. Jellemző, hogy mindannyiuknak a naptárában ez a dátum, vagy körülbelül dátum, ez benne van az évnek ezen szakaszán. Úgyhogy a megkereséseinkre nagyon sok pozitív válasz szokott jönni. Tényleg igazából ilyen viszmajor és egyéb helyzetek szoktak feljönni, amikor egy cég nem tud mondjuk megjelenni. Nagyon hasznos és eredményes együttműködésekről szoktak beszámolni. Már önmagában az, hogy egyáltalán megmutathatják magukat a hallgatóknak, és itt személyesen lehetőséget biztosítanak, ez számunkra is egy olyan érdi lehetőség, ami kifejezetten értük van, kifejezetten az ő érdekükben jön létre, és a hallgatók érdekében természetesen. Tehát nem csak egy mellékszereplők egy történetben, hanem ők az egyik főszereplők.
2: Anda Zsanettel, Miskolci Egyetem hallgatójával folytatom az összeállítást. Miért hasznos ez a rendezvény, hogyan látod, vagy mi az, amit kaptok ettől a rendezvénytől hallgatóként?
4: Hát mi igazából szakmai gyakorlati helyet keresünk a barátnőimmel, mert most már ez nekünk aktuális, így a harmadik évünk vége felé, úgyhogy igazából mi ezért érkeztünk.
2: Mi az, ami érdekelt titeket? Hány standon jártatok? Mi az, ami érdekel igazán?
4: Nem számoltam, hogy hány standnál voltunk, viszont mi gazdasági területen keresünk állást, vagy akármilyen ilyen munkalehetőséget, úgyhogy bármi, ami ezzel kapcsolatos, és főként kapcsolódik a nemzetközi vonalhoz.
2: Hogyan látjátok amúgy a cégek, mennyire segítőkészek, mit tudnak nektek ajánlani?
4: Nagyon nyitottak, viszont azt tapasztalom, hogy sok helyen inkább mérnököket keresnek jelenleg.
2: Mihalik Lászlóval, a rendezvényen az egyik résztvevővel folytatom a beszélgetést. Miért is érkeztél ide a Karrierfestre? Mi vonzott ide?
5: Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehetőségek vannak most. Szeretném tovább vinni a szakmai életutamat, és próbálok minél jobb lehetőséget kiaknázni.
2: Mi az, ami érdekel, ami vonz téged, milyen szakma irányába érdeklődsz?
5: Engem érdekel az autóipar, valamint az elektronika, villamosság, leginkább gépészet. Ilyen mindenevő vagyok.
2: Mekkora segítség, hogy egyáltalán létezik ez a program, miért is hasznos, hogyan látod?
5: Szerintem nagy segítség, én még hallgatókoromban sokat dolgoztam itt. Olyan jó lehetőség arra, hogy kapcsolatot építs, akár hallgatóként, akár álláskeresőként. Nagyon sok olyan céget megismersz, ami alapvetően nem lenne rajta a keresési bázisodon, szóval szerintem ez egy nagyon jó lehetőség.
2: Most hogy látod, milyen a felhozatal, ha fogalmazhatunk így, milyen a hangulat, hány standon jártál már, miket tapasztaltál?
5: Hát még most jöttem nemrég, egy strandon voltam. Igazából szerintem színes, én most nem igazán látok így nagyon kettő azonos céget, tehát nekem az azt mutatja, hogy ennyi stand közül mindegyik más-mást kínál, szóval más iparágban, szóval szerintem ez mindenféleképpen hasznos.
2: Tóth Istvánnal, álláskeresővel beszélgetek itt a Karrierfesten. Mi vonzott ide, miért is érkeztél?
6: Hát én mindig is szeretem ezeket az egyetemi karriernapokat, főleg az, hogy sok céget megismerhetek. Főleg az most, hogy munkahelyi váltáson gondolkozok, nekem pont kapóra jött egy, még be is vállaltam ezt a hosszabb utat, hogy ide jöjjek.
2: Mit tapasztalsz addig? Hány standnál voltál? Milyen a kínálat? Mi a tapasztalatod?
6: Nagyjából a strandoknak az egyharmadánál voltam, és eddig pozitívum a tapasztalat. Egy-kettő céget már korábban is ismertem, de most valami miatt egy kicsit jobban megfogtak ezek a cégek. Szerintem egy kicsit jobban felkészültek most ilyen pillanatban.
2: Mi az, ami érdekel, mi iránt érdeklődsz?
6: Szeretnék szakmámban ilyen mérnöki, műszaki pályán, vagy logisztikai szakirányban elindulni, hogy egy kicsit tudjak fejlődni, és az életemet építeni a megfelelő irányba, hogy kicsit karrier szinten is fejlődjek.
2: Hogyan látod egy ilyen program, mint például itt a Miskolci Egyetemen a Career Fest, akár nektek álláskeresőknek, vagy akár a diákoknak, az itt hallgatóknak, miért is hasznos? Miért jó, hogy úgymond itt ennyi cég egybe összegyűlik?
6: Amikor legelsőnek voltam ezen a Career Fest, még egyetemista voltam, és akkor úgymond ilyen kicsit így kinyitja a világot az emberek számára, hogy lássuk, hogy nem csak ez a kicsi, kis, beszűkült, kis egyetemi légkör van, hanem azért egy országos cég az nem csak itt van, hanem akár a ország másik felén a külföldi munkavállalási lehetőségek vannak, és most, hogy már idősebben jöttem ide, most azt veszem észre, hogy most meg még értéket is ad az embereknek.
2: Mennyire segítőkészek itt a standoknál, mikről tudtok beszélgetni, úgymond miket kaptok információkat itt a standoknál?
6: Hát alapvetően a cégeknek a működését is elmondják, és a úgymond hova tartozásukat, hogy mi a cég profiljuk, mi a fő motivációjuk a cégeknek, illetve azt is észrevettem, hogy a itteni strandokon egy kicsit segítőkészebbek az emberek, mint múltkor vagy a másik helyen. Most tényleg, ahogy korábban mondtam, hogy felkészültebbek.
2: Szabados Krisztinával, a Hungaro Control HR üzleti partnerével folytatom a beszélgetést. Miként érkeztek ide a Career Festre?
7: A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren légiforgalmi irányítással foglalkozunk, vagyis a repülőtér közvetlen szomszédságában a 18. kerületben. Hungaro Control felel Magyarországon a polgári repülésben a légiforgalmi irányításért a magas légtérben. Úgyhogy alapvetően az alaptevékenységünk, tehát a légiforgalmi irányítás, ami úgy kezdődik, hogy mindenkinek ezt a bizonyos ehhez szükséges képzést kell elvégeznie. Folyamatosan toborzunk a képzésre jelentkezőket. A következő képzésünk augusztusban indul, ez egy 2 éves képzés, és erre várjuk a jelentkezőket. Bárki, aki érez magában képességet és olyan kompetenciákat, amik erre úgy gondolja, hogy alkalmassá teszik, és el tudja végezni a szükséges teszteket, és végigmegy a kiválasztási folyamaton, akkor bekerülhet a képzésre. Ez azonban mindenkinek fontos, hogy tudja az elején, hogy ez abszolút egy elkötelezettség és elhivatottság, egy életre szóló hivatás. Általában így szokták ezt felfogni, mert aki egyszer légiforgalmi irányítóvá válik, az biztos, hogy az is szeretne maradni élete végéig. Úgyhogy nagyon komolyan szokták venni, és bátorítok mindenkit, aki betöltötte a 20. életévét, és érettségivel rendelkezik, és egyébként érez magában olyan erős kompetenciákat, akkor jelentkezzen, még bocsánat, az angol nyelvvizsga szükséges, jelentkezzen a képzésre. De nem csak ezt hoztuk az állásbőrzére, hanem az IT mérnök és üzemeltetési területünkön is van számos nyitott pozíciónk. Hungaro Controlnál a technológiai műszaki háttér nagyon erős, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy technológiai szempontból a légiforgalmi irányítás megvalósulhasson. Több IT és mérnök jellegű pozíciók és kibervédelmi területen is van nyitott pozíciónk. Ezekre is várjuk egyébként a jelentkezőket. Van néhány junior pozíciónk is, ahová többek között informatikai alapképzettséggel is lehet jelentkezni.
2: Mit tapasztalnak itt a Career Festen a diákok, hallgatók vagy az álláskeresők, amúgy mennyire érdeklődőek?
7: Azt tapasztaljuk, hogy nyitottság van, keresnek minket. mi ennek nagyon örülünk. A légiforgalmi irányítás úgy vélem, hogy azért ilyen különlegességnek számít itt, és ez érdekes nekik. Többen keresnek gyakornoki lehetőséget is, és annak kifejezetten örülök, hogy mi tudtunk hozni egy gyakornoki programot is. A Hungarokontrollnál van egy Changer gyakornoki programunk. Évről évre indítjuk ezt az egyéves programot, ami egy szakmai fejlődési lehetőség, és egy karrierindítási tapasztalatszerzésben kiváló azok számára, akik még mondjuk ilyen harmad vagy negyedévesek az egyetemi hallgatói jogviszonyukban.
2: Hogyan látják, miért hasznos egy karrierfest, akár a cégek, vagy akár a hallgatók, de itt most értelemszerűen a cégek részéről?
7: Azért hasznos, mert itt egymásra talál gyakorlatilag az utánpótlás generációja a valódi piaci szereplőkkel. Tehát tényleg ez annak a szintere, hogy akik, mint a Hungarokontroll is szeretné bevonni a fiatal generációt, az egyetemen olyan értékes képzések vannak, hogy azt gondolom, hogy ide kell jönnünk az ilyen helyekre, hogy párbeszédek alakulhassanak, aki tudjanak rólunk, és bemutathassuk számukra, hogy valójában azokkal a képzésekkel, amiket az egyetemen tanulnak, hogy milyen piaci lehetőségeik vannak.
2: Balla Ágnessel, a MOL csoport képviseletében beszélgetek. Mivel érkeztek ide a MOL csoport részéről a Miskolci Egyetem karrierfesztjére?
8: A Miskolci Egyetem az már régóta stratégiai partnerünk, és minden évben kint vagyunk az állásbőrzén. Az időzítés az abból a szempontból előnyös, hogy tavasszal hirdetjük meg a friss diplomás programunkat. Közel 100 pozíció érhető el, kifejezetten az egyetemről kijövő frissen végzettek számára, tehát hogy nem várunk el előzetes munkatapasztalatot, hanem tényleg az a cél, hogy új szemléletet, friss energiákat hozzunk be a cégbe, és mindig van pénzügy, informatika, illetve mérnöki területek, ezek a legtipikusabbak, de nyilván az egyéni érdeklődésnek megfelelően kell megkeresni, de elég sok pozíció elérhető ilyenkor nálunk.
2: Mekkora az érdeklődés most itt, mit tapasztaltok, milyen a hangulat, mekkora az érdeklődés?
8: Kezd beindulni, most már nagyon sokan megállnak a standunknál, szóval azért legalább 100-200 főt várunk, vagy akár annál is többet, és mindenféle háttérrel jönnek a fiatalok, tehát van, aki mérnöki terület iránt érdeklődik, sok volt a pénzügyi területről is, szóval igyekszünk mindenkinek azt kínálni, ami a végzettségéhez passzol.
2: Hogyan látjátok egy karrierfest, egy ilyen hasonló program a cégek számára miért hasznos?
8: Hát egyrészt ez egy ilyen szűrő, hogy mi történik a piacon, vagy mi iránt érdeklődnek a fiatalok, meg egy ilyen nulladik találkozás, vagy első találkozás. Kicsit így mindenki megmártózik ennek a hangulatában, de aztán ugye persze kell az, hogy a hallgatók utána leüljenek a gépük elé, és benyújtsák a jelentkezésüket. Szóval, hogy ez egy ilyen első találkozásnak, ismerkedésnek, meg első benyomásnak mindenképpen hasznos.
1: Kedves hallgatóink, különleges állásbőrzére várták az érdeklődőket a Miskolci Egyetem díszaulájába. A Karrierfest egy lehetőség arra, hogy a cégek megmutassák, milyen perspektívát, szakmai fejlődési utakat kínálnak a leendő munkatársaiknak. A jelentkezők betekinthettek a vállalatok életébe. A kiállítók mellett felkészítő programokkal is várták a résztvevőket, amelyek során motivációs és munkaerőpiaci előadásokon, interaktív workshopokon, kvízjátékokon és személyre szabott karriertanácsadáson vehettek részt. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, közel 2500 diák részvételével rendezték meg a Mezei Futóbajnokság Diákolimpia országos döntőjét Gödöllőn. A miskolci sportolók és iskolák is kiemelkedően szerepeltek a döntőben. A miskolci Herman Ottó gimnázium továbbra is stabilan az élmezőnyben szerepel, a negyedik korcsoportos lányok között első, a harmadik korcsoportban pedig második helyet szereztek, akárcsak az előző évben. A Fényi Gyula jezsuita gimnázium is szintén több dobogós helyezéssel bizonyította rátermettségét. A második legtöbb nevezés is a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület nevéhez fűződik. Szám szerint 4673 diákot neveztek vármegyénkből. A részletekről Szüllős Esztert, a Diákolimpia Diáksport és Eseményszervezési Osztály vezetőjét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mit lehet tudni a mezei futóbajnokság múltjáról, történetéről? Egy kicsit meséljünk erről.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a tanév, ez a 2025-26. Tanév, már 39. tanéve a Diákolimpia versenyrendszernek, így a mezei futásnak is, és érdekesség, hogy Gödöllő városa immár 27. alkalommal volt helyszíne az országos döntőnek. Felmenő rendszerben kerülnek megrendezésre ezek a nem csak a mezei futás, hanem a diákolimpiai versenyek. A felmenő rendszer egészen már körzeti szinttől indul. A körzeti szintről lehet jutni tovább a vármegyei döntőkbe, és onnan lehet atlétikában, mezei futásban közvetlenül az országos döntőbe jutni. Magán a versenyen 5 korcsoportban versenyeztek a diákok, mind fiúk, mind lány külön kategóriában, és a 24-25. Tanévtől egy picit csökkentek a távok. A második korcsoportos fiúk 2 kilométeren, lányok 1,5 kilométeres távot teljesítettek, és ahogy így idősödnek a diákok, úgy egészen 4 kilométerig jutunk el a távokat tekintve a fiúknál, a lányoknál pedig 3 kilométeres távot kell teljesíteni. Ami még nagyon fontos a mezei futás kapcsán, hogy nem feltétlenül az egyéni teljesítmény az, ami a legfontosabb, hiszen csapatverseny is van, 5 fős csapatok versengenek, egy-egy iskolából 5 főnek kell alkotni a csapatot. Az eredményszámítás pedig úgy történik, hogy a 4 legalacsonyabb befutási helyet, ahogy elérnek a versenyzők, az kerül összeadásra, és ez alapján kerül utána csapateredmény is kihirdetésre.
2: A részvétel milyen volt, esetleg miskolciak mennyire voltak aktívak, hiszen ha jól tudom, idén azért elég nagy számban vettek részt a fiatalok ezen a versenyen.
3: Abszolút, és nagyon örülök, hogy így egy kicsit a számokra is rátérhetünk, mert hogyha csak először általánosságban nézzük, akkor nem csak az atlétikában, hanem az összes sportágat tekintve nagyon-nagyon szépen alakulnak a nevezési számok ebben a tanévben. Összehasonlításképp annyit tudnék elmondani, hogy a tavalyi tanévben 360 ezer nevezés volt összesen, tehát a tanév végén, és már most, mai napon több mint 330 ezer nevezés érkezett, és az ország minden táján azt lehet elmondani, hogy nagyon népszerű a diákolimpia, és egyre többen neveznek, és ez a Borsod vármegyére és a miskolciakra is természetesen igaz, és külön kiemelném így azért a mezei futást. Közel 57 ezer nevezés futott be így a felmenő rendszerbe, tehát ahogy az előbb így végigbeszéltük, hogy a körzeti vármegyei szint, majd országos szint, tehát ezt a teljes felmenő rendszert lefedve több mint 51 ezer, egészen pontosan 51.982 nevezés érkezett, mert azt gondolom, hogy magáért beszél ez a szám, 4.602 csapatról van szó, és ebből a nevezések számát, hogyha tekintjük, Borsod vármegye a második helyezett, ha lehet így fogalmazni egy ilyen versenyben, 4.673 nevezés érkezett a vármegyéből. És hogyha már vármegyére szűkítettük, akkor egy picit szűkíthetjük tovább Miskolc városra. A Fényi Gyula jezsuita gimnázium kollégium és óvoda intézményéből 27-en jutottak az országos döntőbe. Ez is egy szép szám, tehát hogyha csak a Miskolc intézményeket hasonlítjuk, és összesen Miskolcról pedig országos döntőig 64-en jutottak be, lisztek ki a kvalifikációt.
2: ide a mezei futásra, milyen pályát állítanak össze, hogyan néz ki ez a pálya, miként készül el?
3: A Gödöllőn repülőtéren van a helyszín, úgyhogy igazából ahhoz, hogy tényleg el lehessen képzelni, egy nagy zöld rétet lehet magunk elé képzelni, innen indulunk, tehát egy teljesen üres terület. És a szervezőknek most már tényleg sok-sok éve, hiszen a 25. alkalommal került itt megrendezésre, tényleg olyan tapasztalatuk van, amivel minden igényt és minden körülményt ki lehet szolgálni, illetve felkészülnek rá. Tekintettel arra, hogy egy üres részről beszélünk, nem csak arra, hogy a pálya kijelölése milyen útvonalon történik, hanem a kiszolgáló úgymond létesítményekre is, hiszen ugyanúgy mosdó, WC, büfé és parkolás is, tehát ilyen rendezvényszervezési kérdésekre is mindenre körültekintően fel kell készülni, pláne azért, mert több mint 2500 fő az, aki indul a versenyen, és ha csak azt veszük, hogy az egész ország területéről érkeznek, így ugye rengeteg parkolóhelyre is szükség van, tehát mind a résztvevőknek az irányítása, tájékoztatása nagyon fontos. Emellett most már évről évre egy kiegészítő program, ilyen aktivitásokat is, amíg várakoznak, vagy már a futás után részt tudnak rajta venni a gyerekek, foci, cornhole, röplabda, tehát tényleg többféle olyan sportág, ami a szabad idejükben ott a versenyhelyszínén kipróbálható. És még ami fontos, hogy április 15-én került megrendezésre az országos döntő, tökéletes futóidő volt, tehát tényleg a körülmények kedveztek, nem volt túl meleg, a szél is kedvező volt, azért itt a repülőtéren sokszor nagyon nagy a szél, de a szélcsend volt, és a szervezők munkáját több mint 70 önkéntes segítette, tehát tényleg ezt egy ilyen nagy rendezvényként lehet elképzelni. Belején egy megnyitó, van közös bemelegítés, és azt követően pedig a második korcsoportosok versenyével kezdjük, és fokozatosan, ahogy megyünk bele a délutánba, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik korcsoportosok versenye következik. Ugye, mivel eltérő távok vannak, ezért térkép segítségével be is mutatják a résztvevőknek, hogy kinek melyik egykört kell futni, vagy különböző színekkel is jelölve van, nem teljesen azonosak ezek a körök, ugye így a kilométerek tekintetében, és természetesen versenybírók is segítik a munkájukat, illetve a futást, és csipes időmérés az, ami még az eredmények számítását segíti.
2: És ha már így kitértünk a pálya kijelölésre, illetve a háttérmunkákra, milyen volt a hangulat, ha jól tudom, ön személy szerint is kint volt, milyen a hangulata egy ilyen mezei futóversenynek?
3: Hogyha diákolimpiák közül ki kellene emelni néhányat, aminek kiemelkedően jó hangulata szokott lenni, az egyéni versenyek tekintetében, akkor mindenképpen az atlétika versenyeket, és nekem a szívemhez is egy picit közelebb áll, mert igen, atlétizáltam. Ezek azok az egyéni típusú, de mégis ugye csapatként is tudnak egymásnak szurkolni a diákok, az a fajta felszabadult érzés, amikor iskolájukat képviselve mind a szülők, pedagógusok azt érezhetik, hogy itt a gyerekek örömmel mozognak és teljesítik a távot. Természetesen nagyon sok labdajátékot is tudnék említeni, a szurkolás hangulata azért azokon a labdajáték eseményeken koncentráltabb ugye egy-egy teremben, vagy akár a foci meccseknél a pálya szélén, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú mindig ez a mezei futóbajnokság, és ez most is így volt. A közös bemelegítés megteremti a felszabadultság érzését már a kisdiákokban, a középiskolásoknál pedig azért már nagyon koncentráltan az eredményre is, illetve az egymás a csapattagokra is figyelnek. Az első futamnál mindig nagy az izgalom, hiszen a kicsiknél azért a rajt izgalma, illetve maga az, hogy több mint 200-an állnak a rajtvonalnál, ott mindig izgulunk, hogy azért ne legyen lögdösődés, de nagyon ügyesen megoldják a kisebb korcsoportosok is ezt.
2: Milyen eredmények születtek, akár országos tekintetben, és egyben Miskolc és Borsodabolcs-Zemplén vármegye hogyan szerepelt ezen a mezei futóversenyen?
3: Több olyan intézmény is volt, aki már évek óta dobogós helyezéseket ér el, ez most nem volt másképp, viszont akkor miskolciak eredményeit azért így összegyűjtöttük, hogy kicsit kézzelfoghatóvá is váljon. 2 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a miskolci intézmények tanulói, ami nem csak egy csapat eredményt is, és kiemelkedő volt a Miskolci Herman Otto gimnázium. Aranyérmesek lettek a 4. korcsoportos lánycsapatban, illetve ezüstérmesek a 3. korcsoportos lányokkal, és még a Fényi Gyula jezsuita gimnázium az, akik szintén értek el csapat érmeket. Az ezüstérmet szerezték meg az ötödik korcsoportos fiúk, és a negyedik korcsoportos lányok pedig bronzérmet, és emellett számtalan, de számtalan helyezést értek el, úgyhogy most csak a dobogósokat emeltem ki.
2: Hogyan látják, mennyire felkészültek a fiatalok, itt akár a miskolciakra is gondolok, azért nagyon sok szép érem született, illetve akár máshonnan érkeznek, tehát mennyire felkészültek így az atlétika, a futás terén a fiatal sportolók?
3: Mindig van hova fejlődni, viszont azért így a tanév második felében már kezd beérni mindig a tanévi munka, hiszen ugye itt azért időszakról lehet beszélni, a szeptembertől kezdenek el felkészülni a diákolimpiákra, és versenyeztetik őket az intézmények és a pedagógusok. A mezei futás tekintetében azért tényleg egy akkora létszámról és körről van szó, mindenféle sportágat űzők tudnak indulni, illetve természetesen azok is, és ez nagyon-nagyon fontos, akik nem versenyszerűen sportolnak. És az célunk, hogy minél több diákhoz jusson el a mozgás öröme és a diákolimpia verseny maga, és ez a lehetőség, hogy megmérettethetik magukat a diákok. Ja, még több korcsoportban, labdajáték esetén is zajlanak a küzdelmek, mind vármegyei szinten, mind pedig a későbbiekben még majd országos szinten is, tehát folyamatosan dübörög, ha lehet így fogalmazni, a diákolimpia tanév végéig. Atlétikában pedig így a napokban most már a mezei futásról átterelődik a hangsúly a pályaatlétika versenyekre. A körzeti megyei fordulókat követően május végétől az országos döntők jönnek itt a több próba versenyek, amik érintik a harmadik, negyedik korcsoportot, tehát az általános iskolás korosztályt, és az egyéni és váltófutópályabajnokság pedig minden korcsoportot érint. Itt azért szintén, egy picit így a számok bükkörében maradva, azért a tavalyi tanévben több mint 30 ezer diák, 905 intézmény indult a több próba versenyeken, és az előbb kihagytam a második korcsoportosokat, ők is indulnak több próbában, tehát három korcsoport versenyez így, és az egyén és váltófutó pályabajnokság is közel 30 ezer fő nevezés számlát, úgyhogy bízunk benne, hogy idén ez még magasabb szám lesz, és több ezer intézmény tanéves felkészítői munkájának a gyümölcsét bízunk benne, hogy le tudja majd aratni, és tényleg egyéni fejlődés is, illetve az intézményi szintű fejlődés is látható.
2: És a diákolimpia versenyeiből mit tudnak leszűrni annak kapcsán, hogy az atlétikai utánpótlás milyen Magyarországon, mennyire szeretik a fiatalok, akár az általános, akár a középiskolások az atlétika sportot, milyen az utánpótlás az atlétikában, önök ezt hogyan látják a szövetségnél?
3: A Magyar Diásport Szövetségnek szakmai együttműködése van a Magyar Atlétikai Szövetséggel, és hát azért természetesen olyan összefonódásról is beszélhetünk, hogy sok atléta edző egy mentes nevelőt a már is. Tehát az atlétika versenyeken rengeteg atléta szakember található meg, és a Diákolimpia presztízse, azt gondolom, hogy az atlétikai világban elég nagy és magas, az utánpótlás nevelést abszolút tudja szolgálni, és azért az is előfordul, hogy egy-egy másik sportáktól tudnak átsábítani, atlétizálni diákokat. Itt főképp a kisebb korcsoportosokról van szó, de általános iskolásokról, de azt gondolom, hogy a tanév elején az ügyességi és váltófutó csapatbajnokság szintén egy olyan versenyünk, ami az intézményben lévő munkát és az intézményi felkészítést tudja erősíteni, és annak az eredményét mutatni, hiszen ott szintén csapatként tudnak indulni a tanulók, ott nincs egyéni verseny, és ez is nagyon izgalmas szokott lenni, akár egy 10x200 méteres váltófutás. Ezek a fajta élmények a sporton keresztül tényleg meg tudják szólítani a gyerekeket, és nem csak sikerélményt, de egy közösséghez való tartozást is tudnak erősíteni bennük.
2: Milyen célok, fő célok vannak a Diáksport Szövetség előtt, akár az idei évre?
3: Még rengeteg országos döntőnk van hátra, közel 20 országos döntő. Úgyhogy, ahogy az intézmények, a tanév kezd a vége felé kanyarodni, nálunk ilyenkor jönnek a csúcsesemények, tehát a labdajátékoknál, 3-as, 4-es korcsoportban, vagy akár, ahogy említettem, az atlétika pályabajnokságok, egyéni versenyek, tehát tényleg rengeteg ilyen országos döntő még előttünk áll, tehát ilyenkor mi erre fókuszálunk, És itt most főképp én eddig a saját Magyar Diasporta Szövetség és tagszervezeti által szervezett versenyekről beszéltem, de nagyon fontos, hogy ezekben az adatokban, nevezési számokban azok a versenyek is beletartoznak, amelyeket az országos szakszövetségek rendeznek. Az idei tanévben 56 ilyen verseny van, sportág van, és emellett van a saját 14 sportágunk, tehát így azt lehet mondani, hogy 70 sportágban próbálhatják ki magukat a diákok, úgyhogy messze nincs még vége nekünk ennek a tanévnek, abszolút ezen van a fókusz, hogy ebből a tanévből, mint sportszakmailag, mint pedig versenyszervezési oldalon a lehető legtöbbet hozzák ki a kollégák, és hozzuk ki mi is, és biztatjuk, ha még van olyan sportág, mert néhány sportág még van, hogy minél több sportágban induljanak még az idei tanévben, és hát a jövő tanév is ugye hamarosan itt lesz, itt szeptembertől várjuk majd vissza a versenyezni vágyókat.
1: Kedves hallgatóink, közel 2500 diák részvételével rendezték meg a Mezei Futóbajnokság Diákolimpia országos döntőjét Gödöllőn. A miskolci sportolók és iskolák is kiemelkedően szerepeltek a döntőben. A miskolci Herman Ottó gimnázium továbbra is stabilan az élmezőnyben szerepel, a negyedik korcsoportos lányok között első, a harmadik korcsoportban pedig második helyet szereztek, akár csak az előző évben. A Fényi Gyula jezsuita gimnázium is szintén több dobogós helyezéssel bizonyította rátermettségét. A második legtöbb nevezés is a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület nevéhez fűződik. Szám szerint 4673 diákot neveztek vármegyénkből. A részletekről Szüllős Esztert, a Diákolimpia Diáksport és Eseményszervezési Osztály vezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Kerry Jobb, amerikai énekesnő, dalszerző, a keresztény könnyű zene egyik kiemelkedő alakjával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Kerry Job közreműködésével szerzett dicsőítő dalok sok 10 millió nézettséggel futnak a YouTube-on. Majestic című lemeze első helyezésig jutott az Egyesült Államok összesített slágerlistáján. A Dow Awards az év dicsőítő albumának választotta 2014-ben. Az albumon szereplő Forever című szerzeményét az év dalának is jelölték.

Amellett, hogy dicsőítő vezetőként és lelkészként munkálkodott az Integrity Music Columbia Records, Getaway Creed kiadók segítségével nyilvánosságra hozta az első nagy önálló albumát, a Kerry Jobot 2009-ben. Ez a Billboard listán a 67. lett, illetve a Billboard's Christian Music listán a harmadik. A spanyol nyelvű változatot Lecanto néven adták ki.

Három különálló száma is megjelent ebben az évben, az I'm Singing, a Healer, illetve az Adore Him. 2011-ben leszerződött az EMI CMG Sparrow Recordsnál.

2013. májusánál GS in the American Bible Challenge második évadjában versenyzett Sheila Walsh-sal és Lisa Harper szerzővel. A nyereményt az A21 kampánynak ajánlották fel, amely az emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó szervezet, céljuk a rabszolgaság megszüntetése.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben Kerry Jobe amerikai énekesnő, dalszerző, a keresztény könnyűzen egyik kiemelkedő alakjával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.